0: első cigány bíró a városban. A szava nem csak a helyiek között számított, hanem a kívülállók számára is ő volt az összekötő kapocs a romák felé. Idősebb emberek még manapság úgy hivatkoznak édesanyámra, hogy a bíró jánya. Mivel nagyapám sajnos egész fiatalon meghalt, anyám és nagyanyám rendszeresen ingázott Budapest és Mátészalka között dolgozni a híres fekete vonattal. Szüleim így ismerkedtek meg egymással a fővárosban, az egyes számú építőipari vállalatnál. Apukám Nyírvasváriban született, az ő édesapja volt a TS kocsisa, nagyanyám pedig a háztáival, gyerekekkel foglalkozott, emellett a család kis területen dohányt termelt. Talán meglepő, de ez utóbbival több pénzt kerestek, mint a gabonával. Apu nem teketóriázott sokat, hazavitte édesanyámat a nagymamám, első reakciója viszont az volt, hogy miért hoztad ide ezt a cigányt? Így apám 18 évesen sarkon fordult, és külön életet kezdett a szerelmével. Anya szüleivel nem volt gond, hamar elfogadták édesapámat, én lettem az első gyermekük, engem két öcsém követett. Folytatta a mesélést. Képzés szinte azonnal gyakorlattal kezdődik, általában egy kapitánysági kihelyezéssel. Intézkedési jogköröd nincs, járőrtársként figyelsz és tanulsz, biztosítod az intézkedést, engem a szobi rendőrösre helyeztek ki. Érdekes hely volt, tele olyan idősebb kollégákkal, akik szolgálatuk nagyobb részét a szocializmusban húzták le. Akkoriban úgy volt, hogy az iskola végén mindenki a gyakorlati helyén áll munkába, de mire végeztem, a sok korkedvezménnyel távozó miatt létszámstoppot hirdetett a belügyminisztérium, és a rendészetiről kikerülő összes fiatalt a BRFK állományába helyezték át. Nem tudom hogyan, de én a 8. kerületbe kerültem. Hozzáteszem, akkor semmit sem tudtam még Budapestről. Nyilatkozta az interjúban.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, pilód, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap.
3: Egyébként egy ilyen hajóra, mondjuk most valaki azt gondolja, hogy ő egy zenész, és fiatal, szeretne egy kis pénzt keresni, netán, mit tudom, egyedülálló, ráér hónapokig egy ilyen tengeren, vagy pont azért, mert családja van és pénzt keresne. Milyen zenei repertoárral kell rendelkezni ahhoz, hogy valaki muzsikálhasson egy hajón?
4: Hát főként ugye, sőt, inkább külföldi repertoárral kell rendelkezni. Van olyan hely, hogy tipikus bárzenét kell játszani, filmzenéket, musicalt, vagy jazzzenét esetleg, vagy vannak ezek a táncos partis helyek, ahová vacsora után bemennek az emberek táncolni, oda ugye ez a pörkősebb zene kell. Tehát
3: de hogy képzeljük ezt el, hogy popzenét kell játszani, kell esetleg régi számokat is játszani, mit tudom én, honnantól számoljuk a zenét, hogy 70-es évektől, 80-as, mi található egy ilyen hajón? Milyen stílus?
4: Hát én azt mondom,
3: jazzzene,
4: hogy mondjuk esetleg a 30-as évek jazzzenéjétől a mai zenékig. Az azért elég sok,
3: igen,
4: sok
3: igen.
4: Dal, sok zene, de én ezt nagyon szeretem, mert ez nagyon változatos dolog. Én szeretek jazzzenét énekelni, én szeretek soulzenét énekelni, vannak olyan mai slágerek, amit szintén szeretek énekelni, és ezt mind megélheti ott zenészként az ember.
3: Tehát végtelenül sokoldalúnak kell lenni.
4: Igen, így van. Van egyébként casting, meghallgatás, ahol kiválasztják a hajókra a zenészeket, és aki ezen a rostán átmegy, akkor utána tud ugye menni a hajóra
3: dolgozni. Ezek személyesek, vagy ilyen videós castingok?
4: Személyes
3: meghallgatás.
4: Nekem ugye koronavírus előtt volt, akkor mindenképpen minden személyes volt. Most lehet, hogy már vannak ilyen videós castingok is, mert ugye nagyon áttértek az emberek erre a videós életformára, de ott mindenképpen személyes volt. És akkor jönnek ezek a külföldi megbízottak, meg vannak magyar menedzserek, és akkor ők együtt kiválasztják ezeket a zenészeket. Egy körülbelüli repertoár listát le kell adni, és akkor abból választanak, hogy ők most melyik dalt szeretnék hallani.
3: Na hát, akkor aki unatkozik egy ilyen hajón muzsikus, és esetleg még fiatal lehet, hogy tapasztalatlanabb, akkor bővítheti folyamatosan a repertoáriát is a kis kabinjában,
4: ugye? Igen. Meg vannak klasszikus zenészek, tehát nem csak ilyen...
3: El, mondjuk hány fős klasszikus zenekar van mondjuk egy ilyen hajón? Vagy hát, amit te láttál?
4: Igen, van olyan, hogy csak zongorista, van olyan, hogy 3-4 tagú klasszikus zenekar is van.
3: Na hát.
4: És ők általában, amit én láttam, ilyen hall részbe szoktak játszani, ahol mindenki láthatja, hallhatja őket. Egy milyen aláfestő zeneképpen, ők nappal is szoktak zenélni, mondjuk ebéd előtt. Mi inkább ezt a stílusú zenét este vacsora előtt elmennek vacsorázni, akkor nekünk szokott egy kis szünet lenni, és hát utána folytatjuk az egészet.
3: Mikor voltál utoljára hajón?
4: Hát a kislányom születése előtt, azt hiszem, hogy 2019-ben volt ez, amikor utoljára voltam hajón, akkor már nem tengerén, hanem folyami hajón. És de akkor már éreztem, hogy ennyi elég volt, úgyhogy hogy szeretném abba hagyni, és kicsit a szárazföld dolgozni, meg munka után hazamenni. Igen, és meg ugye a párkapcsolatom is.
3: Igen, a hajó az annak valaki, mondom, vagy szingli, azért mondtam ezt, hogy vagy egy egyedül álló fiatal.
4: Így van.
3: Vagy aki már olyan biztonságban tudja otthon a családját, hát nyilván nem egy kisgyermekes anyukának való,
4: igen,
3: ez egyértelmű.
4: Igen.
3: De hogy tényleg vannak korosztályok, akik jobban bírják ezt, mint például a nagyon fiatalok, vagy a nagyon érettek, akiknek már otthon, nem tudom, 20 éves gyerekek vannak, akire már nem annyira kell mondjuk esetleg odafigyelni. Én biztos vagyok benne, hogy van olyan ember, aki valamilyen kényszerből van egy hajón, én ezt is álltam képzelni.
4: Igen, ilyennel is találkoztam.
3: Biztos nem könnyű egyébként, de azok biztos próbálnak rövidebb szerződésekre menni.
4: Volt olyan, hát viszonylag kisgyerekes anyuka, aki ott dolgozott, egy ilyen parfümös butikba dolgozott a hajón, és az ő szülei vigyáztak otthon a kicsire, és azt mondta, hogy neki muszáj ezt folytatni, mert hogy ugye támogassa az egész családot, az idős szüleit, a gyerekét, egyedülálló anyuka volt, és ő hát visszajött. De ő is hosszú időt ott volt, de láttam rajta szegény, sokszor nagyon szomorú volt, hívta a családját, ugye, ez az a kényszerhelyzet, amit említettél.
3: Viszont nagyon jó fizet, tehát valamennyi, tehát most nem azt mondom, hogy nagyon jó, de azért lehet jól keresni egy-egy ilyen hajón, én azt gondolom, vagy én úgy hallottam.
4: Igen, hát nyilván ugye a világ látás, meg a tapasztalat mellett, meg az élmények mellett az ember ugye azért megy oda, hogy több pénzt keressen. Meg hát itthon a zenészeknek egyre nehezebbek a lehetőségei, és hát ezért ez egy népszerű dolog, hogy a zenészek hajóra mennek dolgozni.
3: Igen, nem biztos, hogy azt választják, hogy kisebb vagy nagyobb pénz, hanem hogy semmi, vagy hajó.
4: Igen,
3: ugye?
4: Igen, sokan.
3: Jól gondolom én ezt.
4: Így is vannak sokan, igen.
3: És ebből a szempontból viszont nagyon jó, hogy van ilyen lehetőség.
4: Igen, meg ugye ott nem kell lakásbérletet fizetnie. Az étkezésre is vonnak le egyébként valamennyit, de az inkább ilyen jelképes összeg, tehát nem olyan sokat. Igen, úgyhogy
3: na, ez
4: aki szeretne...
3: Nekem.
4: szeretne félretenni, spórolni, és akkor később itthon szeretne újra letelepedni, házat venni, akkor ez azoknak jó.
3: És aki szeretne óceánjáron utazni, én például most teljesen rápörögtem, nagyon tetszik nekem, én nem félek, de hát mivel nem egyedül utaznék, hanem a családom többi tagjával, azért van, aki fél a hajózástól, tudod?
4: Igen.
3: Akármennyire biztonságos, meg mit tudom én, de hát azért ott száguldozik idézőjelben az a hajó ott az óceán kellős közepén.
4: Szóval. Igen, hát ismertem olyan zenészt is, aki egy hét után hazament,
3: mert nem bírta.
4: Ő ezt nem bírta, annyira félt, és annyira rosszul volt, hogy ő hazament. Igen, meg gondolom a Honvágy is közre játszott, úgyhogy ehhez kell egy ilyen mentalitás, meg kitartás, meg nem tudom, egy céltudatosság, hogy az ember ezt kibírja, vagy ilyen kalandvágy, ugye?
3: Annak a szépsége jutott most eszembe, hogy bármilyen tengerpartra odaállok, és látom azt a végtelent, vagy nem tudom, egy hegyről nézem a tengert. Tényleg abból a szemszögből, ugye abból a 180 fokban, jót mondtam, jó, látom a végtelent, de ha a hátam mögött ott a város. De ha egy óceán járon állok, akkor 360 fokban látom a vizet.
4: Igen, igen, hát nagyon szép, tényleg egy gyönyörű látvány, és főleg, amit mondtál, mondjuk naplemente, napfelkelte, az főleg különleges egy ilyen helyen. Meg ott az északi országokban, ugye nagyon, nagyon fönt, nem is tudom, nem akarok butaságot mondani, hogy merre voltunk, de fönt az északi tengeren, amikor ilyen éjfél után megy le a nap, és addig világos van, na tehát hát, mintha sütne a nap.
3: Ó.
4: Az is egy nagyon különleges látvány, amit csak személyesen lehet úgy megtapasztalni.
3: Így van, minden személyesen sokkal szebb, mint képeken, meg videókon, ez biztos. Amúgy te rendszeresen így fotóztál, megcsináltál képeket?
4: Hát én nem vagyok annyira az a fényképezős típus, úgyhogy olyan sok fényképet nem csináltam, de amit csináltam, az sajnos egyszer elvesztettem a telefonomat, és a legtöbb azon volt. Igen, igen.
3: Érdemes ilyenkor ránézni a felhőre egyébként. Tudod, van a Google-nek ilyen felhője. Igen. Én nem tudtam, kézzét ugyanígy jártam egyszer, és eltelt már vagy 3 év, amikor nem tudom, valahogy véletlenül, mert én sem vagyok egy ilyen technikai zseni, rámentem egy ilyen opcióra a telefonomba, hogy valamilyen mappa, hogy a Gmail-em alapján, vagy a igen. Google elmentette a képem, és én olyan boldog voltam, hogy képzeld el, ott találtam rengeteg fény, tudom, hogy volt, igen, hogy kiírta a telefonom, hogy tele van valami tárhelyem, és akkor nemrég vettem a telefont, alig volt benne fotó, se videó, sem, mondom, milyen tárhelyem van tele? Hát a Google tárhelyem volt tele, és akkor megtaláltam egyébként ezeket.
4: Igen, ez nem lett volna egy rossz dolog. Az én esetemben, sem, de inkább személyesen szerettem ezeket a dolgokat megélni. Tehát, vagyis úgy értem, hogy azért nem szoktam annyira fényképezni, mert úgy érzem, hogy akkor nem tudok figyelni.
3: Nem
4: tehát
3: éled az se, meg azt a pillanatot.
4: Igen, azt se nagyon szeretem, mikor az emberek egy koncerten vannak, és mindenki videóz.
3: Ez volt, az nagyon
4: nézik rossz. A telefonon, az keresztül meghallgatják.
3: Ez ilyen zombi koncert, igen. Tudod, hogy
4: igen.
3: Nem is téged néznek, hanem a képernyőt.
4: Igen, igen. Tehát én így...
3: Tehát egy olyan élményi fizetnek, amit nem élnek meg.
4: Igen, otthon megnézik. Utána meghallgatják. Jó, egyébként jó dolog ez, hogy van, csak a határokat tudni kell lenni.
3: Tudni igen. Kell a farzsebbe tolni azt a telefont.
4: Igen, igen.
3: Ha már koncert, ugye egy nagyon klassz kis zenekarban énekelsz, mesélj már róluk.
4: Igen, az Alibi Együttesnek hívják ezt a zenekart, ez egy parti zenekar. Sok eseményen részt veszünk, különböző esküvőkön, bálokon, nyáron voltunk az EFOT-on is, most legközelebb a Korintiaszálba leszünk a Katalinbába, tehát aki szeretne, az oda mindenképpen tud jönni, ez egy nyilvános esemény, de sok az átkörű rendezvény is. Hát itt is ugye meg tudom élni azt az igényemet, hogy szeretek sok színű, meg változatos zenéket énekelni, mert van, aki szereti a régebbi zenéket, és akkor kér abból is, kér a közönség abból is, van, aki a modernebb zenét szereti. Sokszor előre megkapjuk az instrukciókat, hogy például egy esküvő esetében milyen a pár, milyen zenét szeret, a modernebb zenét szereti, a retro zenét szereti, magyar zenét, külföldit.
3: Sok esküvőt, vagy hát lakodalmat muzsikáltok?
4: Sokat, igen.
3: Jaj, de jó, akkor utazgatsz.
4: Igen, az országban sok helyen megfordulunk. Nyáron nagyon sok esküvő van nyilván. Most télen ősszel meg a báli szezon. Most legtöbbször bálokba fogunk zenélni, meg nyáron fesztiválokon szoktunk még részt venni. Ez is egy izgalmas dolog, de legalább nem kell hónapokat külföldön mennem miatt. Igen.
3: Bocsáss, meg muszáj köhögnöm. A fenébe. Hát itt kiszárad az ember, igen. Pedig nem is én beszélek, hanem te.
4: Sok
3: és
4: beszélve.
3: Milyen ügyesen. Jó, ezt már meg fogom találni. Csak azért kopogok ilyen sokat, hogy megtaláljam, hogy hol kell kivágnom. És akkor ilyenkor el tud szabadulni a pici lányodtól, ugye lányod van?
4: Igen, Szofi.
3: Mennyi idős most Szofika?
4: Decemberben lesz 4 éves.
3: Igen. Négy, de nyilas.
4: Nyilas.
3: Ú, de jó gyerek az a nyilas.
4: ami érdekli, például ugye a zene nyilván, az édesapja, meg ugye mi, én is zenészek vagyunk, akkor nagyon tud koncentrálni, nagyon figyelni, de ami nem érdekli, akkor hiába próbálja az ember lekötni a figyelmét, akkor ott hagy minket, és hagyjuk békén.
3: Úgyhogy... De tudod, hogy ez át fog váltani előnyé. Tehát ami gyerekkorban az ilyen típusú gyerekeknél hátrány, hogy nem tudod lekötni semmivel, és azt mondod, hú, ennél rosszabb gyerek nincs a világon. Az egyébként, amikor el kell suliba járni, meg gimibe, olyan önállóak az ilyen gyerekek, hogy mivel nem tudja akármi lekötni, megkeresi azt, ami őt igazán érdekli, és abba így szenvedéllyel bele tud menni. Egyébként az ilyen típusú gyerek, csak mondom, mert nekem is van egy
4: hát ez egy jó
3: gyerekem.
4: Hír. Örülök neki, mert ott még nem tartunk, úgyhogy ezzel még nincsen tapasztalatom.
3: Meg fog történni, figyelj. És aztán olyan szabad a nyilas, hogy utána meg visszasírod, hogy de jó volt, amikor pici volt, és itt ült mellettem, mert az elindul a karrierjén, és örülsz, ha felveszi a telefonját, hogy figyelj, amúgy most már hol vagy, vagy mi, merre tart az életed.
4: Igen.
3: De nagyon szabad, önálló. Jó, tudom, nem mindenki szereti ezeket a horoszkóp dolgokat, de én megütöttem most a fülemet. Hogy
4: hát engem érdekel. Nem szoktam sokat foglalkozni vele, de érdekel egyébként, mert van benne sok igazság.
3: 4 éves, hú.
4: Igen.
3: Akkor és... ott van, hogy már nem baba, de azért még nem is az a kisgyer, nem mondhatjuk rá, hogy még olyan iskolás gyermekecske, az ovisok, azok nehezek.
4: Igen, ő most kezdte az óvodát egyébként.
3: És hogy bírja?
4: Szereti, nagyon szereti, ő ilyen vegyes csoportú oviba jár, úgyhogy azért tetszik neki annyira, mert ugye nagyobbak is vannak.
3: Az nagyon jó.
4: És ő nagyon szereti a nagyobb gyerekek társaságát, mert nagyon érdeklődő típus. A kicsikkel már unatkozik, és járt ő 1 évet bölcsibe, de ott már sokszor mondta, hogy nem akarok menni, egyébként nagyon, ott is mindenki nagyon kedves volt, meg szép volt a környezet, odafigyeltek, de mondta, hogy ő nem akar menni, és szerintem nagyon unatkozott a kicsi gyerekek között. Az oviba ezt eddig még nem nagyon mondta, hogy nem akar menni, inkább azt várnak már engem a gyerekek, és ma festünk, meg gyormázunk, tehát ő szeretné.
3: Igen, tényleg a vegyes csoportokban az a jobb, hogy jobban hasonlít egy családi mintázat,
4: igen.
3: Hogy vannak nagy testvérek, kis tesók, és ezért jobban szeretik a gyerekek tényleg.
4: Igen, és ő egyedüli gyerek nálunk, úgyhogy ezért is örül a gyerektársaságnak, mert
3: hát,
4: nyilván mi nem tudunk vele úgy olyan szinten játszani, ahogy lehet, hogy ő szeretné. Gyereknek gyerek a barátja. Úgyhogy
3: hát nyilván.
4: Élvezi ezt a helyzetet.
3: Igen, ott tudják magukat kitombolni. Én is, amikor gyerek voltam, volt, hogy azért mentem csak jókedvel suliba, mert tudom, hogy sokan, pedig mi négyen voltunk testvérek, de igen, nagyon nehéz az egyes gyerekeknek, na ezt így szokták mondani, nekik azért egy picit nehezebb, hiányzik az a tesóérzés, tudod.
4: Igen.
3: Tervezitek, hogy lesz még bébi?
4: Hát egyelőre nem. Nem, mert a munkánk is olyan, hogy hát tényleg én is sokat mászkálok, utazok, meg próbálni is kell, és én nem szeretném azt, hogy mondjuk van több gyerekem, és akkor elhanyagolom őket, hanem egynek megpróbálok mindent, meg a legtöbb időt, amit meg tudok neki adni, vele tölteni. De egyébként mi is hárman vagyunk testvérek, tehát sokszor arra gondolok, hogy milyen jó volt, hogy mi egymással egy eljátszottunk, meg felnőtt korunkban is elutazunk egymás házába, ott töltünk pár napot, és jókat beszélgetünk, főleg, hogy mindhárman lányok vagyunk.
3: Jaj, de jó.
4: És tehát ezért nekem annyira ilyen barátnőim sincsenek, mert két húgom van, úgyhogy velük én mindent megtudok, meg szoktam beszélni. És tehát erre gondolok sokszor neki is. Jó lenne adni testvért, akivel felnőtt korában is ilyen szoros kapcsolatban lehetne, csak még nem érezzük úgy, hogy ennek itt van az ideje.
3: Mesélted te is és a párod is, hogy édesapád egy éve hunyt el.
4: Igen. Igen.
3: Akkor ismerhette már a kislányt.
4: Igen, hát imádta.
3: Ez amúgy egy nagyon szerencsés olyan szempontból, hogy már akkora volt, hogy tud emlékezni rá, ugye, a papára?
4: Hát próbáljuk az emlékezetébe tartani, mert mutatunk róla videókat, meg hangfelvételeket, amiken apukám is, ugye említettem, zenész volt, ami énekel, zongorázik, zenél, meg tanított ő is dalokat a Szofinak, meg emlékszik még rá, hogy miket énekeltek, zongoráztak együtt, és akkor próbáljuk így feleleveníteni. De
3: neked nehéz ez? Már úgy értve, nyilván nehéz, hogy újra megnézni ezeket a videókat.
4: Igen, vannak időszakok, amikor én nem is nézem meg. Nem nézem meg, mert nem tudom megnézni. Én biztos vagyok benne, hogy mindenkinek nagyon fáj, amikor elveszíti az édesanyját, vagy az édesapját, de nekem nagyon szoros volt vele a kapcsolatom, mert mi sok évig együtt dolgoztunk. Inkább ilyen baráti kapcsolat is volt ez, meg kollégák voltunk, meg nagyon-nagyon így egy húron pendültünk. Például zenéltünk, sokszor nem kellett megbeszélni, mi legyen a következő, de csak így fél szemmel egymásra néztünk, jó. És akkor tudtuk, hogy melyik legyen a következő dal. Ugye már így ennyi idő után összeszokik az ember, meg látja a vendégeket, mire van igény, és akkor ez az egész dolog így kialakul. Meg sok mindent meg tudtam vele beszélni. Gyerekkoromban inkább ugye anyás voltam, mint a legtöbb kisgyerek, de felnőtt koromban lettem inkább apás, úgyhogy anyutól most bocsánatot kérek ezért, de nagyon szerettem anyukámat is, csak ez a zene az apuval nagyon összehozott minket.
3: Hát ez apa-lánya kapcsolat, az egy teljesen más kapcsolat, tényleg, igen, mint ami egy anya-lánya kapcsolat, nagyon-nagyon rövid idő, egy év. Ne haragudj, hogy belekérdeztem ebbe, mert én tudom, hogy mi most tartunk az 5. évnél, és nem változott.
4: Igen,
3: az, hogy egy év vagy 5 év, teljesen mindegy. Én kívánom, hogy ezeket a emlékeidet tud átadni majd a leányodnak, meg az olyan jó, amikor emlékszik még a papára. De van rá esély egyébként, mert én például, én is ilyen három éves lehettem, akkor elvesztettem a nagypapámat, aki prímás volt egyébként, Zsiga Istvánnak hívták őt, és képzeld el, hogy emlékszem rá. Vannak emlékfoltjaim, hogy adott nekem ilyen cukorkás, pont ilyen cukorcsoki, valamit vett ki a zsebéből, és odaadta. Emlékszem a hajának az illatára. Szóval ez olyan jó nekem.
4: Igen.
3: Hogy igen, van ilyen emléke.
4: Legalább ilyen kis, igen, ilyen kedvesebb, ilyen emlékfoszlányok.
3: Igen.
4: Legyenek neki, meg amit esetleg, még őriz ilyen kinder játékokat, amiket tőle kapott, és akkor mondja, hogy ezt még a papa adta nekem.
3: Na hát.
4: Tehát erre próbálunk odafigyelni.
3: Édesanyukád hogy van?
4: Köszönöm szépen, most jobban van, már hogy így erről a témáról áttérünk, de hát nehéz az ő helyzete is. Ő nagyon fiatal korától már apukámmal együtt élt, 16 éves korától, úgyhogy most egy teljesen más életet kell neki kialakítani.
3: Isten, olyan hamar.
4: Igen, meg megszokni. Ő most vidéken él. Voltunk nála a hétvégén, és hát ő is nyilván a unokáiba próbálja az örömét meglelni.
3: Hárman vagytok lányok, ugye?
4: Igen,
3: hárman. Unoka van?
4: Hát még egyelőre kettő. A nagyobbik húgomnak van, egy kislánya is nálunk van.
3: És mennyi idős?
4: Ő most lesz 7 éves.
3: Ja, egy cukik, akkor egy 7 éves, meg egy 4 éves.
4: Igen. Most ők nagyon jól el vannak.
3: Az meg. Nagyon jót tesz egy mamának, szerintem.
4: Igen. Főleg, amikor nem bírni velük.
3: Hát figyelj, mi más tudnál jobban elterelni az embernek a gondolatait?
4: Igen, igen. Igen.
3: Igaz?
4: Igen, hát próbáljuk, ő is próbálja ebbe ezzel elterelni a gondolatait, meg mindent.
3: Meg onnan szívni egy kis szeretetet, energiát, életösztönt, mert bizony ebben a korban már, amikor az ember elveszíti a társát, nyilvánvalóan az élet ösztönét kell visszakapnia, és abban ti nagyon szépen segítetek. Egyébként hát
4: próbálunk mindenképpen, igen, meg még hárman lányok ilyen, egyébként ilyen vidám természetűek vagyunk, ezt apukámtól örököltük inkább, hogy ő mindig viccelődött mindenen. Tehát az is hiányzik, hogy ez a
3: hogy
4: bármiből viccet csinált. A saját, mondjuk a rossz helyzetbe került valamivel kapcsolatban, és akkor abból is viccet csinált. És mi is egyébként ilyenek vagyunk.
3: Van öniróniától.
4: Igen, igen, mindig valami rossz dolog történik, azt elvicceljük, elnevetjük. Persze az embert azért letaglózza, ha valami rossz történik, kicsit magába fordul, de aztán kilábol belőle. Aki.
3: Hát akkor majd túl fogod magad tenni ezen rossz csontnyilas kislányodon is. Egyszer.
4: Igen. Majd ugye? Lefoglaljuk egy kis zenéléssel.
3: De tényleg biztos, hogy valamennyire rosszacska, mert emlékszem, itt volt a múlt héten a férjed, és igen. Az ő szemén is láttam, amikor elkezdett róla beszélni, hogy komoly aggodalmai volt.
4: Igen, hallgattam, és mondtam is a Szofinak, hallod? Most már még a rádióban is ezt beszélik, hogy te miért?
3: Drága Szofi, ne hallgass senkire, csodálatos kislány vagy.
4: Egyébként
3: és
4: az.
3: És hatalmas karriered lesz, mert a nyilasok egyébként nagyon, nagyon törtetők és önállóak, szóval minden rendben lesz veled, és puszillak innen a stúdióból.
4: Köszönjük.
3: Egyébként, ha Szofi zenész lesz, akkor milyen dől? Ha azt mondja, hogy én muzsikálni akarok, azt én hogyan fogadják?
4: Hát mi nyilván támogatni fogjuk.
3: Jaj, de jó ezt hallani.
4: Nálunk ezt szinte mindenki zenész a családban, úgyhogy a Laci is mesélte múltkor, hogy az ő család részéről is nálunk is sok zenész van, és otthon is hát rengeteg hangszer van, hát sokszor nem félünk el a sok hangszertől, úgyhogy lépten nyomon megpenget, megütöget hangszereket, és de nem is kell neki ezt erőltetni, ez jön magától.
3: De olyan jó ezt hallani, mert annyi zenész mondta már ebben a stúdióban, hogy én nem akarom a gyerekem, nem akarom az unokám, és ilyenkor mindig olyan boldog vagyok, amikor ezt hallom.
4: Hát nyilván, ha más szeretnek majd csinálni, abba is fogjuk támogatni, hiszen nem csak a zene van a világon, de én, mint énekes, azt mondom, hogy a zene nélkül tényleg lehet élni, de minek? Ugye szerintem sok zenész így gondolja. De ha meg zenélni szeretne, akkor meg azt tényleg komolyan kell venni azt a hivatást is, tehát, hogy amit szeret, hangszert megtetszik neki, vagy akár ha énekes szeretne lenni, az vigye végig, ameddig csak lehet a tényleg a legkomolyabb szintekig, vagy ami a más szakmáról van szó, akkor azt is. Mert én a saját példámból tudom, hogy egyébként az én apukám nem akarta, hogy én énekes meg zenész legyek. Igen. És én mondhatni elég későn, ilyen 11 éves koromban álltam neki foglalkozni a zenével, de azt is azért, mert látták, hogy már annyira érdekel a dolog, hogy jó, akkor elvittek a zeneiskolába. De az én apukám ezekben a vendéglátókörökben dolgozott, és hát mint férfi azt látta, hogy azért ott éjszaka, ugye mint ez a tipikus régi ez a vendéglátásban, az éjszakai életben nem akarta, hogy én belecsöppenjek, igen, féltett, ő nem akarta, hogy zenész legyek, de hát annyira érdekelt engem a dolog, hogy végül is...
3: Hát megfogta a kezed, és ment veled, figyelj.
4: Igen, inkább elkísért.
3: Inkább elkísért.
4: Vagy élőt, igen.
3: Igen. A csodálatos, de tényleg csodálatos Balogh Réka beragyogtott a rádiódik stúdióját. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és nagyon jó muzsikálásokat, meg bulikat kívánok neked, meg a kislányodat még egyszer puszilom innen a stúdióból.
4: Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, és nagyon élveztem ezt a beszélgetést, örültem, hogy itt lehettem.
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
5: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Szennyezés, oldószer került a talajba az Iváncsai akkumulátorgyár területén. A falu polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását. Mindez a vezetékes ivóvizet nem érinti, az Ercsi felől érkezik a csővezetékeken. A Fehérvár megyei település pénteken közösségi oldalán azt írta, az SK1 akkumulátorgyár arról tájékoztatta Iváncsa község önkormányzatát, hogy az üzembelső területén található monitoring kútban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Jelezték, az NMP olyan oldószer, amely a szervezetbe kerülve fejti ki káros, például magzatkárosító hatását. Molnár Tibor polgármester haladéktalanul elrendelte a falu valamennyi utcájában egy-egy fúrt vagy ásott kút vizének bevizsgálását. A mintavételt és a vizsgálatot független akkreditált cégként a Bálint Analitika Kft. Fogja elvégezni, annak teljes költségét az önkormányzat fizeti. Alaposan megmozgatta a magyar színházi életet az új színház igazgatói pályázata. A jelek szerint ugyanis szokatlanul sokan szálltak versenybe Dörner György székéért, írja az Index. A teátrumot 2012 óta vezető igazgató jelenleg a harmadik 5 éves ciklusát tölti, amely 2027. január 30-án ér véget. A mostani pályázat nyertese a kiírás szerint várhatóan január 31-én lép munkába, megbízatása pedig 2032 végéig szól. Az Index információi szerint összesen 16-an vették fel a pályázati anyagot, ez azonban még nem jelenti azt, hogy valamennyien be is nyújtják a pályázatukat. A jelentkezési határidő szeptember 14-e, így a végleges pályázói kör csak ezt követően válhat ismerté. Az új színház non-profit Kft. Tulajdonosa Budapest Főváros önkormányzata, a fenntartói jogokat ugyanakkor a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium gyakorolja. A jelenlegi igazgató Dörner György nem kívánta egyelőre elárulni, hogy a 3 ciklus után negyedszerre is megpályázza-e a teátrum vezetését. A tartós szárazság és a csapadékmentes kora őszi időjárás miatt fokozott a tűzveszély Pest megyében. A hatóságok közölték, hogy a jelenleg is érvényben lévő tűzgyújtási tilalom értelmében tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében. A korlátozás vonatkozik a kijelölt erdei tűzrakóhelyekre, valamint a vasút melletti fás területekre is. A saját tulajdonú belterületi ingatlanokon végzett égetésnél is rendkívüli óvatosságra intenek a szakemberek a feltámadó szél miatt. A tilalom megszegői komoly pénzbírságra számíthatnak. Az ENSZ megszavazta, hogy a világ fokozatosan áttérjen a jelenleg használt Mercator térképről egy olyan vetületre, amely pontosabban ábrázolja Afrika méreteit, írja a Guardian. Az ENSZ közgyűlése a New York-i székhelyén tartott ülésén hivatalosan is elvetette a 16. századi Mercator vetületet, és a 2018-ban kidolgozott megoldást támogatta. Az ülésen 164 ország szavazott a határozat elfogadása mellett, csak az Egyesült Államok szavazott ellene, képviselője pedig feleslegesnek nevezte a határozatot. 6 ország tartózkodott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggeli szó nektek adik jót.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Trájó, magyarul élet.
0: Életutak, hit, kereszténység.
2: Rádiódik.
4: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán egy nagyon különleges vendégem van, akit igazából én személyesen annyira nem ismerek, egyszer találkoztunk egy nagyon szuper alkalmon, és onnan van meg ez a kapcsolat, hiszen észrevettem, hogy nagyon ég Istenért, na de most már ki is mondom az ön nevét, Kurucz Beatrixról van szó, köszöntünk itt a stúdióban.
5: Isten áldjon, Armando, köszöntök mindenkit, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is.
4: Nos, bele is kezdtem már, hogy ugye találkoztunk egy alkalmon, ahol ugye imádkoztunk és dicsőítettünk együtt, és volt egy kis üzenet is, amihez elég jó hozzászólásaid voltak, és ezért úgy véltem, hogy vagy olyan erős keresztény hitben, hogy elmeséld itt a bizonyságodat nekünk, és meg is kértelek, hogy meséld el, de ne rohanjunk ennyire előre, hogy jutottál el oda az oázis közösséghez, ahol találkoztunk. Kezdjük a legelején. Milyen volt a gyermekkorod, hogyan nőttél fel?
5: Hát a gyermekkorom az igazából nagyon nehéz volt, és sajnos a szülői hátterem sem volt soha olyan, ami igazából egy gyereknek szükséges lehetett volna a fejlődéséhez. Nagyon az édesapám nekem mindig a családból távol volt, és igazából én anyukámmal nőttem föl, volt egy feltesóm, és hát, hogy van is még jelenleg is, hála az Úrnak. Egyedül nevelt minket édesanyám, minden tőle telhetőt megtett mindig igazából, de nem volt soha annyi ideje ránk, hogy annyit tudjon figyelni, hogy mikor mit csinálunk, amennyit tényleg egy szülőnek kell egy gyerekre figyelnie. És ugye ilyenkor, amikor egy szülő nem tud úgy vigyázni egy gyermekre, egyedül egy anya nem tudja megadni úgy a gyermekének azt a figyelmet, amit egy apa is meg tudna adni, amit így egy családban együtt így közösen a gyerekekre kellene figyelni, akkor igazából ugye a gyerek elkezd máshol keresni magának elfoglaltságot, és én is így voltam ezzel, hogy az iskolába jártam, de mindig elkezdtem olyan emberekkel barátkozni, akik így kicsit züllöttek, és hát elkezdtem egy ilyen rosszabb úton járni, egy olyan úton, ami Istentől távol van, és már sajnos korai fiatalkoromban is már elkezdtem így inni, cigizni, és olyan társaságba keveredtem mindig, akik ezt az életet űzték, és mindig mondhatni, vonzott is sajnos ez a rossz társaság engem, és mindig a nagyobbakkal lógtam, mindig olyan emberek társaságát is kerestem, ahol a bűn volt, és ugye akkor én még nem tudtam, hogy amit akkor teszek, vagy így gyerekként, az bűn, vagy hogy az Istennek nem tetsző élet, de viszont mégis ezt cselekedtem, mert abban találtam meg a boldogságomat, és abban találtam meg azt az űrt betöltetni, amit ma már ugye Isten betölt számomra, de viszont nagyon hiányzott nekem egy apa is az életemből. Szóval nekem édesapám mára már, hál' Istennek, nagyon jó a kapcsolatom, sokat javult így az idők során, de nagyon megéreztem azt, hogy nem volt ott, és nem fogott, és nem volt meg ez az apai szigor, aminek meg kellett volna lennie. És igazából számomra így Isten, akkor is tudom, hogy egy ilyen gondviselő atya volt már akkor is az életemben, még akkor is, hogyha édesapám nem is volt annyira mellettem. Tudom, hogy akkor is próbált a helyes útra terelgetni, vagy esetleg azokból a társaságokból kivenni engem, amikbe belekeveredtem, hol néha az édesanyám fenyítésével, azokkal a dolgokkal, amikor éppenséggel bajba kerültem, és akkor esetleg szobafogságot kaptam, vagy bármi ilyenek. Igazából az édesapám nagyon sokat ivott régen, szóval nem volt egy jó családkép előttem, és volt, hogy sokszor így nem féltem, és nem szerettem ott lenni nála, és én mindig ezt láttam, hogy sajnos ezt a csonka családképet, hogy anyu dolgozik, én mehetek és azt csinálhatok, amit akarok, ha akarok tanulok, ha akarok nem. Nem, én nem engedtem meg azt soha, hogy engem így fogjanak, vagy nem, én engedetlen voltam, én anyukámmal is kiabáltam, hogyha úgy volt, és szófogadatlan gyerek voltam. A apukámnál voltam, egyébként akkor meg azt azért nem szerettem, mert ő meg így szigorú volt, szóval ő bizonyos szakaszonként volt az életem része, így volt úgy, hogy évekig nem beszéltünk, volt úgy, hogy aztán megint beszéltünk, aztán ugye, amikor kiskoromban ott voltam nála, így amikor ezt éltem meg, hogy ezt a rosszabb énét, amikor az alkohol hatására így a rosszabb énét elővette, és ezt láttam, akkor inkább tényleg így féltem tőle, és ezt azt éltem meg, hogy miért is van nekem apukám, vagy nem volt jó érzés, hogy van apukám. És igen, ez volt így a gyerekkoromban igazából. Inkább az ülés választottam, mint a tanulást, úgyhogy így ilyen elkallódtam nagyon hamar.
4: Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad ezeket velünk. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni. Most elmegyünk egy kis zenét hallgatni. Szereted a Hillsong dalokat?
5: Igen.
4: Akkor most egy Hillsong fog szólni, dicsérjük az urat, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést itt a 100.3 Rádió Dikken.
5: Halleluja.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
4: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Kuruc Beatrix az én vendégem. Köszöntelek téged!
5: Szervusz Armandó ismét!
4: Nos, ott hagytuk el abba az előző szegmensben a beszélgetést, hogy a gyermekkorodról beszéltél. Ugye itt beszéltünk arról, hogy züllött volt viszonylag a gyermekkorod a baráti társaságod miatt, illetve a szülői képek miatt, de az Istennel való kapcsolatod milyen volt gyermekkorban? Mi volt az Isten képed mindezekben az időszakokban, amikor így rossz társaságban voltál? Hallottál Istenről úgy gyermekként?
5: Hát Istenről leginkább nagymamám felől hallottam. Őnekik volt a faluban egy templomuk, ott ők hát nem mindig jártak igazából így templomba imádkozni, de azt tudom, hogy mamám így katolikus volt, és ő neki volt egy valamiféle hite a vallásosságból, de igaz élő kapcsolatuk szerintem a családban nem nagyon volt egyikőjüknek sem. És igen, ez a másik dolog, hogy nem egy ilyen vallásos, és hát, hogy nem egy élő, Istennel élő kapcsolat, elnézést, ezt most nagyon rosszul mondtam. Szóval a családon belül sem volt sajnos élő kapcsolata egyikőjüknek sem, és ezért én nekem nem ez a kép jött át, hogy Istennel milyen kapcsolatot kell ápolnunk, és nekem így nem mesél senki a gyerekkoromban Jézusról, Istenről, hogy ki ő, hogy mit tett értünk. Igazából nekem ez nagyon későn alakult ki, hogy én magamtól akartam így keresni az Urat, és magamtól szerettem volna így őt megtalálni. Persze tudom azt, hogy ő az, aki hívott, és ő az, aki kiválasztott, vagy elhívott, de sajnos a gyerekkoromban nem volt senki, aki így ezzel így foglalkozott volna, hogy gyere, most akkor én leülök veled, és akkor beszéljünk, hogy ki az a Jézus. Nem mondta senki nekem, és én igazából ezt bánom, de ennek tudom, hogy így kellett lennie.
4: Akkor gyermekkorodban nem mesélt neked erről senki. Hogyan haladt tovább az életed, és mikor mesélt neked róla valaki?
5: Hát igazából nagyon, nagyon sokáig nem hallottam, hogy ki az a Jézus, vagy hogy mit tett ő értünk. Nekem nagyon sokáig nélküle volt életem, és nekem addig a pontig, amíg én nekem vele nem lett kapcsolat, élő kapcsolatom, és nem ismertem őt meg, addig nekem folyamatosan egy ilyen káosz volt az életem. Szóval én onnantól kezdve, hogy fölnőttem, és eljutottam odáig, hogy általános iskolába már elértem a 7. osztályt, én onnantól kezdve a szüleimmel elköltöztem, és az a költözés nekem ott nagyon megingatta úgy a gyerekkoromat, hogy ott kellett hagynom azt a várost, azt a közeget, ahol én felnőttem, és onnantól kezdve én a pesti éjszakába bekerültem, ahogy elköltöztünk, és onnantól kezdve mondhatni az ördögnek a rabja voltam, és onnantól kezdve nekem az életem csak így ment lefelé a porba, a mocsokba, a sárba, és úgy kerültem bele a kábítószerezésbe, úgy kerültem bele az olyan dolgokba, amit tényleg most megosztom, mert tudom, hogy az Úr mit tett értem már így, de a prostitúciótól kezdve sajnos én minden olyan dologba berekeveredtem, hogy nincs az Úr, akkor nem tudom, hogy mi lenne ma velem.
4: Azt a mindenit, igen, kedves hallgatóink, most egy picit elérzékenyült ez a téma, hiszen most még ott tartunk a történetben, hogy ezt mind Isten nélkül tetted, és úgy keveredtél bele ezekbe a dolgokba, és hamarosan jön a dolognak az örömteli része, gondolom, amikor kibontakozik a sztori, és megismered Istent, úgyhogy ha készen állsz majd, akkor folytassuk is innen.
5: Szóval az egy hosszabb út volt, amíg elértem az Úrhoz, mert sokszor volt az, hogy a gyalújáróban például hallottam egy dicsőítő dalt, vagy például sokszor hallottam így a Facebookon is, vagy bárhol egy ilyen ige hirdetést, egy evangelizációt, és sokszor éreztem, hogy az Úr így érintgeti a szívemet, és akarja, hogy menjek hozzá, de volt olyan sokszor, hogy elmondtam egy megtérősimát otthon magamtól, és úgy éreztem már, hogy így egyre közelebb és közelebb van hozzám az Úr, és amikor úgy éreztem már, hogy ebből a sok zűlésből és ebből a sok mocsokból elég, akkor elhatároztam, hogy beszeretnénk merítkezni, és azt szeretném, hogy az övé legyek. És ez is egy ilyen, hát egy jó 2 éven betelt, mire tényleg eljutottam oda, hogy találtam egy gyülekezetet, és ahogy tényleg úgy azt tudtam mondani, hogy na, akkor most jött az a pillanat, hogy akkor merítsenek be, és szeretném átadni az Úrnak az életemet, mert hiába küzdködtem, hogy befejezzem a kábítószert, vagy a prostitúciót, vagy bármit, hiába küzdködtem egyedül, nem ment, és tudtam azt, hogyha Istennel közösségem lesz, akkor ő tud majd annyi erőt adni nekem, hogy ez tényleg így ennek vége legyen. És a bemerítésem során, ugye, amikor megkaptam az ő szent lelkét, és a bűneimtől megtisztított utána, én annyira hálás voltam neki, mert tényleg, amivel én próbáltam egyedül küzdködni, hogy megszabaduljak ettől, ő képes volt egy pillanat alatt az egészet úgymond ezt elvenni, és lemosni ezt a bűnt, azt a mocskot. Persze, amikor nekem úgy volt, hogy előbb volt a bemerítésem, és a megtérés ez egy ilyen folyamat volt nekem, amíg mindent így el tudtam így hagyni, és igazából éreztem, hogy már az Istennek a lelke ad erőt nekem ehhez, hogy ő vette el ezt tőlem, és azt a sok mocskot, azt a sok bűnt, azt a sok mindent, amit magamra szedtem, azt ő mind lemosta.
4: Hogyan jött neked az, hogy te önmagadtól elmondjad a megváltóimát, és hogy bemerítkezzél, mert akkor ezek szerint ezt senki nem mondta el neked így konkrétan, hanem te magad jöttél rá, ugye?
5: Igen, igen.
4: Most hát, akkor innen fogjuk folytatni.
5: Jó.
4: A beszélgetésünket, kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni. Most ismét elmegyünk egy kis zenét hallgatni, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést itt a 100.3 Rádió Dikken.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is. Beatrix az én vendégem, nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt vagy velünk, és hogy most már nagyon mély tartalmakba belementünk.
5: Igen.
4: Ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy ugye megtértél, aztán bemerítkeztél, de a megtérés az nálad egy folyamat volt, tehát olyannyira hamar be akartál merítkezni, hogy igazából még meg sem történt a megtérésnek a teljessége, hiszen tudjuk, hogy a megtérés az nem azt jelenti, hogy elmondunk egy ilyen befogadó varázsimát, és onnantól kezdve megváltozik az egész életünk, hanem ez egy folyamat, ez egy gondolatváltás, amikor hátrahagyod az ó életedet, és követni kezded Krisztust. Ez nem azt jelenti, hogy tökéletes leszel utána, és bűntelen, csak azt, hogy utána már ismerettel szeretnéd követni Jézust. Na most, ugye nem említettél senkit, aki evangélizált volna feléd, aki konkrétan rávezetett volna dolgokra, hanem hallottál dicsőítő dalokat az aluljáróba, és aztán azt említetted, hogy te önmagadtól felolvastál ilyen megtérő imákat.
5: Igen, meg sokszor volt ilyen roma alkalom is, vagy evangelizáció, amit így Facebookon így találtam, meg volt sokszor ilyen, amúgy ez az érdekes, hogy mindig ilyen, ami így közelebb állt a szívemhoz, mindig ez a roma dicsőítő dal is, amit így hallgattam otthon így magamtól is, nem tudom, mit tetszett nekem az ilyen. Szerettem mindig így énekelgetni is, meg ilyenek, és valahogy ezt így megtaláltam, vagy így az Úr küldte, vagy nem is tudom, hogy mondjam.
4: És mi vezetett rá téged, hogy te otthon elmondjál egy ilyen megtérő imát, vagy egyáltalán felolvasd, vagy ugye megemlítetted azt, hogy most már elég ebből a sok koszos bűnből. Honnan tudtad, hogy ez rossz, koszos és nem jó dolog?
5: Hát nekem volt egy ilyen spirituális út is az életem részében. Szóval ott is éreztem azt, hogy valamitől szabadulnom kell, hogy valamitől meg kell tisztuljak. Ott is mindig így, ugye az egy valamilyen szinten egy okkult része az életnek, a spiritualizmus maga, de ott is az volt a cél maga, hogy megváltozzak jó irányba. És igazából hogy a megtérős imákat így elkezdtem mondani, vagy bármi, az azért volt, mert így a szívem, az biztos vagyok benne, hogy az Urat így ismerte, vagy felismerte, hogy ő hozzá kell tartozni, attól függetlenül, hogy így a tudatom nem is tudta ezt, hogy ő van csak, és ő az egyetlen, az út, az igazság és az élet.
4: valahogy mégis úgy az emberi ösztön lehetett benned, vagy én nem tudom. Említetted azt is, hogy a roma zenék és a roma alkalmakat találtad meg, ez azért volt, mert sok roma ismerősöd van a Facebookon, és akkor ők megtértek, és ezt osztották meg, és így találtál rá ezekre?
5: Nem. Ez az érdekes, hogy nem. Nem tudom már pontosan, hogy találkoztam. De ezek ilyen 2-3 évvel ezelőtt lehettek körülbelül. Ilyen láttam, ilyen kis házakba mentek, ilyen kis alkalmakat tartottak igazából. Szóval dicsőítettek együtt, én ezeket csak néztem, és csak annyira emlékszem, hogy mindig ezeket megkönnyeztem. Hogy ezek tényleg így olyan szívemig hatoltak.
4: Beatrix, te roma lány vagy egyébként?
5: Negyedvér vagyok, mert édesapám által, ő félvér, szóval így egy negyedvér van bennem.
4: Akkor ezért tetszettek neked ezek a...
5: Igen.
4: Nos, ugye említetted azt, hogy akkor bemerítkeztél, ez hogyan történt?
5: Ez úgy történt, hogy ugye meg van írva, hogy erőszakosok ilyen mennyik országa. Úgy történt, hogy én megkerestem ezt a gyülekezetet, ahol most én járok, és írtam nekik, és mondta, hogy én beszeretnék merítkezni, és leültem, akkor ugye a pásztor megengedte, hogy beszélgessünk, és elmondtam neki így az életem egy kis részét, és mondta neki, én beszeretnék merítkezni, nekem ez most minden vágyam, minden ezt nagyon szeretném, mert én ezt úgy érzem, hogy nekem ez kell. És akkor szerencsém volt, mert az Úr kegyelméből pont 2 héten belül volt, azt hiszem, akkor a náluk a bemerítkezés, és megengedték, hogy én is bemerítkezhessek, úgyhogy még akkor ugye nem jártam oda sok ideje, ugye most lesz lassan 1 éve, hogy én hozzájuk még nem csatlakoztam, úgy szó szerint nem volt kimondva, de hozzájuk járok.
4: Mi vezetett rá, hogy te oda járjál? Hol találtad meg őket?
5: A Facebookon láttam ezt is, igazából egy ilyen kis short videójukat láttam, és egy alkalmukat, és akkor én nekem ugye a pásztornak így a mentalitása megtetszett, ahogy így beszél az emberekhez, hogy vicces is volt, szóval így egy kicsit ilyen magaménak éreztem, és engem így ez fogott meg, hogy olyan, na, de jó fej mindenki, és akkor így láttam, hogy na, milyen jó ez az alkalom, hogy nem az ilyen katonás rendszerint történő dolgok vannak, hanem tényleg ilyen szabad mindenki, és azt láttam, hogy ott tényleg úgy szeretet is van, meg ez a szabadság is.
4: Tehát akkor elkezdtél járni erre az alkalomra, fel is hívtad őket, megengedték, hogy te bemerítkezzél. Mit jelent pontosan a bemerítkezés? Van köztünk olyan hallgató, aki nem tudja, hogy egészen pontosan ez mi is?
5: Hát ugye a bemerítkezés az, amikor az óembered, amikor a víz alá lemerül, akkor az óembered Krisztussal együtt meghal, és Krisztussal együtt feltámadsz, amikor téged a víz alól felhúznak. És ott, amikor ott én engem lemerítettek, akkor azzal az ó énem, aki volt, az a prostituált, az a drogos, az ott meghalt. És ott utána, amikor felsegítettek a víz alól, akkor pedig a Krisztussal együtt támadtam föl. És az a krisztusi én, az a Krisztus, aki már újjá lett, az van már bennem, ő általa.
4: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink, most elmegyünk, ismét hallgatunk egy jó kis dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább a beszélgetésünket itt a 100.3 Rádió Dikken.
0: Trájó, magyarul élet, életutak, hit, kereszténység, Rádió Dik.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Kurucz Beatrix az én vendégem. Köszöntelek téged!
5: Szerbusz!
4: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy te bemerítkeztél, és hogy ez hogyan történt, csatlakoztál le egy kis közösséghez, amit a Facebookon találtál.
5: Igen.
4: És azt mondtad, hogy utána jött később a megtérésnek a folyamata.
5: Igen, igen, igen, igen.
4: Miért? Mi történt akkor a te életedben?
5: Hát, ugye, amikor még én felkerestem ezt a gyülekezetet, akkor már úgy a prostitúciót azt így úgymond elkezdtem hagyni, mert akkor már ugye volt egy párkapcsolatom is, akkor ugye már az hál' Istennek úgy nem volt az életemben, de még a kábítószerezés az még mindig, és igazából ugye, ahogy egyre többet töltöttem Istennek a jelenlétében, ugye egyre több több szeretetet kaptam tőle, és ugye a szeretete gyógyított meg, és hozott ki ebből, és ezt csak azt mondtam, hogy jó, kész, vége, a kábítószerezésnek is, a cigarettázásnak is, és a dohányzásnak is, persze voltak küszködések közben, hogy elhagyom, nem hagyom, és ez így, tényleg azért mondtam, hogy egy folyamat, mert úgyhogy szenvedtem is közben, de hát Krisztusért szenvedtem, hogy ezeket tényleg így el tudjam hagyni és engedni ő érte, hogy őt tudjam követni az ő szentségében, ahogy ő hozzá méltó, és akkor ez a döntés, ez így, amikor így megszületett, akkor így mert tényleg így közelebb is éreztem magamhoz az Urat, és még mindig azt mondom, hogy megérte, és ő mindennél többet ér, és hálás az én szívem, hogy tényleg ebből a függőségből mentett ki, a paráznosságból mentett ki, és tényleg két kezemet összeteszem, hogy ő általa élhetek is, hogy új ember vagyok általa.
4: Tehát akkor ezért volt a megtérés egy folyamat, mert visszatértél egy régi szenvedélyhez, és mire ezt teljesen el tudtad engedni.
5: Igen.
4: Utána hogyan haladt tovább az életed? Mit szóltak ehhez azok a barátok, akikkel csináltad ezeket a tevékenységeket?
5: Hát, ugye mondtam, hogy nagyon sok ideig volt ez, hogy ebből így egyedül próbáltam küszködbe kiszállni, vagy igen, biztos vagyok benne, hogy Isten volt az, aki ebből ki akart már akkor is húzni, csak ugye nekem nem volt úgymond erőm, az ő szent lelke nélkül meg erőtlen voltam tényleg, és ugye olyankor már, amikor sokszor így elhatároztam magamat, hogy akkor most már nem szeretném ezt csinálni, vagy már tudom, hogy ez a bulizós valaki az már nem épp az életemet szolgálja a jó felé, akkor nekem mindig voltak ilyen kis korszakaim, amikor azokat az embereket és azokat a társaságokat így magam mögött hagytam, vagy például már nem tartottam bizonyos emberekkel a kapcsolatot, és ezek is ilyen időszakos folyamatbeli dolgok voltak, hogy rájöttem egy idő után arra, hogy nem való már ez a társaság nekem, vagy ez az élet, és nem mindig voltak úgy igazából ilyen igaz barátaim, vagy olyan baráti társaságom, ami állandó lett volna, hanem mindig ezek azok az emberek voltak, akik így éppenséggel a bulizós korszakomban voltak, akkor azok annyi ideig voltak a társaságomban, ameddig ott buliztam velük. Szóval mindig, amikor egyre jobban így kezdtem kimászni ebből, úgy ezek az emberek le is váltak.
4: Ért kritika téged ezért?
5: Tessék?
4: Ért téged kritika ezért?
5: Megmondom őszintén, annyira nem, mert tényleg a végére már annyira elengedtem ezeket az embereket, hogy rájöttem, hogy nem fontos már számomra egy olyan társaság, mint például, ahol kábítószerezés van, vagy bármi, hogy már ennek például nem adtam így teret, nem engedtem teret, hogy így kritizáljanak, vagy bármilyen miatt. Nem volt soha állandóság az életemben igazából. Ugye nagyon sokat is költöztem, meg nagyon sokat váltottam mindig az életemben. Ugye így tényleg nem volt olyan társaság sem, ami állandó lett volna, így nem volt olyan hely, nem volt olyan tér nekik adva erre, hogy kritizáljanak.
4: Tehát akkor ott megváltoztak a barátaid is, gondolom lettek a gyülekezetből keresztény barátaid, illetve említetted, hogy utána lett egy párkapcsolatod.
5: Ez még az ilyen időszakos volt, úgymond, mármint, hogy amikor nekem a bemerítésem volt, az utána még tartott, és utána már nem volt. Vagy így, az így levált.
4: Ja, tehát akkor ez is egy ilyen régi életből való kapcsolat volt, és,
5: igen,
4: és
5: igen.
4: Akkor ezzel ezt is el kellett engedni. Megérte neked ott hagyni a barátaidat, a káros szenvedélyeidet, és ugye a pasidat is?
5: Mindenképp,
4: ezért az
5: igen.
4: Egészért?
5: Igen, igen, igen. És ezt nagy mosolyjal tudom mondani, hogy igen.
4: Most ez nagyon érdekes, a következő órában erről foglak faggatni akkor, hogy miért érte meg? Ki számodra Jézus Krisztus, mit adott neked ez az egész, illetve hát, hogy mit tudnál tanácsolni azoknak, akik ugyanúgy szenvednek ezekben a dolgokban? Ugye több nagyon súlyos dolgot is felsoroltál nekünk, amik ugye ilyen alvilági dolgok is egyben, és nagyon mélyek, és lehet, hogy van olyan hallgatónk, aki szenved ezzel kapcsolatosan, úgyhogy remélem, hogy majd adsz nekünk egy-két jó tippet, vagy hát így tanulhatunk a te sztoridból. Úgyhogy kedves hallgatóink, a következő órában is várunk benneteket nagyon sok szeretettel, most ismét elmegyünk zenélni, aztán folytatjuk tovább itt a 100.3 Rádió Dikken.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

abban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 rádiódik.
1: Romákról
0: nem csak romáknak.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 rádiódik. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Turgyán Sándor rendőrként nagykanállal falta az életet. Fiatal vidéki srác volt, amikor a budapesti 8. kerületben szolgált a 2000-es években. Dokumentumfilmet készített róla az HBO, azonban ott kellett hagyni a rendvédelmi pályát. Súlyos betegségen és magánéleti válságokon át jutott el a felismerésre, hogy valami hiányzik az életéből. Sándor ma Máté Szalka kertvárosi református gyülekezet aktív tagja, munkatársaival pedig tanoda alapításon dolgoznak. Amikor a családomról mesélek, mindig fontosnak tartom kiemelni az elején, hogy több nemzetiség is megtalálható a felmenőim között. Édesapám magyar, édesanyám pedig cigány származású, de apukám rokonságában sok a sváb, édesanyám családjában pedig az erdélyi magyar és a román. De tovább megyek, a vezetéknevem török eredetű, a határvédelemre utal. Kezdte el. Anyukámék több generációra visszamenőleg azon a Mátészalkai cigánytelepen éltek, amely ma Finevékként ismert, nagyapám volt az első cigánybíró a városban. A szava nem csak a helyiek között számított, hanem a kívülállók számára is ő volt az összekötő kapocs a romák felé. Idősebb emberek még manapság úgy hivatkoznak édesanyámra, hogy a bíró jánya. Mivel nagyapám sajnos egész fiatalon meghalt, anyám és nagyanyám rendszeresen ingázott Budapest és Mátészalka között dolgozni a híres fekete vonattal. Szüleim így ismerkedtek meg egymással a fővárosban, az egyes számú építőipari vállalatnál. Apukám Nyírvasváriban született, az ő édesapja volt a TS kocsisa, nagyanyám pedig a háztáival, gyerekekkel foglalkozott, emellett a család kis területen dohányt termelt. Talán meglepő, de ezutóbbival több pénzt kerestek, mint a gabonával. Apu nem teketóriázott sokat, hazavitte édesanyámat a nagymamám, első reakciója viszont az volt, hogy miért hoztad ide ezt a cigányt? Így apám 18 évesen sarkon fordult, és külön életet kezdett a szerelmével. Anya szüleivel nem volt gond, hamar elfogadták édesapámat, én lettem az első gyermekük, engem két öcsém követett. Folytatta a mesélést. Képzés szinte azonnal gyakorlattal kezdődik, általában egy kapitánysági kihelyezéssel. Intézkedési jogköröd nincs, járőrtársként figyelsz és tanulsz, biztosítod az intézkedést, engem a szóbi rendőrösre helyeztek ki. Érdekes hely volt, tele olyan idősebb kollégákkal, akik szolgálatuk nagyobb részét a szocializmusban húzták le. Akkoriban úgy volt, hogy az iskola végén mindenki a gyakorlati helyén áll munkába, de mire végeztem, a sok kor kedvezménnyel távozó miatt létszámstoppot hirdetett a belügyminisztérium, és a rendészetiről kikerülő összes fiatalt a BRFK állományába helyezték át. Nem tudom hogyan, de én a 8. kerületbe kerültem. Hozzáteszem, akkor semmit sem tudtam még Budapestről. Nyilatkozta az interjúban.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Trájó, magyarul élet.
0: Életutak, hit, kereszténység.
1: Rádió Dik.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Kurucz Bátrix az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
5: Szia Armandó, ismét.
4: Nos, az előző órában arról beszéltünk, hogy mennyire rossz volt, úgymond, az óéleted, hogy milyen súlyos dolgokban voltál benne. Nagyon-nagyon mélyen érintett egyébként, ugye többször te is elérzékenyültél, és könnyek közt mesélted el ezeket a dolgokat. Hát még nekünk is elég durva volt ezt hallani, nemhogy még ezt átélni tényleg. Viszont ugye kezd már mosolygósá válni a sztori, pont azt mondtad az imént is, hogy nagy mosolyjal tudod mondani, hogy mindent megért. Mindent hátrahagyni Jézusért. Igen. Hogyan zajlott utána tovább az életed? Tehát mesélted, leváltak a régi barátok, elhagytad azt az idézőjelben rossz társaságot, ugye, amiben benne voltál, és hogyan folytatódott akkor tovább az életed? Tehát onnantól rendszeresen jártál egy közösségbe, vagy mindennapos volt az Istennel a kapcsolatod?
5: Hát igen, meg voltak ilyen nagyobb alkalmak, mint egy dicsuli tábor. Ugye, igazából amikor én így találkoztam az Istennek a jelenlétével, az Úrral, magával, és amikor így én megéreztem őt, akkor ugye a friss megtérteknek van ez az éhes szívük, és én csak tényleg egyre vágytam ő rá, és így mentem, és ahol lehetett, és ahol lehetett, én akartam belőle kapni. És tényleg éhes is volt a szívem, és akartam, és vágytam ezt a jelenlétet, ami ő, és ez fantasztikus volt, és ugye, amikor még így az ember nem tudja, hogy milyen Istennek a jelenléte, és a szeretete, és amikor találkozik vele, akkor utána tényleg, ugye én függője voltam valaminek, így mint szernek, de amikor ezzel a Istennel való Istennek a szeretetével találkozol, akkor meg rájössz arra, hogy Úristen, hogy ez mi? hogy igazából nem hasonlítható semmihez, és mindennél többet érő szeretet, ami ő maga.
4: Te ezt önmagadtól érezted meg, vagy úgy teljesen, szerintem valahogy volt benned egy éhesség erre, vagy úgy nagyon érzékeny voltál így Istenre. Valahogy azt érezted, hogy ez rossz, tehát érezted azt, amiben benne vagy, hogy ezek nem helyes dolgok, vagy úgy erkölcsileg, mert akkor még nem tudtad nyilván, hogy ez bűn, erkölcsileg nem érezted normálisnak azt, amilyen helyzetben vagy?
5: Hát erkölcsileg sem, meg egy, ugye, a lényege, hogy amikor valaki ilyen gyerekkorban nő föl, akkor az önértékelése, így az önképe minden torzul. Szóval én nekem ezt így az önértékelésemet, ami nem tudtam így magamban egyáltalán értékelni, hogy ki vagyok, hogy nő vagyok, vagy bármi, addig elveszett voltam, és ahogy így, hát így magamat elkezdtem értékelni, úgy jöttem rá arra, hogy Úristen, én nem ez nem ez vagyok, ettől több vagyok, de hát ugye a pénzért megtettem, meg a függőség miatt, meg egyéb ilyen dolgok, és amíg így ebben voltam, addig csak annyit éreztem, és annyit tudtam, hogy ennek most már valahogy nem így kéne lenni, és onnantól kezdve csak próbáltam ebből kimászni, ki kászálódni, de hát ugye addig még mindvégig benne voltam ebbe a mocsokba, és az ördögi körbe, úgymond, amiből, és tudtam is már a végére, hogy ez egy ördögi kör, hogy ebből nincs kiszállás, és kerestem a kiutat, hogy ebből hogyan tudnék kiszállni, vagy hogyan van ebből a menekülő, hogy egyáltalán, hogy tényleg vágytam a normális életre, hogy csak úgy láttam, hogy mások hogy normálisan élnek, hogy ilyen semmi gondjuk, hogy megvannak, van egy normális életük, fölkelnek, elmennek dolgozni, szeret, családban van gyerek, stb. És elkezdtem erre vágyni, és akartam, hogy nekem is legyen egy normális életem.
4: És most már Isten meg is adja. Ez egy nagyon-nagyon szívszorító történet egyébként, és az a szép ebben az egészben, hogy nagyon megmutatkozik ebben az, hogy Isten eléri az övéit, és Isten kiválasztja az övéit, mert senki nem ment oda hozzád evangélizálni, hanem tényleg te magad kerested meg Istent. Szó szerint Isten beavatkozott az életedbe, és magához vonzott téged. Nos, elengedted ezeket a dolgokat, ugye onnantól kezdve elkezdtél járni akkor ebbe a közösségbe, és minél jobban meg akartad ismerni Istent, mert ő nagyon csodálkoztál rajta, hogy milyen is valójában ő.
5: Ebbe a közösségbe.
4: Mit tudnál tanácsolni azoknak a lányoknak, vagy nem csak lányoknak, hanem így a fiataloknak, azoknak az embereknek, akik ugyanígy függőségben vannak, vagy esetleg rossz társaságban, vagy akár még így a prostitúcióban is, hogy bírnak ebből kilábalni? Mit tudnál nekik tanácsolni?
5: Hát először is az, hogy mindenképp keressék az Urat az ő szívükben, hogy kiáltsanak föl hozzá, hogy segíts Istenem, hogy segíts ebből kilábalnom, hogy gyere el, és nézd rám, vagy bármit így a saját szavaikkal, hogy jussanak el arra a pontra, hogy határozzák el, hogy már nem akarják ezt csinálni, hogy legyen elég. Mert nekem is ez segített, hogy elhatároztam, hogy már nem akarom, mert nem én vagyok, és nem akarom. És amikor ez, szerintem ez az elhatározás, ez a döntés megszületik, akkor ott tud belépni az Úr, és akkor tud segíteni. Amikor már tényleg mi elégeljük meg azt, amiben vagyunk. Mert én úgy gondolom, hogy az ember maga tud eltűrni bizonyos dolgokat egy ideig, óráig, de amikor már úgymond kényszerítve van, és egy ilyen szellemi behatás által van kényszerítve, akkor abból tényleg az embernek a lelk abból csak menekülni akar. És ezt érzi az ember, hogy már frusztrálja, már terheli, már szinte hány ingere van magától, vagy abból a környezet, vagy a környezetétől, vagy abból attól a társaságtól, vagy bármitől, a kábítószertől, tök mindegy, amikor már megelégelés, már kész, azt mondja, hogy elég, besokalt tőle, akkor van az a pont, amikor be tud lépni az Úr az életébe, hogy itt vagyok, akkor de akkor adnia kell magát az embernek, hogy akkor jó, rendben, és csak akkor gyere, segíts. Szerintem így ezt tudnám tanácsolni, hogy egy döntést szülessen meg bennük, egy elhatározás, és akkor biztos vagyok benne, hogy az Úr is úgy tényleg olyan segítő kezet fog nyújtani nekik, hogy abba, hogyha belekapaszkodnak és megragadják, akkor onnan ki tudnak mászni.
4: Mit tudnál azoknak mondani, akik most hallgatnak minket, és teljesen őrültségnek tűnik nekik ez az egész? Lehet, hogy ők is ugyanúgy benne vannak, de ők meg pont azt mondják, hogy miről beszél ez a lány, hát ez teljesen jó dolog, teljesen rendben van ez, nagyon jól érzem magam, nagyon jó pénzkeresési lehetőség, illetve ettől a káros szenvedélytől is jól érzem magam. Ezeknek mit tudnál mondani? Ezt fogjuk meghallgatni a következő szegmensben. Most elmegyünk ismét zenét hallgatni, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést itt a 100.3 Rádió Dikken. Maradjatok velünk!
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztoly Karmandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Kurucz Beátrix az én vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
5: Én is köszönöm.
4: Nos, az előző szegmenst úgy fejeztük be, hogy arra kértelek, hogy azoknak az embereknek mondjunk valamit, akik teljesen őrültnek néznek bennünket, hogy mi fiatalokként követjük Jézust, és hogy nem szeretnénk ezekben a bűnökben élni, különösen ugye ezek a káros szenvedélyek, amiket te csináltál, illetve ugye maga az a könnyű anyagi forrás, amit lányok választhatnak, és ezt te hátrahagytad Jézusért. És mi van, ha ők nem értenek egyet, és teljesen őrültnek néznek téged, vagy engem akár, mit tudnál nekik mondani?
5: Hát azt, hogy ezzel én is így voltam. Mert úgy gondoltam, hogy nekem nem mondja meg senki, hogy én mit csináljak, és én is tényleg ezt így tök jó dolognak tartottam, mert hogy de jó, hogy így független vagyok, és élveztem azt, hogy ilyen életem van, hogy menő vagyok úgymond, mert van pénzem is, és élveztem azt, hogy amit ez a szer hatása nyújtott, vagy bármit, de nem jó. Szóval ideig, óráig jó, amíg csinálja az ember, aztán úgyis jön az a része a dolognak, amikor már így bedepressziózik tőle, és nem egyáltalán nem jó a léleknek ez, nem jó az emberi kapcsolatokra sem tesz jó hatással, mert annyira eltorzítja a tudatot, annyira más, kifordítja az embert, és tényleg már az a valaki, akit ugye Isten megteremtett, az már annyira távol esik attól a valakitől, akit ő megálmodott. És én is így azt vettem észre magamon, hogy annyira más emberré lettem, annyira más embert szült belőlem az a sok kábítószer, vagy az a sok éjszakai élet, vagy az a pénzimádat, amit én szerettem. Az annyira más embert csinált belőlem, hogy igazából ezt most így tiszta fejjel visszanézve tudom csak átlátni. De addig, amíg benne van az ember, addig nagyon nehéz. És engem nagyon sokan szurkáltak, hogy így viselkedsz, úgy viselkedsz, és most azt tudom mondani, hogy igazuk volt, mert tényleg beképzelt voltam, nagy képű voltam, arrogáns voltam, nagy szájú voltam, ki ha én nem, majd megmutatom, ilyen voltam, és addig, amíg benne voltam, addig nem tudtam felismerni, és nem kaptam rálátást. És azok a lányok, akik ezt csinálják, én csak annyit üzennék nekik, hogy életük legnagyobb hibájukban vannak, hogyha azt hiszik, hogy ezzel az életmóddal célt fognak elérni, mert ez csak egy ördögi kör, amiből nincs kiszállás, csak akkor, hogyha tényleg Istennel vagyunk egy úton. Mert nem vezet sehova. Az önértékelés is, a női identitás is sehova vész. A semmibe. És attól sokkal értékesebbek vagytok ti is, lányok, hogyha most hallgatjátok, hogy így az ördögnek csak úgy odaadjátok magatokat. Mert nem éri meg. Mert ettől ti többek vagytok, kincsek vagytok. Azok a lányok, akik azt hiszik, hogy ezzel elérnek majd valamit, az sajnos ez csak egy elhitetés, mert sajnos ettől csak kevesebbek is, kevesebbek is, kevesebbek lesznek. És ettől én is csak így feleszméltem, hogy igazából csak egy használati tárgy vagyok. És közben azt hiszem, hogy én használok ki másokat, mert ilyenból nekem pénzem van, holott nem. Holott én vagyok kifosztva. És én voltam így, így kisemmizve, mert odaadtam magamat, és odadobtam magamat pénzért. És ez borzasztó. Ez borzasztó.
4: Említetted azt, hogy láttad, hogy másoknak van egy normális életük, hogy szeretve vannak, felkelnek, elmennek dolgozni. Elérted végül ezt a normális életet?
5: Igen. Hála az Úrnak. Igen, egyébként képzeld el, hogy én sosem voltam ez, hogy na akkor én normális munkahelyen tudjak dolgozni, vagy bármilyen, egy hónap után én ezt így fel is adtam körülbelül, megpróbáltam egyszer-kétszer körülbelül, de feladtam, és akkor inkább visszamentem bulizni, meg ilyenek. Most már az Úr annyira csodásan kimunkálta bennemet, hogy most már van rendes munkahelyem. Szóval tényleg az normális élet, amire vágytam, azt megadta nekem az Úr.
4: Nos, innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni. A jövőbeli tervekről fogunk beszélni, illetve arról, hogy ki számára Jézus Krisztus Beatrixnak, úgyhogy maradjatok velünk mindenféleképpen. Most elmegyünk ismét zenét hallgatni, aztán folytatjuk itt a 100.3 Rádió Dikken.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Kuruc Beatrix az én vendégem. Szia Beatrix, köszöntelek a stúdióban.
5: Szervusz Armandó.
4: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy nagyon jókat tudtál mondani az embereknek, nagyon jót üzentél nekik, amit a saját tapasztalatod által mondtál, és nem csak okoskodni akarsz az emberek feje fölött, hanem te átmentél ezeken a dolgokon, szóval ez egy elég hiteles dolog volt. És ugye kitértünk egy picit arra, hogy neked volt egy álmod, láttad, hogy milyen az embereknek a normál élete, az, hogy szeretve vannak, az, hogy elmennek dolgozni, normálisan élnek, nem kicsapongóan, és ezt megadta neked az Úr, bár ezzel is volt küzdelmed. Tudnál nekünk mesélni egy picit erről, hogy milyen volt ez a küzdelem, és hogy végül hogy érted el ezt?
5: Igen, hát ugye régebben, amikor szintén megpróbáltam ugye a saját erőmből kiszállni a munkából, a prostitúcióból, vagy bármiből, ebből az ülött életből, akkor ugye én elmentem dolgozni, és ott egy hónapig bírtam körülbelül így ebbe a normális kerékvágásba, mert ugye szintén visszavágyultam abba, amiből én kiszakadtam, mert valamiért hogy ezt nem éreztem magamének, és akkor ez az ego volt, hogy a pénz, hogy ez nem elég, nehogy már én nekem itt kelljen dolgoznom, meg ennyiért, meg úristen, és akkor na akkor inkább visszamegyek, és akkor a pénzért ezt csinálom, de nekem legyen meg az az életem, meg az az életszínvonalam, és akkor így ezt eljátszottam kétszer, majd utána most, hála a jó Istennek, tényleg el tudom mondani azt, hogy egy olyan munkám van, amiben úgy jól is érzem magam, és tényleg most már nem egy hónapja vagyok ott végre valahol, hanem minden, hát nem minden nap, mert azért van szabad napom, de beállt egy olyan rend az életembe, hogy van célja, hogy van miért fölkelnem, mert van munkám, el tudok menni dolgozni, és nem egy bulira megyek, nem egy züllött társaságnak vagyok tagja, és nem az van, hogy minden nap felkelek, és ilyen tétlen vagyok, meg hogy ki kell találnom, hogy mit csináljak, mert volt olyan, hogy ugye, amikor az üllött életemet éltem, akkor így napokat el tudtam lenni úgy, hogy nem csináltam úgymond értelmes dolgot. Hogy nem volt úgy munkahelyem, ahol bejárjak, nem volt úgy olyan életcélom konkrétan, amit elérhettem volna, hogy olyan, azt tudnám mondani, hogy értelmes. És most már van értelme az életemnek, az Úr maga az értelme az én életemnek, de ez csak egy ilyen grátis tényleg, hogy ő úgy rendbe helyezi, rendre helyezi, és rendbe hozza az életeket. De hogy nekem is ezt a munkát, nekem hiányzott ez, hogy legyen az, hogy felkelek reggel, megyek, csinálom a kis életemet, dolgozok, és akkor így vele rázódok a normális kerékvágásba, ami ő neki is tetsző.
4: Nagyon-nagyon-nagyon örülök neki, hogy ezt az Úr megadta a te életedbe, és hogy mindezektől a dolgoktól meg tudtál szabadulni. Nagyon-nagyon köszönöm azt, hogy őszinte vagy, és hogy azt is elmondod, hogy nem csak megtértél, és rögtön sínre kerültél, és minden jó volt, hanem így emberibb, és így hiteles ez, hogy igenis visszamentél, aztán visszajöttél, aztán újra letértél az útról, aztán újra visszakanyarodtál, mert ilyen az embernek a kapcsolata igazából Istennek, Istennel, és ez így annyira hiteles, annyira jól át tud jönni számunkra, ez annyira bátorító tud lenni ez a dolog, hogy így ennyire őszinte vagy ezzel a dologgal kapcsolatosan. Mik a jövőbeli terveid? Tehát neked akkor volt egy ilyen álmod, és ezt most így el tudtad érni, és végre elengedted ezeket a függőségeket.
5: Igen, igen.
4: Most mi a célod? Mit tervezel a jövővel majd?
5: Hát, most nagy terveink vannak, így az Úrral, már mondhatom így. Most lesz például egy nagy ilyen evangelizációs, missziós tábor, a Fire Camp, abba szeretnénk majd menni, és akkor így ebben, hát majd meglátjuk, hogy ebből mit hoz ki az Úr, de mindenképp így már szeretnénk majd olyan munkát, amit tényleg ő benne tevékenykedik, szóval, hogyha majd egyszer lehetséges úgy, hogy anyagilag is úgy meg tudjam engedni, akkor már tényleg így csak az Úrnak szeretnék szolgálni. Hál' Istennek már kaptam egy nagy proféciát, hogy az elhívásommal kapcsolatosan, úgyhogy én hiszem, hogy az én múltamnak ugye nagy szerepe van az én missziós feladatommal kapcsolatosan, és tényleg, hogy az Úr olyan csodásan mindig tényleg a javunkra fordít mindent. Szóval az, hogy én nekem volt, amen, halleluja, hogy volt ilyen múltam, hogy a drogfüggőség, vagy bármi, az szépen az ő javára fordítja, hogy olyan embereknek tudjak meg segíteni, akik tényleg ezzel küzdködnek, hogy esetleg szabadítsak is embereket. Én, nekem ez ugye olyan álmom, hogy én szemtelemmel töltsek be embereket, hogy szabadítsak meg embereket, és nekem ezt így az Úr így a szívemre tett, és tudom, hogy ebből valóság is lesz, mert amit az Úr tesz a szívünkre, az abból tényleg valóság lesz. És halleluja! És nekem most már ez nekem ez lebeg a szemem előtt, hogy én az Úrnak akarok most már csak így tényleg szolgálni, sőt, ő neki akarom, hogy boldogság és öröme legyen, és neki tudom, hogy az öröm és boldogság, amikor sok ember szabadul, sok ember megy a királyságába, amikor így tényleg így emberek ezre térnek meg, én erre vágyom, hogy a kezem alatt térnek meg az emberek, hogy segítek nekik, és ez az, amiben most így el tudnám magamat így jelenleg képzelni.
4: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni, most ismét elmegyünk dalokat hallgatni, aztán folytatjuk tovább itt a 100.3 Rádió Dikken.
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Krusz Beatrix az én vendégem. Köszöntünk itt a stúdióban, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
5: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
4: Most az előző szegmensben kitértünk arra, hogy mik a jövőbeli terveid, hiszen egy nagyon-nagyon-nagyon durva történeted van, nagyon-nagyon nagy íve van a te életednek, a te megtérésednek, és említetted azt, hogy ez a jövőbeli terved, hogy te az Istennek szolgáljál, és hogy ezeket a függőségeket, amik voltak az életedben, amiket te elengedtél, ezt az Úrnak a dicsőségre akarod felhasználni, hogy szolgálni tudj ilyen emberek felé. Nos, ezt egyébként nem tudom, hogy te észrevetted-e, vagy a hallgatók, de Isten most is megadta neked ezt, hiszen ebben a rádióban is volt most lehetőséget, hogy egy kicsit üzenj azoknak, akik ebbe benne vannak, és a bizonyságoddal szívből remélem, hogy sok embernek tudtunk segíteni, vagy sok embert megérintett ez a dolog, és egy lépéssel közelebb került Istenhez ezzel a bizonysággal. Ugye mondtad, hogy a jövőbeli terved neked az, hogy te anyagilag is, ha meg tudod engedni, teljes időben szolgálj neki, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy akár egy ilyen munkahelyet szeretnél elvállalni, ami így azért adna fizetést, egy megélhetést, hogy teljes időben tudjad szolgálni, úgymond főállásban szolgálónak lenni?
5: Hát, hogy azért fizetést kapni, azt úgy nem mondanám, de hiszem, hogy erre is lesz majd egy megoldása az Úrnak. Úgyhogy ezt még úgy nem szegezném le, de azt, hogy neki szolgáljak, így főállásban, igen.
4: Hát ez nagyon-nagyon-nagyon csodálatos dolog. Említettél egy evangelizációt, hogy szeretnél benne részt venni. Ez egészen pontosan mit jelent? Adok neked most pár percet, tied a színpad, evangelizálj, meséld el, hogy ki számodra Jézus Krisztus.
5: Jó. Ugye Jézus Krisztus, amikor így lejött a földre, ő mint maga Isten jött le, és ő egy bűntelen, ő egy tiszta, ő maga a Szent, ő eljött hozzánk azért, hogy mi meg tudjunk szabadulni, mi bűnösök, az olyanok is, mint én is, aki függőségeknek voltam a rabja, aki a prostitúcióban jött ki, és ő csak azért jött el, hogy az ilyen embereket, mint amilyen én is voltam, megmentse, hogy szabadulást adjon nekünk, és ő amikor arra keresztre fölment, ő elhordozott minden bűnt, elhordozott minden vétket, elhordozott mindent, ami emberi gyarlóságba belefér, és ő, amikor feltámadt ezen a harmadnapon, és legyőzte a pokolt, a halált, a bűnt, a mindent, akkor megmenekültünk attól, hogy mi meghalljunk. Megmenekültünk attól, hogy az ördögé maradjunk, úgymond, mert ugye mindaddig sajnos az ördögé vagyunk, amíg nem az ő vele vagyunk közösségben, és nem ő, ami Istenünk, ami elfogadott Urunk. És ha mi elfogadjuk őt Urunknak, szabadítónknak, megváltónknak, akkor örök életet nyerünk. És ez nem kell más csinálnunk, csak behívunk őt a szívünkbe. És ő nem azért jött el, hogy elvesztünk, hanem azért, hogy megtartassunk. Ő azért jött el, hogy a szívünket, a megtört szívünket bekötözze, hogyha betegek vagyunk, akkor meggyógyítson minket. hogyha nincs anyánk, nincs apánk, akkor ahelyett anyánk vagy apánk legyen. És nekem is annyit adott az ő gondviseléséből, annyit adott az ő szeretetéből, annyit adott már magából, annyit mutatott már magából, hogy tényleg ő rajta kívül nem kell más. Ő az a szentség, az a gyönyörűség, ami ő az felfoghatatlan emberi ésszel. És ő képes mindent egy pillanat alatt megváltoztatni. Ő képes meggyógyítani a te szívedet egy pillanat alatt, a függőségből megszabadítani, meg mindenből meg tud szabadítani, és meg tud gyógyítani, mert neki van ereje rá, mert neki van hatalma rá. És az a név, hogy Jézus Krisztus, az mindennél erősebb, az mindennél hatalmasabb, és csak bármi annyi bajod van, hogy elcsüggettél, vagy elfáradt, és csak annyit mondod, hogy Jézus Krisztus, akkor az ő nevére igenis minden térd meghajlik, és a csüggedés is meghajlik, és minden az ő nevére minden meghajlik, és köteles is menjen földön is, föld alatt is minden térdet hajtani neki. Nincs ereje senkinek és semminek, sem fölötte, sem az életed fölött, sem a családod fölött, csak egyedül Jézus Krisztusnak van. Mert ő a mindenség, a mindenható, az uraknak ura, a királyoknak királya. És ő azért van és létezik, hogy te tudd, hogy van örök életed és szabadulásod innen, a pokolból, abból az ördögi körből. És csak annyit kell mondanod, hogy Úr Jézus Krisztus, itt vagyok, és szabadíts meg, mert már nem akarok ebbe lenni, mert új ember akarok lenni, mert veled akarok lenni. És ő megy is, és meglát téged, és lehajol hozzád, és ő egy alázatos szívű, egy szelíd valaki, aki tényleg nem lenéz téged, hanem azt mondja, hogy Úristen, ez az én gyermekem, ez az én elveszett bárányom, és ő meg akar változni, ő jobb akar lenni, akkor én most lehajolok hozzá, lenyúlok hozzá, és felemelem, mert ő egy ilyen Isten. Ő nem le fog nézni téged, ha kiáltasz hozzá, hanem azt mondja, hogy inkább én hajolok le hozzá, és oda le guggolok hozzá, ha kell, és felemelem magamhoz a porban, a mocsokból. Amen.
4: Amen. Nagyon szépen köszönöm neked, és zárásul pedig, csak hogy ne ilyen könnyesen vessünk véget a műsornak, bár tudom, hogy ez az érzékenység, ez örömteli, ez Isten miatt van.
5: Igen.
4: Úgy szoktam befejezni a műsort, Vátrix, hogy mondok három dolgot, és te csak egy szóval válaszolhatsz rá, oké?
5: Okay? Jó.
4: Első gyülekezet.
5: Közös család.
4: Második, Jézus Krisztus.
5: Szeretet.
4: Harmadik, Kuruc Beatrix.
5: Új ember.
4: Nagyon jó. Kuruc Beatrix, az új ember volt az én vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és bizonságot tettél.
5: Én is köszönöm a meghívást.
4: Ti pedig, kedves hallgatóink, ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, Trajó. Sziasztok!
0: Ez a Trajó, a 100.3 Rádió DIK egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió. Rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjanak nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források hatékony felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya és a versenyképes magyar KKV szektor. Kiemelte, az autósok segítéséhez olyan megoldás van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz benzinkészlet hiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek és ezzel a magyar adófizetőknek. A kormány főposztjában beszámolt arról, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel végigvették az új magyar bel- és külgazdaság irányait, és kitérnek a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokra is. Mikor a legnagyobb szükség van a vízre, jellemzően akkor van a legtöbb probléma a vízszolgáltatásban, írja a 444.hu. Budapesten nyaranta rengeteg csőtörést jelentenek be, és sokszor a szemünk láttára tűnik el, vagy az utcán hömpölyög az értékes ivóvíz. A hiba jó részt az előregedett, régóta cserére váró vezetékekből ered, de az aszály miatt kiszáradt talajnak is része van benne. Badacsonyi Ákos, a Vízkoalíció vízügyi szakértője szerint több összetevője van annak, hogy nyaranta több csőtörést láthatunk. A talajvíz csökkenése a talaj zsugorodásával, tömörödésével és egyenetlen süllyedésével, illetve talajmozgással is járhat, amelyek a földben futó vezetékeket is többletterhelésnek tehetik ki, ezért azok könnyebben törhetnek. Ingyenes és rendszeres egészségügyi tanácsadást indít az őszi szezonban a Szentendrei járás egészségfejlesztési irodája. A szeptember közepén startoló Szív Klub célja a szív- és érrendszeri megbetegedések hatékony megelőzése a térségben. A havi rendszerességgel megrendezett foglalkozásokon kardiológus szakorvosok és dietetikusok nyújtanak gyakorlati segítséget az érdeklődőknek. A résztvevők személyre szabott életmód tanácsadásokat kaphatnak a helyes táplálkozásról és a mindennapi testmozgás fontosságáról. Karbantartási munkálatok miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat a H6-os hév vonalán. A vágányzár miatt a szerelvények nem közlekednek a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső állomások közötti szakaszon. Az érintett vonalakon a hév szerelvények helyett H6-os jelzéssel ellátott pótlóbuszokkal utazhatnak a fővárosiak. A BKK Info felhívja a figyelmet, hogy a pótlóbuszok menetideje a közúti forgalomtól függően meghosszabbodhat a Soroksári úton. A korlátozás a teljes hétvége folyamán egészen a vasárnapi üzemzárásig érvényben marad a déli szakaszon. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken, közölte a szerb belügyminisztérium szombaton. A 31 éves DT monogrammal azonosított férfit a szerb belügyminisztérium célzott körözésekkel foglalkozó egységének tagjai találták meg és vették őrizetbe. A férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminisztérium közlése szerint ezekért akár 20 év szabadságvesztést is kaphat. A férfit az Újvidéki Felsőbíróság elé állítják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. november 13-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Aktuális hírünk, hogy eltemették a Fiumei úti sírkertben a 79 éves korában elhunyt ifjabb Sánta Ferenc, Kossuth díjas, Liszt Ferenc díjas és Prima Primissima díjas Prímást, hegedű művészt, a 100 tagú cigány zenekar alapítóját, a Magyar Nemzeti Cigányzenekar egykori vezető prímását, művészeti igazgatóját és Budapest díszpolgárát. Emlékezetünkben örökké élni fog. Mai vendégem Rácz Pál, aranykoszorús hangszerkészítő mester, akivel beszélgetek az életéről, a hangszerkészítő szakmáról. 2 évvel ezelőtt a magyar érdemrend lovak keresztjét is megkapta, de emellett még számos kitüntetéssel rendelkezik, amelyről szintén mesél nekünk. Tartsanak velünk ma este is!
5: 5-ször nyertem az Olaszországban nemzetközi hegedű készítő versenyt, helyezett voltam 1., 2., 3. és az utóbbi 10 évben zsűribe, a nagy tekintő nemzetközi zsűribe részt vehetek, az is egy nagy megtiszteltetés, és a műhelyem ugye, mondhatom minden szerénység nélkül, ugye ez az országunk első műhelye, tehát a Zeneakadémia tőszomszédságában. Ma például egy nagyon érdekes sztorim volt, ha elmondhatom neked, bejött hozzám egy brácsa művésznő, egy ilyen ázsiai. Hát bejött, benézett, mondta, hogy maga hegedű, igen, beszélgetünk angolul, adok neki névjegykártyát, Bartók brácsa versenyt játszott tegnap este a Zeneakadémián, és mi derül ki? Úgy hívják, hogy Szabó Gáborné, Madridba él. Mutatta gyereket rögtön, hogy a Gabi barátom, a papa is ugye sült hal, nagyon érdekes volt a sztori. Nem tudtam, nem voltam a koncerten sajnos, ha tudom, akkor elmegyek, de valami csodálatos muzsikus. Mutattam neki a brácsámat, hogy most majd fogunk majd, mert tanít is Madridba, és így hangszerügyben van, meg fog engem keresni. Tehát a fekvés ennek a műhelynek, mert ugye azt is el kell mondjam, hogy ez egy tradicionális hegedűkészítő műhely. 1880-tól működnek itt, a felső lakásban laktak a Reményi család. És akkor ott volt 3, most van a 4. generáció, akik ugye 56 után elmentek Torontóba, a Reményi House. Ugye ők nagyon fontos szerepet töltöttek be ugye a magyar kultúrában a 20. században. Ugye nagyon érdekes, amit még elmondhatok talán, hogy volt ilyen, hogy Reményi díj. 1902-ben minden évben készítettek egy hegedűt a Zeneakadémia Reményi versenyre, ahol ugye megmérkőztek a zeneakadémisták, és ezt a hegedűt kapták ugye meg ajándékba. A Reményi díj, és kérem szépen, minden évben ezt megrendezték, és nekem volt egy nagyon érdekes Reményi díjas hegedűm, amit Bécsbe cseréltem az egyik bécsi filharmonikusok hegedűjével. Neki egy második póthegedűje volt, ez a Reményi hegedű, Reményi László. 1946-47-es tanév első díjat osztja, a legjobb hegedűse, így volt beleírva. És ki volt ugye ez a hegedűs? Kovács Dénes. Tehát a Kovács Dénes, én nem tudtam, hogy ő volt akkor, ő nyerte, mert ugye a név nem volt beírva, csak aztán a kedves tanárom, Isten nyugosztalja, dr. Erdély Sándor abban pillanatban mondta nekem is, nagy boldogság volt, hogy ez a hegedű hazakerült, visszakerült. Itt van Magyarországon.
4: Ez nagyon szép történet. Egy kicsit kanyarodjunk vissza most a gyökerekhez, jó? Igen? Hegedűsként indultál. Zenés családból származol, gondolom.
5: Igen, mind a két nagyszülőm, édesapám is prímás volt, és hát egyenes út vezetett, ugye, elkerülhetetlen sors, hogy ugye 4-5 éves koromban elgőlt a kezembe, nyomta mind a két nagypapa, és hát kontrászta, nekem mutatták a csárdásokat. Tehát aztán 10 éves korom elején, ugye az öcsém is, bevették a rajkózenekarba, klarinétos volt, sajnos elvitte őt tavaly
4: a COVID,
5: igen, sajnos, igen, 50-60 éves volt. És ő bekerült a rajkózenekarba, fölköltözött a család, ugye, és akkor kiderült, hogy ugye az 1970-ről beszélünk, hogy hát ha nem is olyan egyszerű prímásnak lenni Nagy Budapesten. Hát oda komoly családi háttér, ugye, akik ugye pártolnak, tanítanak, meg bevesznek rá, tanulónak, egyebek, tehát. De mindegy, a lényeg
4: honnan
5: az, hogy Jászladájról, Jászság. Ez kérlek szépen Szolnok és Újszász után van ott a Jászberény, Jászapáti környékén. Úgyhogy a rokonság egy része még a mai napig is ott él. Úgyhogy aztán jött az, hogy egy stúdióba, amikor itt a Szolfé utcában a zenekari gyakorlatra jártam, ugye meg jártunk ugye szolfésra, hangszer be a Szolfé utcába, nem, a Rózsa Ferenc utcában volt az iskola, ugye az OSK stúdiója, és kérem szépen a zenekari gyakorlaton volt körülbelül 20 hegedűs, 20 prímás palánta, de egy brácsás sem volt. Tehát a Suhabalok Kálmán bácsi, ugye, akire nagy szeretettel emlékezem, egy csodálatos ember volt, meg egy nagyon jó muzsikus, ő tartott a zenekari próbát, de azt bejött a Boba Gáspár Ernő bácsi, vagy a öreg Járóka Sanyi bácsi is bejárt. Hát ugye kellett kontrázni valakinek, mert nem volt egy brácsán se. Ökvös Oszkár volt a cimbalmos.
6: Ja, ott.
5: Ott, persze. A stúdió zenekarban. Hát jártunk, fölléptünk is, meg minden. Hát az olyan 1971-72 környéke. És kérem szépen, hát ugye brácsás nem lévén, nekem kellett kontráznom. Ugye? És jött a Bobebe, a Ernő bácsi nyár volt, hát nagy műsorot fönt, a Vörös Csillagban muzsikált, hogy hát a brácsás a beteg, de hát neki kellene estére egy brácsás, mert műsorban meg táncosok, meg minden. Hát nem volt. És akkor mondta Kálmán bácsinek, Suha, hát itt van a Pali, kontrázik rendesen mindent meg. És akkor így kerültem föl a Bobéhoz, nem baj, tököm, így mondta, szó szerint. Majd figyeled a bátyádat, és majd segítek neked, jó, rendben. Már kaptam pénzt, rögtön sikerem volt, meg minden. Hát utána a Kálmán bácsi vett nekem egy brácsát, a Szabó Pistától a hangszerész, akit nagyon szerettem, mármint kollégát is, ő is nagyon szeretett engem, sokat segített nekem, Isten nyugosztalja. És tőle vettem részletre egy brácsát. És akkor oda kerültem a Royalba Suháékhoz, ugye tanulónak, suli mellett. Úgyhogy így kezdődött a karrierem.
6: Zenei karrierem.
5: Zenei karrierem.
6: A Rajkóban is jártál?
5: Én nem volt, engem oda nem vettek, mert prímásnak felvétel, hiszem hegedűsnek. Uh-huh. És azt mondta nekem a Farkas Gyula bácsi, igen, maga szép, magas fiú, magában jobb kosaras lenne, mint prímás. Persze. A Gyula bácsi az egy ilyen élcelődős pali volt, úgyhogy a hegedűt rögtön lerakta.
6: Brácsásból viszont kevés volt, tehát az...
5: Rögtön mentek. Az brácsásként abban a pillanatban a Miskolci Balog Jancsi bácsitól kezdve a Lakatos Sándor, a Boros Lajos bácsi, mindenkivel mentem muzsikálni, mert nem volt brácsás. Hát tudnék sztorikat mesélni, de akkor itt ülhetnénk holnap reggelig.
6: Száztagúban is egyébként muzsikáltál?
5: Én ott nem, én akkor már hangszerész voltam.
6: Aha.
5: Amikor igen, a száztagú alakult, de voltam kint a száztagú, valamikor szakadt a száztagú, a Szénási Sanyi féle, nem is tudom akkor ez mi volt a neve, ez a 90-es évek eleje, és az én barátom volt az igazgató, ugyancsak meghalt 41 évesen a Babai Pityu. Ő volt az igazgató, és azt mondta, hogy menjek ki velük egy koreai turnéra. És én kimentem, de úgy voltam száztagús, de mondtam, hogy én nem járok bepróbálni, nem fogom a műsort megtanulni, mert nekem erre nincs idő. Mindegy, jössz, kontrázol, tercez, azt csinálsz, amit akarsz. És így kerültem a száztagú úgynevezett, de aztán a zenekar sajnos nem volt egy hosszú életű, úgyhogy...
6: Mármint az a része.
5: Bár az a része, igen.
6: Igen, mert tudom, hogy a száztagúban is valamilyen kitüntetett pozícióban... Vagy most?
5: Én a hangszerészük vagyok a
6: hangszerészük.
5: Én a hangszerészük vagyok.
6: A hangszeri parkot akkor tulajdonképpen...
5: Igen, vonószőrözés, húrbeszerzés, lelki, pszichés, pszichológiai karbantartás. Sajnos.
6: De nem a hangszereknél, hanem a
5: zenészeknél. Hanem a muzsikus barátaim, akikkel én gyerekkoromban együtt muzsikáltam, és baromi, tehetséges, zseniális muzsikusok, akik ma örülnek, hogy őrök lehetnek valahol, vagy egyáltalán sajnos kapnak valamiféle takarítást. Napról napra nem akarok neveket mondani, mert nagy tiszteletű, nagyon jó muzsikusok, akik tényleg az országunk büszkeségei, és sajnos olyan helyzetben vannak, hogy néha muszáj nekik valamit adnom. Muszáj őket szponzorálom. Kis Cash-el is. Hát, ilyen világban élünk, és én nagyon boldog vagyok, hogy megtehetem azt, hogy segítek nekik így.
6: Uh-huh. És hogy jött a hangszerész szakma? Hiszen ez érthető, hogy valahol közel áll a zenészekhez, de azért ez egy kicsit más műfaj.
5: Igen, igen. Tehát minden muzsikus, aki ugye hangerűt vesz a kezébe, vagy hangszerűt a kezébe, mind, főleg a vonósok. Tehát óriási különbségek vannak a hangszer hangja. Egy gyári, vagy egy manufaktúra, kismester, nagymester, 100 éves, 200, 300 éves hangszer között, óriási ugye a hangszínben, hangban a különbség, és ez mindig érdekelt engem valahol. Most ez a roma brácsázás, az egy külön világ. Tehát a klasszikus zenét, klasszikus brácsázástól teljesen egy más világ, sokkal nehezebb, én azt gondolom, mert ott nem egyes hangokkal dallamot játszunk, hanem mindig vagy terc, kvint, vagy kvart fogások, tehát mindig páros hanggal kísérünk, ugye? És hát annak illik ugye tisztának lenni, ugye a fekvésváltás is páros hanggal, tehát azért az egy eléggé bonyolult dolog, és sokszor csodálkozom itt a népi brácsás klienseim között, akik ide állnak a Zeneakadémiára, ugye népzenei tanszakra, és csak nézek sokszor, hogy Istenem, milyen is van. Úgyhogy Isten segítse őket, azt kívánom. De az, hogy valaki népi brácsázzon, az olyan magasra fejlesztették a cigány muzsikusok az utóbbi 300 évben, olyan kultúrája van, amihez nem csak rá kell születni, hanem igen nagyon sokat kell gyakorolni és tanulni.
6: Minden hangszernek nyilván megvan a saját sajátossága, tehát mindenféleképpen rengeteg energiát kell belefetszölni abba is, hogyha az ember hegedűt tanul, brácsát tanul, nagybőgőt, cselót.
5: Minden hangszernek, az milyen fokon, meddig jut el, minél többet tanul az ember, annál jobban rájön, hogy milyen keveset tudok.
6: Pontosan.
5: Hát erről szól.
6: Igen.
5: De most egy amatőrnek ezt hiába magyarázzuk el, nem tudja, miről beszél. Van egy ilyen cigánzenei sztoria. Tudod, a cigány gyerek, amikor ugye milyen hangszert adjunk a kezébe. Hát először kezdjük a hegedűvel, arra is csak cselló, és a végül bőgős lesz, az a sarokba majd elrángatja, eláll a sarokba, az utolsó stáció. De persze ez nem így van ma már, hát egy bőgősnek kell harmóniaig vezetni a zenekart, hát ez idáig fejlődött már a 20. században, tehát a bőgő vezeti a harmóniát.
6: Hát sőt, ma már olyan bőgőseink vannak, ha csak az ismerettségi körömben is gondolok, például Rácz Ödire, aki azért olyan magasságokig fejlesztette a bőgőzést, hogy
5: igen, hát
6: tulajdonképpen szóló hangszerként is megállja a helyét.
5: Így van, és nagyon büszke vagyok az unokölcsémre, mert ő a bécsi filharmonikusok szólistája. Igen. És büszkén dicsekszem vele.
6: Visszatérve egy kicsit a hangszerkészítéshez, tehát tulajdonképpen a hegedűsök, illetve a vonósok valóban egy kicsit közelebb állnak ahhoz, hogy megismerjék a hangszereknek a lelki világát, és megismerjék a faanyagot, megismerjék a lelkét a hangszereknek. Míg el tudom képzelni, hogy zongorista lévén én egy picit másként gondolkodok, hiszen rendszeresen másik hangszerhez kell leülnöm, hogyha esetleg játszunk. Tehát ez egy kicsit más a kapcsolat.
5: Igen. Azért is van óriási bizonytalanság, bizalmatlanság a vonós hangszerek iránt a muzsikusok részéről. Mert ugye itt nem úgy van, mint a zongorán, hogy vannak márkák, ami biztos, hogy az, ugye?
6: Igen.
5: Nem, mert ugye a vonós hangszereknek a 95%-a, de mondhatnám a festményeknél is ugyanaz a helyzet. Tehát a hamisítás az mindig egy jó biznisz volt. Egy nagyon jó az utóbbi 500 évben. Ugyanúgy, mint a festményeknél, ugye, hogy gyakorlatilag ugye a nevet, a sznobizmus, a készítőjének a habitusát, a nevét, a történelmét adja el. Tehát azt kell megfizetni. Tehát a hangszereknél is hasonló a helyzet. Tehát egy jó vonós hangszer szakértő, nem én mondtam, hanem a Reményi László, aki a 20. század legnagyobb, csak idézek tőle, a legnagyobb szakértője volt, aki Londonban tanult évekig, természetesen a Illéknél, a legnagyobb műhelyekben, Párizsban, a Hammánál, Stuttgartban, és ő mondta azt, hogy Magyarországon nem lehet kiképezni jó szakértőt, mert nincs hozzá elég nyersanyag, elég anyag. Tehát egy olyan műhelybe, ahol évente megfordul 50 Stradivari és 30 Guarneri del Gesù, tehát ilyen drága hangszerek, kezelbe veszi, föl is bontja, javítják, tehát ugyanúgy, mint Magyarországon nincs Rembrandt szakértő, vagy Tiziano, mert miért lenne? Hát nincs értelme, mert nincsenek ilyen festmények privát kézbe, több száz darab, tehát nincs min edzeni a szemét, tehát szóval ugyanaz, mint egy verseny, autoversenyző, ugye? Hát neki is mindig jobb autóra van szüksége, mindig változtatja, mert gyorsabb szeretne lenni. Na most a zenészeknél is, a vonósoknál, főleg a szólistáknál is hasonló a helyzet, hogy mindig jobb hangú hangszert szeretne. Könnyedébben játszon rajta, ne kelljen annyit dolgozni, ugye mert ugye a pódiumon csak abba tud kapaszkodni a zenész, ugye a hangszer az elsődleges, ugye, hát van egy olyan mondás, ugye a hangszer a zene motorja, ahogy a hangszer fejlődött a történelem során, ugye a zene darabok is egyre bonyolultabbak lettek, mert hát már el lehetett játszani, ugye.
6: Igen.
5: Hát például a csellót, amikor ugye kitalálták 1500-1600-ba, hát ugye basszizáltak rajta. Hát nem Paganini-szerű darabokat játszottak a csellón, azért is szorult mezura kiegészítésekre, átdolgozásra, mert ugye nagy mezurát készítettek még ugye a Gofriller ott Velencébe, ugye, mert hát nem szólista hangszerként épült. Hát még akkor nem játszottak ugye olyan nagy technikával. Hát ma már a bőgősök játszanak, a nagybőgő játszanak, Paganinikek, ma ott tartunk, ugye?
6: Így van. Te hol tanultad tulajdonképpen a mesterséget, hiszen azért ennek vannak hagyományai.
5: Ez egy érdekes kérdés. Tehát én ugye jártam a világot zenészként, rengeteget tapasztalatot gyűjtöttem, mint világlátásban, kultúrában, emberek megismerésében. Na most én ugye nagyon gyakran napközben, mivel este muzsikáltunk, napközben kerestem a hangszeres műhelyeket, ahol elmondtam, hogy itt muzsikálunk, mint a 6 hónapig Magyarországra jöttünk, itt, és hát próbálgattam a hangszereket, összesöpörtem a forgácsot, hát tüsténkedtem, hogy elfogadjanak, hogy ott a műhelyben ugye megtűrjenek egy idegent. És akkor ez így fokozatosan benyaltam magam magyarul, hogy elfogadjanak, aztán rájöttek arra is, hogy hát például Szóulba a végül a hangszerészt fiút, egy fiatal srácot én tanítottam különböző fogácsokra. És zenészként mentem oda, persze. Üzletelni, vittem a hangszereket. Nagyon érdekes, vagy Görögországban, például Athénban, ott is a hangszerészt én tanítottam meg vonót szőrözni. De minden nap utána barátok lettek természetesen. Nagyon érdekes, és egy embert tudok kiemelni, egy nagyszerű angol fiút, úgy hívják, hogy Jacob Sanders, akivel Bécsbe barátkoztam össze. Ő csellózott, amatőr csellista volt, és én ott muzsikáltam a Mátyás pincében 86-ban a Déki Lakatos zenekarral, és a Jakob bejárt hozzánk este, mert nem volt csellistán, tudta az Ámol csárdát csellózni, és hát fröccsözgettünk természetesen. Csörözgettünk, és ő egy nagyszerű készítő, nagyon nagy hangszer, és a papa is az volt, a nagypapa is, dinasztia, és ő akkor jött Brémából, a Magy Mahold műhelyből Bécsbe. És hát egyedül volt, és hát nagyon összebarátkoztunk, és hát talán tőle tanultam a legtöbbet, aki barát volt, még ilyen 3-4 órakor is dolgoztunk a műhelybe záróra után. Ugye, és hát a mai napig is jó barátságban vagyok vele. Tehát mindenhol loptam egy kicsit a technikádból. Én azt fájlalom a legjobban, hogy a mai fiatal fiúk, gyerekek, zenészek, tehát baromira zártak, nem nyitottak, nem mutatnak érdeklődést, nem kérdeznek. Tehát nagyon ritka olyan roma gyerekkel találkozok itt a Zeneakadémián is. Egyébként egy van, egy Debrecen környéki fiú, aki zseniális a hegedül, az apja is primások, bejött, bemutatkozott. Bali bácsi, sokat hallottam magam, nagyon örülök, hogy megismertem, ez vagyok az, és nagyon szeretem a gyereket, és kérdez. Én ugyanilyen voltam. De gyerekkoromban ugyanúgy nem szégyeltem kérdezni, hülyeségeket kérdeztem. Tessék mondani, mester úr, ez miért olasz ez a hegedű? Most vagy elmondta, vagy azt hitt, hogy őrült a gyerek, hülye, vagy elmondta frankot, hogy milyen stílusjegyekről, ugye, vagy az iskoláknak, hogy milyen stílusjegyei vannak. Az olasz iskola, városonként ez ugye változott anno, 1700-as években.
6: És iskolai keretek között is tanultál valahol?
5: Igen, itt Magyarországon is beiratkoztam, akkor még a Liszt Ferenc Zeneakadémia hatáskörbe tartozott a hangszerész képzőiskola, amit köszönhetünk a Semmelweis mesternek, hogy ő alapította, sokat harcolt érte, és én ott oda jártam, csak ott végeztem, aztán pár év múlva mestervizsgáztam, ugyancsak az ő vezetése alatt volt a zsűri, úgyhogy elvégeztem az iskolát, persze. És hát bejártam Cremonába is az iskolába. Ott is műhelyekbe mai napig is megyek, és hát még a mai napig is olyan sok új dolgot tanulok, és kérdezek a zsűri kollégáimtól. Ugye, ahol 500 hangszert spontozunk, átgyűrűzök, és akkor mindig hallok valami újat, és érdekeset, amit én nem tudok.
6: Ennek azért vannak előzményei is, hiszen te többször elindultál már Olaszországban ezeken a versenyeken, ahol most zsűrizel is.
5: Így van. Nemzetközi versenyeken, ahol zsűrizek, ugye többféle kategóriába lehet benevezni. Általában ilyen 20 euró a benevezési díj. Ugye készülni kell rá, tehát olyan hangszert szabad vinni, ahol máshol ugye nem versenyzett, nem jelent meg, vannak azért sok jogszabály, kitételek, és ugye én a kopi műfajba szoktam a hangszerek hangszerkészítésen belül benevezni, ahol is egy úgy van a versenyszabályzatban, hogy híres klasszikus készítőknek a hangszerének a másolata, ugye? A autentikus másolata, tehát az nem árt, hogyha a szakértő szeme ugye összetéveszi esetleg az eredetivel, de ugye a nemzetközi zsűribe nagyon-nagyon jó szemű készítők, szakértők ülnek, akik ugye nemzetközileg elismert, nagyon megbecsült emberek a szakmában természetesen. És ugye, hát valamikor 4-500 hangszert kell ugye pontozni, 1-től 10-ig. Megvannak az űrlapok, a hangszert ugye anonim kell természetesen jelszóval beadni, tehát nem lehet megjelölni, hogy esetleg lesessen valami visszaélés a zsűrivel, valami összejátszás miatt, stb. Tehát erre nagyon, nagyon gondosan odafigyelnek. Tehát van egy sorszáma a hangszernek, amit már akkor tesznek rá, amikor vagy valaki elküldi postán, vagy odaviszi, és akkor kap egy jelszót, az is titkos, le van a borítékba zárva, egyebek, és akkor általában 8-10-12 fős a zsűri, és akkor különböző szempontok szerint zsűrizünk természetesen. Faanyag kiválasztás, 10 szempont van egyébként, ami alapok ezek, ugye, a lakkozás technika, a stilisztika, a hangszer megjelenés, a kidolgozás, aztán még a hang is fontos szempont, mert sajnos azt kell mondjam, mint hangszerkészítő, volt muzsikus, hogy a zenészeket elsősorban is a hang érdekli, mert ahhoz persze értenek.
6: Igen.
5: Tehát gyakorlatilag a hangszert ők játszanak rajta. És az, hogy ki készítette, vagy az értéke, vagy a hol készült, jó, hogyha ha tudatában van annak, hogy ez egy értékes hangszer, vagy hogy kikészített, de az elsődleges értéke a hang. Tehát én már elmondhatom azt hiszem, ha bár nem biztos, hogy publikus, hogy vásároltam, vagy cseréltem olyan hangszert, ami egy nagyon értékes hangszer volt, csak rosszul volt javítva, nem volt hangja, és a muzsikus kiábrándult belőle.
6: Oh.
5: És adtam neki helyette másikat, kis pénzt, hát el tudtuk üzletelni. Aztán, hát erről ugye a szakmailag nem akarok túl bele menni a dologba. Egy Gajánó család nápolyi hegedű volt, rettenetesen rossz kezekben javítási műveleteket végeztek rajta, ugye több száz éven keresztül. Valószínű, hogy itt Magyarországon, tehát akik javította, azt a kollégái nevezhették ki, vagyis a zenészek, hogy ez egy ügyes, minden tud olyan, mint a Stradivári duma. És hát ugye nem tanulta sehol, nem is érdelődött utána. Ugye akusztikailag tönkretett a hangszert. Most nem akarok túl belebonyolódni, mert nagyon érdekes volt ez is. De nekem nagyon mondhatom, hogy több tucat ilyen esetem volt eddig az utóbbi 45-50 évben, hogy a hang... Ugye, tehát hát hiába van egy muzsikusnak, kipróbáltam. Javítottam egy Stradivárit, a Baráti Kristófnak a híres Stradivári, ami ő játszik, persze, bárcsak az ő tulajdona lehetne, de egy amerikai tulajdonban van. És hát ugye csúr cseréltem rajta, vagy föl volt válva, és le kellett ragasztanom, hát ilyeneket hozzá nyúlhatnak, mert egyébként meg van határozva, hogy csak Chicagóba lehet mélyebb munkákat bele. Hát az a biztosító, hogy így kötöttek. Lényeg, hogy jött hozzám kolléga. Egy jó nevű kolléga, aki szakértő, és hát minden a világon, és akkor a hegedű le volt szerelve, mutatom neki, mondom, nézd ezt a hegedűt, most hozták be a romák, mondom, és 400 ezer forintot kérnek érte. Nézi, hát te ezt, hát elakkoztad? Hey. Mondom, nem egészen. És hát mondom, szóval kérjed három, én már egy román hegedű is elkérnek 300 ezer forintot. Unokáim életére esküszöm, ha ez nem igaz. Tehát nem blöff és nem kitaláció. Ugyanakkor jön egy nagyon híres hegedű művész barátom hozzám, amikor már fölszerelte, jött a fiával, nem húzd már meg, légy szíves ezt a hegedűt. Most el akarják adni. Nézzük. Te, hát ez úgy szól, mint egy brácsa. Olyan mi hangja van. Na, tehát azért mondom, hogy a zenészeket meg lehet vezetni a hanggal.
6: Persze.
5: Tudod?
6: Igen.
5: Hát mert ugye ez is egy olyan dolog, hogy a szokás. Tehát, hogy mihez van szokva valaki. Rosszhoz is ugyanúgy hozzászokik a fül, mint a jóhoz. És hát millió egy olyan esetet tudnék sztorit mesélni, nem sztorit, hanem valós történetet, hogy például a Nemzeti Filharmonikusnak az egyik koncertmestere jött hozzám, hát hogy vonót szeretném venni neki a zenekar, egy hegedű vonót, hát ugye nekem, hát tudják sokan, hogy nekem nagyon komoly szertifikétes vonóim vannak, meg francia vonók, egyebek gyűjteményemben, és kérem szépen, adtam már a tizedik vonónál tart a srác, és hát Pali bácsi valahogy nem fekszik, nem esik jó. Találtunk egy vonót, jó, mondom, vidd el, játsz rajta, hát azt majd jössz vele vissza, megmondott, hogy hát nem, egyszerűen nem találom magam. Te mondom, Gyuszikám, úgy hívják, hogy Gyuszia. Palit, mondom, hadd nézem meg a mini játszol. Nézem a vonót, hát hogy éreztem a súlyá, hogy itt majd baj van. Majdnem, hogy cselló súlyban volt. Ugye a hegedű vonó 60 gram, a brácsa 70 gram, a cselló 80 gram.
6: Aha.
5: Most ez a vonó 78 gram volt. Egy román gyári vonó, Pernambukban, baromi nehéz. Na most, hogyha valaki egy ilyen vonón játszik 10 évig, mondom, kérdezze, mondom, mikor vette? Tehát szóval legalább 10 éve, vagy 10 nem tudom hány éve. Hozzászokik a kéz.
6: Uh-huh.
5: Érted?
6: Hozzászokott, és így nem
5: hiába adtál neki.
6: Nem tetszettek neki.
5: Na most
6: igen, igen.
5: Azért mondom, hogy a szokás az egy átkozott dolog, és baromi nehéz meggyőzni uh-huh. a zenészt. Tehát sok Persze. esetben a pszichés ráérzésem sokkal fontosabb, mint a szakmai tudásom. Igen, vannak olyan kereskedők, akik úgy el tudják a zenészt szédíteni, meg igen. tudják győzni a semmivel, a hülyeséggel, hogy elájul és elhiszi neki, mert nem ért hozzá, szerencsétlen. Tehát a bizalom. A bizalom az egy alapvető dolog, az olyan, mint az orvos páciens kapcsolat. A bizalom. Tehát nagyon nehéz kivívni a bizalmat. Baromira nehéz, főleg egy romának a mai világban, valószínűleg régen is így volt, de nagyon gyorsan el lehet veszíteni. Uh-huh. És akkor még ott van a plusz, ami ugye turáni átok, az irítség. Arról már jobb is, ha nem beszélünk. Volt olyan, hogy első díjat nyertem, uh-huh. volt második díjam, de mindig csak a kópia szekcióban indultam. Uh-huh. Harmadik díjam, akkor külön legjobb hangú csellóval is nyertem, tehát tulajdonképpen itt zsűribe olyan valakit hívnak meg, akit ismernek. Ismerik a képességeit, a kompromisszumkészségét, mert ugye meg kell egyezni. Például a hang, a tizedik szempont, amit ugye zsűrizni kell, az úgy történik, hogy amikor 500-ról kiválogatjuk 100-ra, 100-ról 50-re, és 50-ből mit tudom, meg marad 20-25 hegedű, ugye? És akkor még jön a hangverseny. Három helyen történik. Templomba húzzák meg a hegedűt, ugyanazt a darabot játsza, ugyanaz a muzsikus, és akkor ülünk ott 10 zsűri, és akkor 0-tól 10 pontig. Akkor utána kijövünk a templom elé, a szabad levegőn, hogy ott ez az akusztikai része a versenynek, akkor ott is ugyanígy pontozunk. És akkor van a harmadik akusztikai része, amikor koncertteremben történik, közönség szavaz. A közönségnél vannak ugye szavazólapok, és ők is 0-tól 10-ig. Hát itt el kell mondjam, hogy volt egy olyan, hogy beteg lett a brácsa művész, és nem tudott eljönni, és hát a nem tudom, 5-6 brácsa volt, azt nekem kellett, ilyenkor függöny mögött húzzák a brácsát, a hangot, tehát ne zavarja őket az se, hogy ki játszik, és ugyanazokat a kis dallamokat kell eljátszani, ugye minden húron, fekvésben is, hogy, és akkor azt én brácsot, és ami érdekes volt, hát belekapaszkodtam, meg minden, hirtelen ugye meglepett engem is az egész szituáció, de nem lehetett mit tenni. Úgyhogy akkor azt mondta nekünk a Nicolini professzor, ugye a versenynek a fő ideológusa, ő volt a Cremonai Hangszeres Iskolának az igazgatója, valamikor nyugdíjas, és azt mondta, hogy hát az idén talán a brácsák voltak a legjobbak.
6: Jó,
5: elmosolyogtam egyet, akkor belekapaszkodtam és gajakra húztam, persze.
4: Mai vendégem Rácz Pál, aranykoszorús hangszerkészítő mester volt, akivel beszélgettem az életéről és a hangszerkészítő szakmáról egyaránt. Tartsanak velem holnap este is, a viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon, Rádió Dík. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: most úgy érzem.
1: Ez a Rádiódik.
2: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap.
3: Minden hétköznap 9-től délig.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Turgyán Sándor rendőrként nagykanállal falta az életet. Fiatal vidéki srác volt, amikor a budapesti 8. kerületben szolgált a 2000-es években. Dokumentumfilmet készített róla az HBO, azonban ott kellett hagyni a rendvédelmi pályát. Súlyos betegségen és magánéleti válságokon át jutott el a felismerésre, hogy valami hiányzik az életéből. Sándor ma Máté Szalka kertvárosi református gyülekezet aktív tagja, munkatársaival pedig tanoda alapításon dolgoznak. Amikor a családomról mesélek, mindig fontosnak tartom kiemelni az elején, hogy több nemzetiség is megtalálható a felmenőim között. Édesapám magyar, édesanyám pedig cigány származású, de apukám rokonságában sok a sváb, édesanyám családjában pedig az erdélyi magyar és a román. De tovább megyek, a vezetéknevem török eredetű, a határvédelemre utal. Kezdte el. Anyukámék több generációra visszamenőleg azon a Mátészalkai cigánytelepen éltek, amely ma Cinevékként ismert, nagyapám volt az első cigánybíró a városban. A szava nem csak a helyiek között számított, hanem a kívülállók számára is ő volt az összekötő kapocs a romák felé. Idősebb emberek még manapság úgy hivatkoznak édesanyámra, hogy a bíró jánya. Mivel nagyapám sajnos egész fiatalon meghalt, anyám és nagyanyám rendszeresen ingázott Budapest és Mátészalka között dolgozni a híres fekete vonattal. Szüleim így ismerkedtek meg egymással a fővárosban, az egyes számú építőipari vállalatnál. Apukám Nyírvasváriban született, az ő édesapja volt a TS kocsisa, nagyanyám pedig a háztáival, gyerekekkel foglalkozott, emellett a család kis területen dohányt termelt. Talán meglepő, de ezutóbbival több pénzt kerestek, mint a gabonával. Apu nem teketóriázott sokat, hazavitte édesanyámat a nagymamám, első reakciója viszont az volt, hogy miért hoztad ide ezt a cigányt? Így apám 18 évesen sarkon fordult, és külön életet kezdett a szerelmével. Anya szüleivel nem volt gond, hamar elfogadták édesapámat, én lettem az első gyermekük, engem két öcsém követett. Folytatta a mesélést. Képzés szinte azonnal gyakorlattal kezdődik, általában egy kapitánysági kihelyezéssel. Intézkedési jogköröd nincs, járőrtársként figyelsz és tanulsz, biztosítod az intézkedést, engem a szobi rendőrőrse helyeztek ki. Érdekes hely volt, tele olyan idősebb kollégákkal, akik szolgálatuk nagyobb részét a szocializmusban húzták le. Akkoriban úgy volt, hogy az iskola végén mindenki a gyakorlati helyén áll munkába, de mire végeztem, a sok kor kedvezménnyel távozó miatt létszámstoppot hirdetett a belügyminisztérium, és a rendészetiről kikerülő összes fiatalt a BRFK állományába helyezték át. Nem tudom hogyan, de én a 8. kerületbe kerültem. Hozzáteszem, akkor semmit sem tudtam még Budapestről. Nyilatkozta az interjúban.
3: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben.
1: Rádiódikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig
1: romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Papa,

Rádió Dick. Rólunk neked.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Folklorzenék a Rádió Deepen.
1: Ez a Roma Folk.
2: Alom, alom, alom.
1: Ez volt a Roma Folk.
0: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
1: Rádió Deep. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Deepen minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
0: Aki a kívánságokat teljesíti,
1: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Deepen.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Deepen.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Deep nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Szegvári roma autentikus tánckultúra. A szegvári képek, szegvári emlékek Facebook csoportban ma bemutattak egy 12 perces felvételt, amely az 1980-as évek szegvári roma közösség autentikus tánckultúrájába enged betekintést. Olyan hagyományos táncmozdulatokat és közösségi pillanatokat örökít meg, amelyek generációról generációra adódtak tovább. A ritmus magával ragadta a fiatalokat és az idősebbeket egyaránt. A mozdulatokban ott volt a cigány temperamentum, a szabadság és az a különleges életérzés, amelyet csak azok ismerhetnek igazán, akik maguk is részesei voltak ennek a közösségnek. Ma, évtizedekkel később ezek a régi felvételek már valódi helytörténeti dokumentumok. Megőrzik azokat az embereket, arcokat, mozdulatokat és pillanatokat, amelyek nélkül Szegvár múltja sem lenne teljes. Talán éppen ez a régi filmek legnagyobb értéke. Nem engedik, hogy a múlt teljesen eltűnjön. Egy-egy régi dallam, egy tánclépés vagy egy ismerős arc visszahozhatja azt a világot, amelyben ezek a pillanatok születtek meg. A videón láthatók a Mihály család tagjai, de baksi romák is szerepelnek a felvételen. A felvétel az 1980-as években készülhetett, s az elkészítésében közreműködött Magyar Imre néptánctanár, Nagy Albert táncművész és dr. Felföldi László néprajzkutató. Szegvár roma tánckultúrája az 1980-as évekből egy darabka megőrzött múlt, amely ma újra életre kel a szegvári képek, szegvári emlékek Facebook csoportban. A felvétel az interneten tekinthető meg. Hamarosan megjelenik egy második rész is, amelyen szegvári-lovári cigányok táncolnak a szegvári paprika földek mentén. A szegvári-lovári cigányok. Olvasótól kapták egy 18 képből álló fotósorozatot, amely a szegvári lovári cigányok 41 évvel ezelőtti életét mutatja be. A fotókat 1895. október 12-én készítette Kovalcsik Katalin, feltehetően néprajzkutatási céllal. A képek Szegvár határában készültek, szabadtéri paprikaföldön és fóliaágyak mellett, mezőgazdasági munka közben. A gyűjteményben láthatók portréfotók idős emberekről, asszonyokról, de gyermekek, kisbaba is látható a felvételeken. Vajon felismeri-e valaki őket? Ma körülbelül 43-50 év körüliek lehetnek. A 18 fotó szintén a szegvári képek, szegvári emlékek internetes csoportban jelent meg, amely szintén az interneten tekinthető meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Deep. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Deepben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Deep.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. 7 óra múlt, kedd van, és szeptember 8-a. Hát üdvözlök nagy szeretettel mindenkit. Ugye, aki hallgatott bennünket tegnap, az tudhatja, hogy ismétlések voltak mind a Vekkerben, mind pedig a Süsfel napban, de ma itt vagyok, illetve 9 után már azt tudom mondani, hogy itt vagyunk veletek, ugyanis majd csatlakozik Zsuzsi is. Na de amíg nem csatlakozik, addig elmondom nektek, hogy ma van kisasszony vagy kisboldogasszony napja. Kérem tisztelettel, méghozzá 1426 éve. Az egyház Szűz Mária születésnapját ünnepli ilyenkor. Fecskehajtó kisasszony vagy fecskeűző boldogasszony napjának is hívják, mivel ilyenkor kezdenek gyülekezni a fecskék vezetésével a költöző madarak, mielőtt melegebb éghajlat felé indulnának. Dologtiltó nap, főleg a fonás tilos, úgyhogy nehogy fonjatok ma, ezért sokfelé ilyenkor búcsút tartanak. Mostanáig kellett összeszedni a tavaszig is elálló tyúk tojásokat. Most kell a Mihály napig elvetendő gabonát megszentelni. A vetésre szánt diót is ilyenkor szentelik. A nap virága a hunyor, aminek a gyökere gyógyító erejű. Illetve ma van az írás tudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja. Mindenre van már valami nemzetközi nap, amúgy gyerekek. Ez amúgy mindössze csak 61 éve van. Az UNESCO által Teheránban összehívott világkongresszus úgy döntött, hogy e napot minden esztendőben az írás tudatlanság elleni küzdelemnek szenteli. A világkongresszus ráirányította a figyelmet az írás tudatlanság felszámolására folytatott harc fontossága, hiszen az analfabétizmus akadálya lehet a gazdasági élet, a nemzeti kultúra fejlesztésének. A konferencia rövid és hosszabb lejáratú terveket dolgozott ki céljainak elérése érdekében. Hát ez volja, még azért egy kis történelem is legyen a mai napra. Ma 460 évvel ezelőtt Szigetvár ostrománál hősi halált halt Zrínyi Miklós, horvát dalmát és szlávon bán. Na, ezzel tudtam most nektek szolgálni, jöjjön is a muzsika!

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódi.
1: Hamarosan 7:30 van. Üdvözlök mindenkit. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában. Útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tér közelében. A Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat felújítás miatt. Lezárták a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítése miatt. Lezárták a Kozma Ferenc utcát, szintén 5. kerületben vagyunk, épületfelújítás miatt. A 70-es és a 78-as trolibusz terelve közlekedik, a Kossuth Lajos tér megállót áthelyezték. Lezárták a Paulai Ede utcát a 6. kerületben építkezés miatt hétköznapokon napközben. Útszűkület okoz lassulást a 6. kerület Izabella utcában az Aradi utcánál, mert átépítik a csatornát. Illetve tart az építkezés a 6. kerület Hunyadi téren, útszűkületre kell készülni a Csengeri utcában, valamint a Szófia utcában is az Ötvös utcától építkezés miatt. Jöjjön is a zene, utána pedig jönnek a roma hírek.

0: zenéink
1: változatosan. Rádió Dick.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7:30 múlt, ez nem jelenthet mást, mint hogy jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Na... Roma származású flamenco zenészek szerepe és jelentősége a flamenco kultúrában. A flamenco a világ egyik legismertebb és legérzelemdúsabb zenei és táncműfaja, amely szorosan összefonódott Spanyolország történelmével és kultúrájával. Bár a flamenco több kulturális hatás találkozásából alakult ki, fejlődésében és fennmaradásában kiemelkedő szerepet játszottak a roma származású művészek. Különösen az andalúziai cigány közössége. A roma zenészek generációkon keresztül őrizték és formálták ezt a műfajt, miközben a saját életük örömeit, fájdalmait, szabadságvágyát és érzelmeit is beépítették a zenébe. A flamenco ezért nem csupán egy zenei stílus, hanem egyfajta érzelmi önkifejezés és kulturális identitás is. A roma közösségek Spanyolországba évszázadokkal ezelőtt érkeztek, és az idők során gyakran éltek nehéz körülmények között társadalmi kirekesztettségben. Ezek az élmények mély nyomot hagytak zenéjükben, a flamenco énekeiben gyakran jelenik meg a szenvedés, a szabadság iránti vágy, a szerelem, a veszteség és az emberi méltóság kérdése. A roma zenészek különleges érzelmi intenzitással adták elő a dalaikat, ami a flamenco egyik legfontosabb jellemzőjévé vált. Sokak szerint éppen ez az őszinte, szívből jövő előadásmód teszi a flamencót olyan erőteljessé és világszerte népszerűvé. A flamenco fejlődésében különösen fontos szerepet játszottak a roma gitárosok. A flamenco gitár ma már önálló művészeti formának számít, azonban kialakulásában számos roma zenész munkája meghatározó volt. A legismertebb flamenco gitárosok közül sokan roma származásúak voltak, és új technikákat, ritmusokat, valamint egyedi hangzásvilágot hoztak létre. Zenéjük egyszerre őrizte a hagyományokat és nyitott az újításokra. A flamenco gitár játék stílusa rendkívül összetett és szenvedélyes, amelyben a gyors pengetések, az erőteljes ritmusok és az improvizáció különleges harmóniát alkotnak. A roma flamenco énekesek jelentős hatást gyakoroltak a műfajra. Az úgynevezett cante hondo, vagyis mély ének a flamenco egyik legősibb és legérzelmesebb formája, amelyet sok roma előadó tett világhírűvé. Ezek az énekesek nem csupán technikai tudásukkal tűntek ki, hanem azzal is, hogy képesek voltak a hallgatóság számára szinte kézzelfoghatóvá tenni az érzelmeket. Előadásaik során a fájdalom, az öröm, az élet küzdelmei egyszerre jelentek meg, ami a nagy közönség számára rendkívül erős érményt nyújtott. A flamenco tánc világában meghatározó szerepet játszottak roma művészek. A flamenco táncosai erőteljes mozdulatokkal, ritmikus lábmunkával és szenvedélyes előadásmóddal mesélnek történeteket. A roma táncosok különösen híresek arról, hogy előadásaikban az improvizáció és az érzelmi kifejezés rendkívül fontos szerepet kap. A flamenco tánc így nem pusztán csak egy koreográfia, hanem személyes önkifejezés is, amelyben a művész saját érzelmeit és tapasztalatait közvetíti tovább.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Hamarosan 8-at üt az óra, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, ismételtem. Egy fontos pozíciójától válik meg Magyarország egyik legbefolyásosabb üzletembere, az OTP Bank igazgatósági elnöke, egyben a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke. Umenhofer Péter lett a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem alapítványának új kuratóriumi elnöke. A Bionat Kft. Cégvezetője Csányi Sándort váltja a székben. A Mate honlapján közzétett információk szerint Umenhofer szeptember elején vette át a kuratóriumi elnöki feladatokat. A tisztség azért várt megüresedetté, mert Csányi Sándor, az OTP Bank igazgatóságának elnöke június 15-i hatállyal lemondott róla. Ezt követően idéglenesen Éder Tamás lett az elnöki, látta el az elnöki teendőket. Az új kuratóriumi elnöki posztra az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium pályázatot hirdetett. A kiírásra összesen 34 érvényes pályázat érkezett, amelyeket a Mate szenátusa is értékelt. Gyurica Csaba, a Mate rektora szerint Csányi Sándor jelentős értéket képviselt az egyetem munkájában, ezért szerinte kérdéses, hogy az új kuratóriumi elnök Umenhofen Péter, aki az egyetemen végzett, de fiatalkora miatt nincs komoly vezetői és akadémiai tapasztalata, hasonló színvonalon tudja-e ellátni majd a feladatot. Csányi Sándor korábban nem csak a Mate, hanem a Soproni Egyetem alapítványának kuratóriumát is vezette. Mindkét intézménynél azzal indokolták távozását, hogy az alapítványi kuratóriumok várhatóan szűkebb hatáskörrel működnek majd, miközben az elnöki tisztség továbbra is jelentős időráfordítást igényel. Csányi ezért más területen vállalt feladataira hivatkozva lemondott ezekről a pozíciójáról, illetve pozíciókról. Na, ennyi volt a 7 órás blokk, legközelebb 8 után jövök hozzátok vissza, és addig keresek valami jó kis program ajánlót, úgyhogy ti is maradjatok itt, füleljetek az FM 100.3-on.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Sikerélményt és önállóságot is ad a roma diákoknak az online gyakorlással segített tanulás. A személyre szabott online gyakorlás a hiányzó alapok pótlásával a sikeres önálló tanulást és az egymást segítő tanulási helyzeteket is erősítheti a hátrányos helyzetű roma diákoknál. Állapítja meg a Corvinus Egyetem vezetésével készült kutatás. A Megyeri Krisztina, Kós Zsófia és Szilágyi Brigitta alkotta kutatócsoport az Ámbédkar iskolában indított online felzárkóztató program első tapasztalatait vizsgálta. Az iskola nagyrészt roma, hátrányos helyzetű tanulókat fogad, köztük olyanokat is, akik korábban már kiestek, vagy majdnem kiestek a hagyományos oktatásból. A program 2021. szeptemberében indult, és a tanulmány elsősorban a 9-esek matematika és informatikai fejlődésére fókuszál. Az eredményeket a Prospekt folyóirat publikálta még júniusban. A diákok az EduBase online oktatási platformon gyakoroltak. A rendszer egy-egy témakörből újabb és újabb paraméterezett feladatokat generált, azonnali visszajelzést adott, és lehetővé tette, hogy a tanulók többször is újra próbálják megoldani a feladatokat. Ez azért volt fontos, mert sok diáknál nem az életkorának megfelelő tananyag hiányzott, hanem az alsóbb évfolyamok alapjai. Nem lehet hiányzó alapokat átugrani. Ha a diák a saját szintjéhez igazítva kap feladatot, és azonnali visszajelzést is kap, akkor megjelenhet a sikerélmény, amelyre később a tanulási motiváció épülhet, mondta Megyeri Krisztina, a Corvinus kutatója. A vizsgát 9-es osztályban 40 diák kezdte az évet, közülük 27 tanuló eredményeit elemezték részletesebben. Ők átlagosan 31 online tesztet töltöttek ki 10 témakörből, az átlagos eredményük 62% volt. A lányok több témakört próbáltak ki, és átlagosan jobban teljesítettek, míg a fiúk több tesztet oldottak meg, és több időt töltöttek gyakorlással. A kutatás szerint a program eredményességét nem lehet csak százalékokkal mérni. Már az is komoly előrelépés volt, hogy a diákok megtanultak használni egy online oktatási programot. A COVID időszak után ez meglepőnek tűnhet, de sok tanulónak otthon nem volt stabil internet kapcsolata vagy számítógépe, így az online tanuláshoz szükséges alapvető felhasználói készségek sem alakultak ki. Amikor számolni öröm. A program nehezen indult a tanulóknak, komoly lemaradásaik voltak az online eszközök használatában. Ezt pótolva komplex állapotfelmérést végeztünk, amiből kiderült, kinél milyen szintig kell visszamennünk, és innen indult a fejlesztés. A diákok a következő szintre úgy lépettek, ha a megelőzőt sikeresen teljesítették. Ha valaki gyakorolni szeretett volna, akármikor visszatérhetett a már teljesített témakörhöz, és ott új feladatok várták. Különös volt látni, hogy az alapvető számolási készségek témakörben több tanuló a megfelelő szint elérése után is gyakorolt. Számukra ez komoly sikert jelentett, mert az ő életükben nagyon ritka esemény volt egy 80% feletti dolgozat, ezért szerették volna ezt a sikert többször átélni, mondta Szilágyi Brigitta, a Corvinus és a BME kutatója, a kutatócsoport tagja.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádiódi.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. 8 óra múlt, jöjjön egy kis program ajánló. Ugye hát lassacskán, sőt nem lassacskán, hanem a legtöbb színház most már megnyitotta kapuit így szeptemberben. Ugye véget ért a nyári szünet, véget értek a szabadtéri szezonok, jönnek újra a kőszínházi évadok. És hát az új bemutatók mellett természetesen a régi közönség kedvenc előadások is maradnak. Mint például a Madách Színházban, ahol a Pretty Woman, vagyis a Micsoda nő című musical tovább dübörög. Minden idők egyik legkedveltebb romantikus története az ikonikus film sikeréhez méltó musicalként születik újjá a Madách Színház színpadán. A hollywoodi csillogás káprázata mögött ezúttal is megmutatkozik a valóság a maga sajátos brutalitásában. Ennek ellenére, vagy talán éppen ezért lesz a gyökeresen eltérő világból érkező Vivian és Edward találkozása sorsfordító. Szerelmük hosszú utat jár be. Miközben eljutnak valódi önmagukhoz, megtalálják-e vajon egymást is? Hát mivel láttuk a filmet, ez a válasz, tudjuk, hogy igen. Na de, nézzük az előadásnak a kis színlapját, az előadás rendezője, a Madách Színház igazgatója, Szirtes Tamás tanár úr. A szereposztás pedig Vivian szerepében Arany Tíme, a Gubik Petra és Zámbó Brigitta. Edward Louise, Jenővári Miklós, Pesák Ádám és Solti Ádám. Kidde Luka, Kecskés Tíme, a Molnár Gyöngyi és Sári Évi. Happy Man, Borbély Richard, Sánta László és Serbán Attila. Filip Staki, Posta Viktor, David Morse, Baksa András, Jenővári Miklós és Szaszák Zsolt. A Madách Színház ezt az előadását úgy 2023. szeptember 15-én, tehát 3 éve mutatta be, és azóta is repertoáron van, úgyhogy ha van kedvetek, már most meg tudjátok venni rá a jegyet. Ez majd csak igaz, hogy októbertől lesz újra műsoron, de a Madácsnál és az Operett Színháznál talán jobb is, hogyha legalább egy hónappal előre megveszitek a jegyet, mert amúgy pik-pak elkapkodják, ebbe biztosak is lehettek. Úgyhogy nézzetek rá, hogy van kedvetek, akkor foglaljatok jegyet. Most pedig muzsika.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Hamarosan 8:30. Csókolok mindenkit nagy-nagy szeretettel. A 7. kerület Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Tart a felújítás a Madách Imre tér környékén. A Madách Imre utat lezárták a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre tér között. Az Asbóth utca kétirányú zsákutca lett. A 7. kerület Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülni építkezés miatt. Lezárták a Kazinczy utcát a Király utca és a Dob utca között útfelújítás miatt. Lezárták a 8. kerület Dankó utcát a Magdolna utca és a Kávária tér között, mert felújítják a csatornát. Lezárták a Szent Király utcát a Revicki utcánál építkezés miatt. A 9. kerület Vágóhíd utcában a Soroksári út szervizútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell számítani, méghozzá szegély építés miatt. Illetve a Közraktár utcában befelé a Csarnoktérnél lezárták a belső sávot közmű felújítás miatt. Ezeket tudtam most nektek szolgálni, jönnek is a nyelvoktató leckék a zenék után.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
2: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel! Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dix-en.
3: Szia Hajni!
4: Szia Ármándó! Hogyha én szépen szeretnék köszönni valakinek, legyen az férfi vagy nő, akkor mit mondok neki napközben, hogyha úgy nem tudom eldönteni, hogy nagyjából hány óra van, de szeretnék illedelmes lenni?
3: Hát, mi azt szoktuk a leggyakrabban használni, amit szerintem már nagyon sokszor hallottál, hogy tavezbaktáló.
4: Igen, ezt sokszor hallottam, tavezbaktáló, és ugyanezt mondom a férfinek és a nőnek is.
3: Nem, erre nagyon jó, hogy kitérsz, ugyanis az óvégződést a férfiak kapják, és a női rakban azt használjuk, hogy tavezbaktáli.
4: Tavezbaktáli. Tehát, hogyha hölgynek mondom tavezbaktáli, hogyha neked mondom egy férfinek, akkor tavezbaktáló.
3: Így van. Szitjú vaszlos esza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dix.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Szép jó reggelt mindenkinek, hamarosan 9-et üt az a bizonyos óra, és kezdődik a süsfel nap. Ám előbb jöjjön egy kis hír, méghozzá a horror rajongókhoz szólok, ugyanis október 17-én immár harmadik alkalommal tér vissza Budapestre az ország legnagyobb horror és Halloween tematikájú eseménye, a HorrorCon. A rendezvény hatalmas területen minden eddiginél látványosabb élményekkel és izgalmas sztárvendégekkel várja a horror szerelmeseit. Na nézzük is, azt mondja, a Lurdi rendezvény központban lesz ez október 17-én. Egy teljes napra átalakul a borzongás fellegvárává, ugyanis immár harmadik alkalommal tér vissza a legnagyobb horror és Halloween tematikájú esemény, a HorrorCon. A két hazai sztárvendég már biztosan ott lesz a Lurdiban megrendezendő eseménye, méghozzá Borbíró András, aki ugye az című filmben a Bohócnak a hangja, és Kárpáti Levente, aki pedig Lucifer Morningstar hangja a Lucifer című sorozatban. Aztán megyünk tovább, még nézem, hogy mik lesznek még itt, azt mondja, a HorrorCon Szinkron Sztárok című színpadi programjában Borbíró András és Kárpáti Levente a horror színészet világáról, Pennywise és Lucifer, Pennywise-nak hívják azt a bohócot, tényleg, Pennywise és Lucifer megszólaltatásáról és pályafutásuk emlékezetes pillanatairól is mesélnek majd. A programot követően ráadásul közös fotózásra és dedikálásra is lesz lehetőség. A HorrorCon maga egy lenyűgöző, független sikersztori. A rendezvényt Donner Nikolás és Slezák Anabella indította útjára 2023-ban családi vállalkozásként. A 2024-es első rendezvénynek még a Ferencvárosi Művelődési Központ adott otthont, tavaly már azonban nagyot lépett előre, ugyanis akkor már a Lurdi rendezvény központban 3000 négyzetméterre rendezték meg. Idén tovább emelik a tétet, ugyanis már 4000 négyzetméteren várja a látogatókat a harmadik egyben legnagyobb volumenű HorrorCon, amelyet a szervezők szponzori támogatások nélkül teljesen saját erőből valósítanak meg. Ez nagyon szép dolog amúgy, és nagyon

nagyon, nagyon nagy vállalkozás. Na, szóval a horror szerelmeseit október 17-én várják sok-sok szeretettel. Mi pedig a kedvenc hallgatóinkat várjuk majd 9 után Zsuzsival, ugyanis kezdődik a Süsfelnap. Itt az FM 100.3-on.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől 20 drát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a 20 drát cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Azonnali változásokat csörgetnek a rendvédelmi dolgozók. A közszolgálati rendőrszakszervezet alelnöke szerint a rendvédelmisek nem politikai oldalt akarnak erősíteni, hanem érdemi változásokat várnak. A belügyminisztérium augusztus végére készítette el bérrendezési javaslatát, amely illetményemelést, települési pótlékot és a mobilitást segítő intézkedéseket is tartalmaz. A részletekről a kormány döntése után adnak tájékoztatást. A felek szeptemberben egyeztetnek a dolgozók tehermentesítéséről, a szakszervezeti jogokról és a fizikai alkalmassági vizsgálatokról. Az együttműködési megállapodást október közepéig írhatják alá. A Színház és Filmművészeti Egyetem tanévnyitó ünnepségén Sepsi Enikő bejelentette, hogy kezdeményezte a rektori megbízása lezárásáról szóló egyeztetést, a folyamat végéig azonban változatlan felelősséggel látja el feladatait. A 2023 óta hivatalban lévő vezető lemondását a hallgatói önkormányzat is szorgalmazta májusban a konstrukció hiánya miatt, döntése pedig az egyetem szeptember 7-i közleménye szerint is hivatalossá vált. A változások hátterében a fenntartó alapítvány kuratóriumának átalakítása áll, ahonnan Vidnyánszky Attila távozásával Kovács András Bálint lett az új elnök, míg a testületbe az egykori megbízott rektor Upor László is bekerült. Azonnali hatállyal felmentették a csepeli Farkas Bertalan általános iskola gyógypedagógusát, az őt alkalmazó igazgató vezetői megbízását pedig visszavonták, miután kiderült, hogy a tanár ellen február óta gyermekbántalmazási eljárás folyik a Fóti gyermekotthonban történtek miatt. Lannert Judit közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a pedagógust az érvényes erkölcsi bizonyítvány ellenére felelőtlenség volt felvenni, ezért a döntés hátterének azonnali kivizsgálását kérte. Az ügy hatására felülvizsgálják és megerősítik a jelzőrendszert, így a jövőben a tiszta erkölcsi bizonyítvány önmagában már nem lesz elegendő egy kinevezéshez. A tárca elvárása, hogy minden intézmény és tankerületi vezető a gyermekek érdekét tekintse a legfontosabb szempontnak. Két évvel is csúszhat Paks 2 átadása. A Rosszatom belsős építési ütemterve szerint a teljes projekt nem 2032-ben, hanem 2034. december 30-án készül el tesztüzemre, írja birtokába jutott belső dokumentumok alapján a Politico. Ez azt jelenti, hogy az eredeti tervek szerint mintegy 12,5 milliárd eurós beruházás csak 2035 folyamán állhat teljesen üzembe. A legutóbbi nyilvános magyar kormányzati közlés még az Orbán kormány idejéből 2031 és 2032 közé tette a befejezést. Szijjártó Péter februárban teljesen reálisnak nevezte ezt az időpontot.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dick. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk!

0: kedves hallgatóink, a Süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádió Dík, Süsfelnap már elkezdődött.
1: Na szép jó reggelt kívánok minden házban, lakásban, kocsiban, ahol már szól a Dík Rádió minden kedves hallgatónak. Ez itt a Süsfelnap reggeli műsor, amelyben ma reggel egyedül leszek, mert Gyuszinak más egyéb elfoglaltsága akadt. De bízom benne, hogy velem is nagyon jól fogtok szórakozni, és nagyon érdekes témákról fogok nektek beszélni. Jönnek a legfrissebb zenék, az időjárás, a hírek, és persze a jó kedv az mindig kötelező itt nálunk. Első körben jöjjön egy kis időjárás, nézzük meg, hogy mi újság kis országunk térsége felett, mire számíthatunk ezen a napon.
0: Időjárás.
1: Nézzük, mit tartogat nekünk a mai időjárás. Úgy tűnik, a nyár még nem találta meg a kijáratot. Kedden ugyanis túlnyomóan napos, derült időre számíthatunk, csak néhány fátyol és gomoly felhő próbál majd díszletként besegíteni. Esőre nem kell készülni, úgyhogy az esernyő nyugodtan kaphat még egy szabad napot. Reggel azért friss lesz a levegő, általában 9 és 17 fok közötti értékeket mérhetünk, a hűvösebb völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután viszont alaposan belehúz a szeptemberi nyár, 28 és 34 fok közé melegszik a levegő. A déli délnyugati szél főként az Észak-Dunántúlon időnként megélénkülhet, de összességében egy száraz, napos és kifejezetten meleg kedv vár ránk. Szóval reggel még jól jöhet egy vékony felső, délután viszont már a napszemüveg lesz a nyerő választás. Úgy látszik, az ősz egyelőre csak a naptárba jelentkezett munkára.
0: Közlekedési hírek.
1: Hétköznapokon este fél héttől, másnap hajnal 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták a fél útpályát a második kerület Szépjuhászné úton, a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. A forgalom egy sávban váltakozva haladhat ugyancsak a második kerület Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Sávlezárásra kell készülni a második kerület Csatárka utcában, a Kapi utca felé a Törökvész út előtt, mert vízvezetéket javítanak ott is. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Ugyancsak sávlezárásra kell készülni a harmadik kerület Folyondár utcában, a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerület Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Éjszakánként este 7 órától másnap reggel 5 óráig a 10. kerület Fertő utcában a Vasút felüljárónál és a Basa utcában a Száva utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzős irányítással elektromos közmű karbantartása miatt. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok, vigyázzatok az utakon!

0: Felnap, 100.3 Rádiódíj. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: Szép délelőttöt kívánok mindenkinek, ez itt a Süss Felnap velem, Völgyi Zsuzsival. Mindig igyekszem valami érdekes témát hozni nektek, engem érdekel mindig az, hogy milyen egészséges dolgokat együnk, ígyunk, és most ráakadtam egy olyan témára, hogy a gyógyszerész arra figyelmeztetett, hogy sose vegyük be vízzel a tablettát. Hát ez nagyon érdekes, mert én mindig eddig vízzel vettem be a tablettát, és nem mondjuk egy pohár borral, vagy egy üveg sörrel. De viccet félretéve ez a szakember azt javasolja, hogy inkább használjunk víz helyett, vagy ígyunk víz helyett joghurtot, vagy gyümölcspürét. Sokak számára nyilván kihívást okoz a tabletta lenyelése, főleg egyébként gyerekeknél, bár az én kisgyerekem nagyon ügyesen le tudja nyelni a gyógyszert, szépen hátra tudja tenni a nyelve végére, stb. De amikor tényleg gyógyszert kell bevenni, akkor sokak számára az öklendezéssel jár, és nem egyszerű lenyelni a kapszulákat, tablettákat, főleg vannak ezek a vitaminok, amik sokszor, sok esetben tényleg nagyon extrém méretűek, és az bizony kétségtelenül kihívást jelent sokunk számára. Az elmúlt években a gyógyszerfogyasztás ugrásszerűen megnőtt a tudományos fejlődésnek és a kezelésekhez való hozzáférésnek köszönhetően. Sok ember számára azonban a tabletták lenyelése továbbra is valódi megpróbáltatás. Eduardo Palomera gyógyszerész szerint 3 trükk is van, amely segíthet elkerülni a fájdalmat és nehézséget, amikor gyógyszert kell lenyelnünk. Ráadásul a tabletta hatását sem befolyásolják. Na nézzük, hogy hogyan lehet könnyen bevenni a gyógyszert. Azt javasolja, hogy ha nem vízzel, hanem sűrűbb itallal, például folyékony joghurttal vagy gyümölcspürével vesszük be a gyógyszert, az segíti a nyelési mozgást. Így nagyobb biztonsággal és kevesebb kellemetlenséggel tudunk túlesni a máskor kihívást jelentő pillanatokon. A gyógyszerész szerint jó megoldás, ha a tablettát kevés vízzel a szánkba vesszük, nyelvünkre tesszük, állunkat pedig a mellkasunk irányába döntjük. Hátrahajtott fej helyett így sokkal könnyebb lesz lenyelni, sőt arra biztat bennünket, hogy először tabletta nélkül, akár csupán egy korty vízzel ellenőrizzük a módszer hatékonyságát. Ha az előző 2 trükk ellenére sem érezzük komfortosnak a gyógyszer lenyelését, ellenőrizzük a beteg tájékoztatót, és amennyiben a gyógyszer eltörhető vagy vízben oldható, alkalmazzuk a higítás módszerét. Az íz valószínűleg keserű lesz kissé, viszont biztosan nem fog fájdalmat, vagy félelmet, vagy fulladást okozni.

0: csók. Rádió Dip, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Olyan lesz ez, mint egy angyal, aki a válladon ül. Tudja, bántanak.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Láttad kicsim, újra elhibáztad.
3: GPM Music Production.

A süsfelnap. Az előzőekben arról beszéltem, hogy hogyan és miképpen javasolja egy gyógyszerész, hogy a gyógyszert bevegyük mindenféle gyümölcspürével, és inkább javasolja a joghurtot, vagy ezeket a sűrűbb italokat, mint a vizet. Hát érdekes, próbáljátok ki, szerintem tényleg lehet, hogyha társasabb, mint hogyha vízzel próbálkozunk, mert én valójában tényleg igaz, hogy a víz egy kicsit tapadósabb. Na de ha már a gyógyszerekről beszéltünk, akkor találtam nektek még egy érdekességet ezzel kapcsolatban, mégpedig azt, hogy sokak számára ugye a reggeli kávé elengedhetetlen, a napi rituálé része, amely azért energiát ad és bizonyos egészségügyi előnyökkel is járhat. Azonban ez az ital gyakran nem kompatibilis bizonyos gyógyszerekkel. Egy másik gyógyszerész szerint, aki Jennifer Borgesnak hívnak, a kávé befolyásolhatja egyes gyógyszerek felszívódását, anyagcseréjét vagy kiválasztását a szervezetből. Felgyorsíthatja a gyomor kiürülését, ami miatt a gyógyszerek még azelőtt távozhatnak a szervezetből, hogy teljesen felszívódnának. Emellett a kávé versenyhet azokkal a gyógyszerekkel, amelyeket a máj enzimje bont le, potenciálisan növelve vagy csökkentve a gyógyszerek vérszintjét. Ez nyilván nem jelenti azt, hogy teljesen le kell mondanunk a kávéról, de fontos lehet a gyógyszerek bevételének és a kávéfogyasztás időzítésének a módosítása. A gyógyszerész felsorolta azokat a gyógyszercsoportokat, amelyek kölcsönhatásba léphetnek a kávéval. Na nézzük, mi ez a pár gyógyszer. Ha antidepresszánsokat szed valaki, akkor ügyeljen arra, hogy ne igyon kávét túl hamar a gyógyszer bevétele után, mivel ez csökkentheti annak hatékonyságát. A kávéban található koffein komplexeket képezhet az antidepresszánssal, megnehezítve annak felszívódását. A pajzsmirigy gyógyszerek sem túlságosan jó hatással vannak a kávéval, hiszen egyes tanulmányok kimutatták, hogy akár 50%-kal is csökkentheti a gyógyszer felszívódását. Ez instabil pajzsmirigy hormon szinthez és olyan tünetekhez vezethet, mint a fáradtság vagy a zavaros gondolkodás. Ezért a pácienseknek azt tanácsolták, hogy a pajzsmirigy gyógyszer bevétele után 30, illetve 60 percet várjanak a kávé elfogyasztásával. A csontritkulás elleni gyógyszerek nem szedhetők kávéval. Akár koffeines, akár koffeinmentes kávéról van szó, egyaránt csökkentheti a felszívódását. Legbiztonságosabb módszer, ha ezeket a gyógyszereket mindig vízzel vesszük be. A megfázás és allergia elleni gyógyszerek, illetve egyes vény nélkül kapható ordulás elleni gyógyszerek akár

mellékhatásokat. És végül a vérhigítókat gyakran adják olyanoknak, akiknél fennáll a vérrögképződés veszélye műtét után, vagy bizonyos szív- vagy vérbetegségek miatt. Mivel ezek a gyógyszerek megakadályozzák a véralvadást, a leggyakoribb mellékhatás a vérzés veszélye. Ezen gyógyszerek kávéval történő szedése bizony nagyon kockázatos, mivel a koffein is lassíthatja a véralvadást, ami tovább növeli a vérzés vagy véraláfutás kockázatát. Vigyázzatok magatokra, mindig legyetek körültekintőek, hogyha gyógyszert szedtek, akkor nem csak a kávéra vonatkozik a koffeinbevitel, hanem az energiaitalokra is.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Szegvári roma autentikus tánckultúra. A szegvári képek, szegvári emlékek Facebook csoportban ma bemutattak egy 12 perces felvételt, amely az 1980-as évek szegvári roma közösség autentikus tánckultúrájába enged betekintést. Olyan hagyományos táncmozdulatokat és közösségi pillanatokat örökít meg, amelyek generációról generációra adódtak tovább. A ritmus magával ragadta a fiatalokat és az idősebbeket egyaránt. A mozdulatokban ott volt a cigány temperamentum, a szabadság és az a különleges életérzés, amelyet csak azok ismerhetnek igazán, akik maguk is részesei voltak ennek a közösségnek. Ma, évtizedekkel később ezek a régi felvételek már valódi helytörténeti dokumentumok. Megőrzik azokat az embereket, arcokat, mozdulatokat és pillanatokat, amelyek nélkül Szegvár múltja sem lenne teljes. Talán éppen ez a régi filmek legnagyobb értéke. Nem engedik, hogy a múlt teljesen eltűnjön. Egy-egy régi dallam, egy tánclépés vagy egy ismerős arc visszahozhatja azt a világot, amelyben ezek a pillanatok születtek meg. A videón láthatók a Mihály család tagjai, de baksi romák is szerepelnek a felvételen. A felvétel az 1980-as években készülhetett, s az elkészítésében közreműködött Magyar Imre néptánctanár, Nagy Albert táncművész és dr. Felföldi László néprajzkutató. Szegvár roma tánckultúrája az 1980-as évekből egy darabka megőrzött múlt, amely ma újra életre kell a szegvári képek, szegvári emlékek Facebook csoportban. A felvétel az interneten tekinthető meg. Hamarosan megjelenik egy második rész is, amelyen szegvári lovári cigányok táncolnak a szegvári paprika földek mentén. A szegvári lovári cigányok. Olvasótól kapták egy 18 képből álló fotósorozatot, amely a szegvári lovári cigányok 41 évvel ezelőtti életét mutatja be. A fotókat 1895. október 12-én készítette Kovalcsik Katalin, felteltően néprajzkutatási céllal. A képek Szegvár határában készültek, szabadtéri paprikaföldön és fóliaágyak mellett, mezőgazdasági munka közben. A gyűjteményben láthatók portréfotók idős emberekről, asszonyokról, de gyermekek, kisbaba is látható a felvételeken. Vajon felismeri-e valaki őket? Ma körülbelül 43-50 év körüliek lehetnek. A 18 fotó szintén a szegvári képek, szegvári emlékek internetes csoportban jelent meg, amely szintén az interneten tekinthető meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dickroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: 100.3 rádiódik süsfelnap, bő 10 perce elkezdődött. Elnézést, a büfében voltam.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek! 10 óra elmúlt 13 perccel, ez itt a süsfelnap, én pedig Völgyi Zsuzsi vagyok. A One Man Band show folytatódik velem itt a reggelben. Gyuszi holnap jelen lesz már, remélhetőleg, de addig is tartom a frontot, és egy kis bulvárral, egy kis csipegetnivalóval, szemezgetnivalóval, egy kis reggelivel, és a tőlem már jól megszokott egészségpercekkel fog folytatódni ez a délelőtt. De még mielőtt belevágnék bármilyen komoly témába is, előtte nézzük meg, mi újság az időjárással. És Budapest utcáin a közlekedéssel.
0: Időjárás.
1: Nézzük, mit tartogat nekünk a mai időjárás. Úgy tűnik, a nyár még nem találta meg a kijáratot. Kedden ugyanis túlnyomóan napos, derült időre számíthatunk, csak néhány fátyol és gomoly felhő próbál majd díszletként besegíteni. Esőre nem kell készülni, úgyhogy az esernyő nyugodtan kaphat még egy szabad napot. Reggel azért friss lesz a levegő, általában 9 és 17 fok közötti értékeket mérhetünk, a hűvösebb völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután viszont alaposan belehúz a szeptemberi nyár, 28 és 34 fok közé melegszik a levegő. A déli délnyugati szél főként az Észak-Dunántúlon időnként megélénkülhet, de összességében egy száraz, napos és kifejezetten meleg kedv vár ránk. Szóval reggel még jól jöhet egy vékony felső, délután viszont már a napszemüveg lesz a nyerő választás. Úgy látszik, az ősz egyelőre csak a naptárba jelentkezett munkára.
0: Közlekedési hírek.
1: Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnal 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták a fél útpályát a második kerület Szépjuhászné úton, a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. A forgalom egy sávban váltakozva haladhat ugyancsak a második kerület Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Sávlezárásra kell készülni a második kerület Csatárka utcában, a Kapi utca felé a Törökvész út előtt, mert vízvezetéket javítanak ott is. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Ugyancsak sávlezárásra kell készülni a harmadik kerület Folyondár utcában, a Mátyáshegyi útnál, valamint az ötödik kerület Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Éjszakánként este 7 órától másnap reggel 5 óráig a 10. kerület Fertő utcában a Vasút felüljárónál és a Basa utcában a Száva utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőrs irányítással elektromos közmű karbantartása miatt. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok, vigyázzatok az utakon!

0: Program rádiódik. Süsfelna, Völgyi Zsuzsi és Makagyuszi nem árulnak mirelitludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: Ebben az órában a bőrápolással foglalkozom. A vízhiány bizony hosszú távon sérülékenységhez, rosszabb esetben pedig akár bőrgyulladáshoz, ekcémához is vezethet. A külső-belső hidratálás fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni, ugyanakkor azt sem árt szem előtt tartanunk, hogy a krémezés és a bőfolyadékfogyasztás önmagában nem feltétlenül elegendő. Ugyanis száraz bőr ellen segíthet a jó táplálkozás. A halakban, lenmagban és olívabogyókban található omega-3 zsírsav köztudottan erősíti a bőrt, általa a sejtek több vizet képesek felvenni, elősegítve, hogy a bőr visszanyerje feszességét. Ezek a táplálékok tehát kifejezetten jól jönnek száraz bőr ellen. Ezen kívül az E-vitaminban gazdag dió védi a bőrt a sejtkárosodástól és az UV-sugaraktól, a telítetlen zsírsavakban gazdag avokádó, kitűnő antioxidáns forrás, a répa és az édesburgonya rendszeres fogyasztásából bétakarotint nyerhetünk, a zeller, az uborka és a görögdinnye pedig kiválóan hidratál. Bőven van hát miből válogatnunk, ha belülről is szeretnénk hidratálni a bőrünket. Ugyanakkor olyan ételek és italok is akadnak, amelyekkel épp az ellenkezőjét érhetjük el ennek. Mondom is, hogy mi mindent ajánlott elkerülni, illetve csak mértékkel fogyasztani bőrszárasság esetén. Ilyen például a koffeines italok. Napi 1-2 csésze kávé még nem feltétlenül okoz bőrszárasságot, mivel a benne lévő víz gyakran ellensúlyozza a koffein dehidratáló hatását. Ha viszont a nap folyamán ennél is több kávét fogyasztunk, az nem csak alvászavarokhoz, de akár bőrünk kiszáradásához is vezethet. A kialvatlanság pedig a bőrünk külső felszínén is megmutatkozik. A sötét szem alatti karikák mellett nem csak csökkent hidratációval, de a bőr védelmét nyújtó vízzáró rétegek gyengülésével is számolhatunk. Remélhetőleg mondanom sem kell, hogy a túlzott alkoholfogyasztás milyen káros a szervezetnek. Ráadásul, mivel az alkohol szintén vízhajtó hatású, a bőr kiszáradását is okozhatja. És ez még nem minden. Az alkoholfogyasztás a szervezetünkben lévő természetes antioxidánsoknak sem kedvez, így bőrünk sokkal érzékenyebbé válhat az olyan káros környezeti ártalmakkal szemben, mint az ultraibolya sugárzás vagy a légszennyezés. Érdemes csínyán bánni az ételek sózásával is, hiszen a túlzott mértékű nátriumbevitel ugyanis könnyedén elvonja a bőr sejtjében található nedvességet. Száraz bőr esetén tehát jobb, ha visszafogjuk a sófogyasztást. De nézzük, mi újság a cukorral, mert hogy a túlzott cukorfogyasztást nem csak a derékbőségünk, de bőrünk állapota is megsínyli, ugyanis kedvezőtlen hatással van szervezetünk kollagén termelésére. A kollagén bőrünk tömegének majdnem 90%-át adja, többek között porcaink, ízületeink, csontjaink és a bőrünk egészségéért is felel. Minél alacsonyabb tehát szervezetünk kollagén szintje, annál nagyobb valószínűséggel lesz száraz a bőrünk is. Az tehát, hogy mit teszünk és iszunk, a bőrápolásban is kiemelten fontos, hiszen a bőrszárasság bizonyos tápanyaghiányok, vitaminok, A-vitamin, C-vitamin, D és E-vitamin, cink és szelén tünetei is lehetnek. Ha gondoskodunk arról, hogy ezek a vitaminok és ásványi anyagok szerepeljenek az étrendünkben, az időszakosan jelentkező bőrszárasságot is megelőzhetjük.

napot kívánok mindenkinek, ez itt a Rádió Dik, a mikrofonnál Völgyi Zsuzsi. Ahogyan már megszokhattátok tőlem, nagyon szeretek az egészséggel foglalkozni, és kutatom és keresem mindig azokat a gyógynövényeket, gyógyteákat, amiktől egészségesebben és jobban érezhetjük magunkat. Van egy tea, amitől nem csak jól érzed magad, de még illatosabb is leszel tőle, és nem parfümöt kell meginni, hanem a legújabb őrület szerint a szegfűszeg tea a legjobb megoldás arra, hogy a bőröd illata nagyon jó legyen. Egészség, illatfelhő és egy csipet boszorkányos hangulat. A szegfűszeg tea most mindent visz, de vajon tényleg működik? Vagy csak újabb netes mese az egész? Ha van fűszer, amit egyszerre kötünk az ünnepekhez, a forralt borhoz, a nagymama süteményéhez és Taylor Swift sütögetős délutánjaihoz, akkor az a szegfűszeg, mert hogy Taylor Swift nagyon szereti a szegfűszeget. A világ egyik legaromásabb növénye évszázadok óta a szegfűszeg, és most újra fénykorát éli, csak ezúttal egy teás csészében. A szegfűszeg tele van egy erős illatú vegyülettel, ami nem csak az orrunknak kedves, hanem az egészségünkre is jótékony hatással van. Egyes orvosi oldalak szerint az eugenol antioxidáns és gyulladás csökkentő tulajdonságokkal bír, és ez még nem minden, ha a hajadra öntöd, egyenesen ragyogni fog tőle. Segíthet az emésztésedben, és még a vércukor szintre is pozitív hatással lehet. Antimikrobális hatásáról is ismert, vagyis kicsit olyan, mint a természet saját kis antibakteriális szuperhőse. A TikTokon valóságos hullámot indított el a szegfűszeg tea. Az egyik felvételen egyszerűen, de hatásosan mutatja be, hogyan készül a tea, ami állítólag nem csak belül tesz rendet, hanem kívülről is illatosít. Na jó, azért nem kell úgy elképzelni, hogy két bögre után parfümillat párolog belőlünk. A magyarázat inkább az, hogy a szegfűszegben található illóolajok a lehelletet és a test kipárolgását enyhén aromássá tehetik. Én például kimondottan szeretem, hogyha mondjuk iszok egy üdítőt, abba kérek mindig egy kis mentát, és azokat a mentaleveleket mindig elrágcsálom, ettől jó illatú lesz a lehelletem és a szám. De ha ellenpéldát szeretnék mondani, akkor gondoljunk csak a fokhagymára, mert ott is bizony működik az illat és a kipárolgás, hát csak egy kicsit más irányban. A különbség annyi, hogy míg a fokhagyma szúrós illatot, addig a szegfűszeg inkább kellemes, édes kis aromát eredményez. Ha hiszel a régi babonákban, a szegfűszeg a népi hiedelmek szerint boszorkány elleni védelmet is ad,

kezdve mindenhol megtaláljátok, de bármennyire is szexin hangzik, hogy kívül-belül illatos leszel tőle, azért maradjunk a realitás talaján, ez nem helyettesíti a fürdést, a dezodort, sem pedig a parfümöt. Viszont egy olyan ital, ami melegít, támogatja az emésztést, tele van antioxidánssal, és még egy kis extra aromát is adhat. És ha mellé még jól mutat TikTokon is, az már csak hab alatt.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A Waberers határozottan visszautasít minden olyan sajtóállítást, amely szerint a cég jogellenesen járt volna el, vagy jogosulatlan előnyhöz jutott volna a kötvény kibocsátások során. A reakció előzménye, hogy Kapitány István bejelentése alapján feljelentés született, a Magyar Fejlesztési Bank által jegyzett, összesen mintegy 77 milliárd forint értékű finanszírozások miatt hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával. A logisztikai vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy a kibocsátások teljes transzperensen és a tőkepiaci szabályok betartásával történtek, az MFB pedig egyszer sem kezdeményezte a feltételek módosítását. A cég jelezte, hogy a megszerzett forrásokat a járműflotta megújítására és fejlesztési programokra fordították, a konkrét feljelentés tartalmát pedig dokumentumok hiányában nem tudják kommentálni. Megkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán, szeptember 25-éig mintegy 17 ezer résztvevőt várnak. Az osztálykirándulások hétfőtől szerdáig, illetve szerdától péntekig tartanak. A diákok teljes ellátást és turnusonként több mint 40 féle programot kapnak. A foglalkozások között természettudományos, környezetvédelmi, művészeti, digitális és pénzügyi ismeretterjesztő programok is szerepelnek, emellett sétahajózás és kalandpark is várja a gyerekeket. Újdonság a rendőrségi jármű park, ahol korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket mutatnak be. A táborban folyamatos egészségügyi felügyeletet is biztosítanak. Szerdán születhet döntés a magas dízelárak elleni célzott támogatásról, jelentette be Magyar Péter hétfőn a parlamentben. A miniszterelnök szerint a segítség a dízel meghajtású gépjárművekre és a mezőgazdasági gazdálkodókra irányulna, a mindenkire vonatkozó védett ár visszaállítása helyett. Hangsúlyozta, hogy ez nem egyenlő a korábbi, a Tisza kormány által kivezetett védett áras rendszerrel, mert ez egy célzott dízelre vonatkozó támogatás lesz, ami csak az áremelkedéssel leginkább érintettekre vonatkozik majd. A cél a célzott támogatás és hogy az ellátásbiztonságot, valamint a költségvetés stabilitását ne veszélyeztesse a lépést, tette hozzá. Bűncselekmény gyanújának hiányában elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a vesztegetés miatti feljelentést, amelyet Tényi István tett Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter új a kínai BYD autógyártónál betöltött pozíciójával kapcsolatban, írta meg az Index. Az ügy még július közepén indult a fővárosi nyomozóügyészségen, ahonnan hatáskör hiányában került át a fővárosi rendőrséghez. A BRFK határozata szerint a rendelkezésre álló adatok alapján nem merült fel olyan körülmény, amely indokolta volna a nyomozás elrendelését.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: 100.3 rádiódik. Völgyi Zsuzsi javában fésül. Makagyuszi meg ezzel szembesül. Süss fel nap. 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: Szép délelőttöt kívánok mindenkinek. 11 óra elmúlt. Jó zenékből most sem lesz hiány, de előbb nézzük meg, hogy hogyan halad a város, és milyen idő kísér bennünket a mai napon.
0: Időjárás.
1: Nézzük, mit tartogat nekünk a mai időjárás. Úgy tűnik, a nyár még nem találta meg a kijáratot. Kedden ugyanis túlnyomóan napos, derült időre számíthatunk, csak néhány fátyol és gomoly felhő próbál majd díszletként besegíteni. Esőre nem kell készülni, úgyhogy az esernyő nyugodtan kaphat még egy szabad napot. Reggel azért friss lesz a levegő, általában 9 és 17 fok közötti értékeket mérhetünk, a hűvösebb völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután viszont alaposan belehúz a szeptemberi nyár, 28 és 34 fok közé melegszik a levegő. A déli délnyugati szél főként az Észak-Dunántúlon időnként megélénkülhet, de összességében egy száraz, napos és kifejezetten meleg kedd vár ránk. Szóval reggel még jól jöhet egy vékony felső, délután viszont már a napszemüveg lesz a nyerő választás. Úgy látszik, az ősz egyelőre csak a naptárba jelentkezett munkára.
0: Közlekedési hírek.
1: Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnal 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták a fél útpályát a második kerület Szépjuhászné úton, a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. A forgalom egy sávban váltakozva haladhat ugyancsak a második kerület Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Sávlezárásra kell készülni a második kerület Csatárka utcában, a Kapi utca felé a Törökvész út előtt, mert vízvezetéket javítanak ott is. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Ugyancsak sávlezárásra kell készülni a harmadik kerület Folyondár utcában, a Mátyáshegyi útnál, valamint az ötödik kerület Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Éjszakánként este 7 órától másnap reggel 5 óráig a 10. kerület Fertő utcában a Vasút felüljárónál és a Basa utcában a Száva utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzős irányítással elektromos közmű karbantartása miatt. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok, vigyázzatok az utakon!

0: Áró, aki itt van.
1: Dick Junior a Sheffield.
2: Ki vagyok idegen, a nők.
1: Jó van, nője már be idegen.
2: Gyere,
1: hűbe.

0: Süsfelnap, minden hétköznap 9-től délig.
1: Biztosan mindenki találkozott már olyan embertípusokkal, akiket szeret elkerülni mondjuk egy nyaraláson, vagy legyen szó egy sorbanállásról, vagy repülésről, vagy éttermi étkezésről. Egy etikett szakértő mondja el, hogy mire érdemes odafigyelni, hogy bennünket se soroljanak be a problémás vendégek vagy utasok kategóriájába. Nem meglepő módon a bunkóság vagy a tiszteletlenség az egyik legnagyobb hiba, amit egy szállodai vendég elkövethet. Igen, lehet, hogy éppen nyaral, de ez azért nem jelenti azt, hogy a kedvességet otthon kell hagynia. A vendéglátás kemény iparág, és ez egy szolgáltatás orientált munkakörben teljesíteni nagyon nehéz. Ezek az emberek általában éjszakánként és hétvégén is hosszú órákat dolgoznak. A felszolgálótól kezdve a szálloda igazgatóig nagyon fontos, hogy mindenkivel kedvesek és tisztelettudóak legyünk, magyarázza az etikett szakértő. Mindez szavakra és tettekre egyaránt vonatkozik. Az olyan alapvető dolgokat, mint a kérem és a köszönöm nagyra értékelik, miközben a csettintést, a tapsot vagy az agresszívabb integetést rosszalóan fogadják. Ezt a hozzáállást nem csak a személyzettel, hanem a többi vendéggel kapcsolatban is illik megtartani. Például ne foglaljuk el a nem használt napozóágyakat, amire mondjuk rá van terítve a törölköző, vagy ne lassítsuk a bejelentkezést és a kijelentkezést. Ha szeretnénk, hogy az étteremben is ne legyen mondjuk a poharunkba beleköpve, akkor legyünk tisztelettel az ott dolgozók felé. Talán a legegyszerűbb követendő szabály, hogy légy türelmes a portással vagy a személyzettel. Lehet, hogy éppen sietsz, de a csípős viselkedés nem segít abban, hogy bárhová is hamarabb eljuss, vagy valamit gyorsabban elvégez. Néha az emberek azt hiszik, hogy a portásnak varázspálcája van, pedig tudniuk kellene, hogy minél kedvesebbek és udvariasabbak a személyzettel, annál szívesebben segítenek az ott nyaralóknak. Ha olyan országba utazol, ahol szokás borravalót adni, gondoskodj arról, hogy a szállodába érkezés előtt legyen nálad készpénz. A borravaló a nagyszerű szolgáltatásért érzett hála jele. Minél tovább maradsz, annál többet kell adnod, mondják. A tartózkodás végén egyszeri borravalót is lehet adni, ez is teljesen rendben van.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Ó, bátya, hova hoztál?
2: Gyere, öcsém. Már nincs sok hátra. Felmegyek a legmagasabb szintre. Gyere, Jossz.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Nem sülünk fel. 100.3 Rádiódik. Sűs fel nap. Romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Ebben az órában a témám az, hogyan ne sodrodjunk bele a problémás vendégek vagy utasok kategóriájába. Ne legyünk rendetlenek. Kijelentkezéskor, mikor elhagyjuk a szállodaszobát, akkor bizony figyeljünk arra oda, hogy ne hagyjunk magunk után disznó olat. Mielőtt kijelentkeznénk, tegyünk egy kis rendet magunk, illetve a gyermekünk után. Persze nem arra gondolok, hogy fel kell porszívózni, és hogy kérjük el a takarító személyzettől a felmosót, hanem arra, hogy a szemetet legalább a szemetesig vigyük el, és ne hagyjuk szerteszéllyel. Nagyon fontos egy szállodában az öltözködés. Megvan a helye, az ideje a köntösnek, illetve a fürdőruha viselésének. A közös helyiségekben, például egy szép szálloda előcsarnokában, vagy éttermében alulöltözve sétálgatni komoly hiba és illetlenség. Ha úszni készülsz, vagy a wellnessbe tartasz, vigyél magaddal egy könnyebb ruhát, vagy egy szellős, gombos felsőt, amit könnyen felvehetsz, mielőtt a közös helyiségekben mész. Van egy másik különleges vendégtípus, aki anélkül okoz zavart, hogy azt észrevenni. Arról a vendégről van szó, aki nem veszi figyelembe a szobájából, vagy az erkélyéről, vagy közös helyiségből tapasztalható általa okozott zajt. Használjatok fejhallgatót, mert a többi vendég és a szállodában dolgozók is, hogyha a zenédet vagy a nagymamáddal való hangos beszélgetést csak te hallod. Ne vedd el, ami nem a tiéd. Én ugyan nem sűrűn tapasztalom, de azért lehet hallani emberektől, akik ellopnak olyan dolgokat, mint például a fürdőköpeny, a dekoráció, vagy akár a só és borsszóró, vagy éppen ami megtetszik nekik. Vélhetően nem lopnál el semmit, ha egy barátod vagy családtagod otthonában szállná meg, úgyhogy ne tedd ezt egy szállodában sem. Viselkedjünk szépen, okosan, kulturáltan, ha egy külföldi országba vagy a saját országunkban megyünk el nyaralni. Ennyi fért bele mára ebbe a három órába, bízom benne, hogy mindenki jól szórakozott. További nagyon szép délutánt kívánok nektek, vigyázzatok magatokra. Völgyi Zsuzsi voltam, a viszonthallásra.

0: mellett.
1: Sok csalódáson keresztül fogsz menni. Sok visszautasításon és sok fájdalom. De ezen út alatt olyan dolgokat fogsz megtudni magadról, amiket most még nem is sejtesz. Rá fogsz jönni, hogy igenis sikerül. Rá fogsz jönni, hogy sokkal erősebb vagy, mint gondolnád. Rá fogsz jönni, hogy jobb vagy, mint a körülötted.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Sikerélményt és önállóságot is ad a roma diákoknak az online gyakorlással segített tanulás. A személyre szabott online gyakorlás a hiányzó alapok pótlásával a sikeres önálló tanulást és az egymást segítő tanulási helyzeteket is erősítheti a hátrányos helyzetű roma diákoknál. Állapítja meg a Corvinus Egyetem vezetésével készült kutatás. A Megyeri Krisztina, Kós Zsófia és Szilágyi Brigitta alkotta kutatócsoport az Ámbédkar iskolában indított online felzárkóztató program első tapasztalatait vizsgálta. Az iskola nagyrészt roma, hátrányos helyzetű tanulókat fogad, köztük olyanokat is, akik korábban már kiestek, vagy majdnem kiestek a hagyományos oktatásból. A program 2021. szeptemberében indult, és a tanulmány elsősorban a 9-esek matematika és informatikai fejlődésére fókuszál. Az eredményeket a Prospects folyóirat publikálta még júniusban. A diákok az EduBase online oktatási platformon gyakoroltak. A rendszer egy-egy témakörből újabb és újabb paraméterezett feladatokat generált, azonnali visszajelzést adott, és lehetővé tette, hogy a tanulók többször is újra próbálják megoldani a feladatokat. Ez azért volt fontos, mert sok diáknál nem az életkorának megfelelő tananyag hiányzott, hanem az alsóbb évfolyamok alapjai. Nem lehet hiányzó alapokat átugrani. Ha a diák a saját szintjéhez igazítva kap feladatot, és azonnali visszajelzést is kap, akkor megjelenhet a sikerélmény, amelyre később a tanulási motiváció épülhet, mondta Megyeri Krisztina, a Corvinus kutatója. A vizsgát 9-es osztályban 40 diák kezdte az évet, közülük 27 tanuló eredményeit elemezték részletesebben. Ők átlagosan 31 online tesztet töltöttek ki 10 témakörből, az átlagos eredményük 62% volt. A lányok több témakört próbáltak ki, és átlagosan jobban teljesítettek, míg a fiúk több tesztet oldottak meg, és több időt töltöttek gyakorlással. A kutatás szerint a program eredményességét nem lehet csak százalékokkal mérni. Már az is komoly előrelépés volt, hogy a diákok megtanultak használni egy online oktatási programot. A COVID időszak után ez meglepőnek tűnhet, de sok tanulónak otthon nem volt stabil internet kapcsolata vagy számítógépe, így az online tanuláshoz szükséges alapvető felhasználói készségek sem alakultak ki. Amikor számolni öröm. A program nehezen indult a tanulóknak, komoly lemaradásaik voltak az online eszközök használatában. Ezt pótolva komplex állapotfelmérést végeztünk, amiből kiderült, kinél milyen szintig kell visszamennünk, és innen indult a fejlesztés. A diákok a következő szintre úgy lépettek, ha a megelőzőt sikeresen teljesítették. Ha valaki gyakorolni szeretett volna, akármikor visszatérhetett a már teljesített témakörhöz, és ott új feladatok várták. Különös volt látni, hogy az alapvető számolási készségek témakörben több tanuló a megfelelő szint elérése után is gyakorolt. Számukra ez komoly sikert jelentett, mert az ő életükben nagyon ritka esemény volt egy 80% feletti dolgozat, ezért szerették volna ezt a sikert többször átélni, mondta Szilágyi Brigitta, a Corvinus és a BME kutatója, a kutatócsoport tagja.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dickroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Mindenkinek szép kedd délután kívánok szeptember 8-án, Adrien és Mária névnapokon. Baranyi Tamás vagyok. Ezúton is minden jót kívánok nekik, boldog névnapot, sok köszöntést és jó kívánságot, ami mellé most a szeretteik életében való gyönyörködést tenném még oda. Mai első idézetünk Meryl Streeptől, a háromszorosan Oscar-díjas színésznőtől, az Órák, a Vaslédi és többek között az Ördög Pradát visel sztárjától hoztam, ami így hangzik: az emberi lények legnagyobb ajándéka az, hogy birtokolják az empátia, az együttérzés erejét. Mindannyian érzékelünk egy titokzatos kapcsolatot egymással. Eddig az idézet. A színésznő Meryl ezt a gondolatot a színészi hivatás alapjaként fogalmazta meg. Streep régóta vállalja, hogy a jó színészet nem a színlelésről, hanem a valódi együttérzésről szól. Képessé kell válni arra, hogy egy teljesen idegen, akár ellenszenves karakter bőrébe bújva is megértsük és átérezzük annak motivációját. Az idézet tehát újra így hangzik: az emberi lények legnagyobb ajándéka az, hogy birtokolják az empátia, az együttérzés erejét. Mindannyian érzékelünk egy titokzatos kapcsolatot egymással. Jöjjön most a budapesti útinform, aztán pedig az időjárás jelentés, azt követően pedig roma és nem roma előadók muzsikái. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre készülhettek, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Szintén lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. Építkezés az oka, hogy lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Petneházi utca a Teve utca felől Zsák utca lett. A 15. kerületben a Kossuth utcában a régi Fóti útnál félpályás lezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak egészen testig. A 22. kerületben az Angeli utcában a Szerafin villa közelében lezárták a félútpályát vízvezeték javítás miatt. Csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A félútpályát zárták le a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak, a forgalom itt egy sávon váltakozva halad. Szintén egy sávban és váltakozva halad a forgalom a 2. kerületben a Törökvész úton, a Puszteszeri út közelében a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Sávlezárásra készülhettek a 2. kerületben a Csatárka utcában a Kapi utca felé, a Törökvész út előtt, mert vízvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Sávlezárásra készülhettek a 3. kerületben a Folyondár utcában a Mátyás-hegyi útnál, valamint szintén sávlezárás vár az arra közlekedőkre az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Nézzük az időjárást. A hosszabb távú előrejelzések szerint lesz még két erősebben meleg napunk ebben az évben, az egyik ma, a másik pedig holnap vár ránk, aztán szép lassan megérkezik az ősz. A nap folytatásában is sok és szinte zavartalan napsütésre, fokozódó melegre, kánikulára számíthatunk. Felhő alig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. A szél itt-ott, amott, meg emitt is megélénkülhet. Már a kora délutáni órákban elérjük a 30 fokot, sőt, meg is haladjuk azt, hiszen 31 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála. Az előrejelzések alapján este 6-kor még mindig 30 fok lesz a fővárosban, és ezt követően már az őszi évszaknak megfelelően kezd csökkenni a hőmérséklet. Hiszen 8 órakor már csak 25, 10 órakor 21, éjfélkor pedig 19 fok lesz, s holnap hajnalban 15 Celsius-szal tartom majd a szerdai nap. Amikor is a zavartalan napsütés 33 fokos hőséget hoz, ami csütörtökre már borongós, esős, 24 Celsius-os maximumra esik vissza.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Legyen mindenkinek szép délutánja, Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 8-a van Adrien és Mária névnap, Isten éltesse a hölgyeket sokáig minden jóban. Mai második idézetünk Lady Gagától, a Grammy és Oscar díjas énekesnőtől, színésznőtől származik, így hangzik: ha azt látod, hogy valaki szenved, ne nézz félre. Ne csak nézd, hanem érezd is át a helyzetét. Az empátia, az együttérzés és a kedvesség az, ami meggyógyítja ezt a világot. Mondja az énekesnő, aki fiatal korában súlyos iskolai zaklatásoknak volt áldozata, és ennek következtében karrierje csúcsán is komoly mentális problémákkal, valamint fibromialgiával, vagyis krónikus fájdalomszindrómával küzd. Emiatt hozta létre a Burn This Way alapítványt, amely a fiatalok mentális egészségét és az elfogadó közösségek építését támogatja. Az idézet is az alapítvány szellemiségéből fakad, és most újra felolvasnám. Ha azt látod, hogy valaki szenved, ne nézz félre. Ne csak nézd, hanem érezd át a helyzetét. Az empátia, az együttérzés és a kedvesség az, ami meggyógyíthatja ezt a világot. S most, hogy a világ gyógyulásáról volt szó, nézzünk szét annak útjain, mégpedig Budapestről vonatkozóan, azután pedig megnézzük, hogy milyen Celsiusok várnak ránk ma és a holnapi napon. Sávlezárásra készülhettek a második kerületben, a Csatárka utcában, a Kapi utca felé, a Törökvész út előtt, mert vízvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Sávlezárásra készülhettek a harmadik kerületben, a Folyandár utcában, a Mátyás-hegyi útnál, valamint szintén sávlezárás vár az arra közlekedőkre az ötödik kerületben, a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Éjszakánként este 7 órától másnap reggel 5 óráig a 10. kerület Fertő utcájában, a vasúti felüljárónál és a Basa utcában, a Száva utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőrös irányítással, elektromos közmű karbantartás miatt. Csatorna javítás az oka, hogy lezárták a 14. kerületben a Cázár András utcát a Tököli út közelében, ezért a Cázár András utca az Istvánmezei út felől Zsák utca lett. Sávlezárásra kell készülni a 16. kerületben is, a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 22. kerületben a Leányka utcában, kifelé a Szavolyai Jenő térnél sávlezárásra számíthattok csatornajavítás miatt. Lezárták a 23. kerületben a Tárcsás utcát a Gyékény utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé csak a belső sávban lehet közlekedni. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. A Lőrinc utcától a Berda József utcáig és a Petőfi utcától a Király utcáig sávlezárásra kell számítani. Befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. A Pozsonyi utca Tél utca csomópontban mindkét irányban sávlezárásra készülhettek. A Pozsonyi utcából egyik irányban sem lehet balra kanyarodni. A Madridi utcánál szintén sávlezárásra számíthattok. A József Attila utcát, a Tavasz utcát és a Jókai utcát lezárták az István útnál. Már csak két darab igazán meleg napunk lesz ebben a szeptemberben, ma és holnap. A nap folytatásában is sok és szinte zavartalan napsütésre, fokozódó melegre, kánikulára számíthatunk. Felhő alig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. A szél itt-ott, amott, meg emitt is megélénkülhet. Már a kora délutáni órákban elérjük a 30 fokot, sőt, meg is haladjuk azt, hiszen 31 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála. Az előrejelzések alapján este 6-kor még mindig 30 fok lesz a fővárosban, és ezt követően már az őszi évszaknak megfelelően kezd csökkenni a hőmérséklet. Hiszen 8 órakor már csak 25, 10 órakor 21, éjfélkor pedig 19 fok lesz, s holnap hajnalban 15 Celsiusszal startol majd a szerdai nap. Amikor is a zavartalan napsütés 33 fokos hőséget hoz, ami csütörtökre már borongós, esős, 24 Celsiusos maximumra esik vissza.

0: Itt. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Újabb két embert vettek őrizetbe a NAV pénzügyi nyomozói abban a büntetőeljárásban, amely a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos. A gyanúsítottak több mint 80 millió forint támogatást igényeltek dokumentumfilm készítésre, ám a pénzzel 2026 áprilisában úgy számoltak el, hogy a film valójában el sem készült. A hiányt valótlan tartalmú fiktív számlák szerzésével próbálták leplezni, amelyből több is a pályázó saját cégétől származott. A hatóság költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt folytat eljárást az ügyben. Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében bejelentette, hogy érdemi előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak biztosításában. Elmondása szerint a május 20-án újraindított szakértői egyeztetések hatására az ukrán oktatási tárca már megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését. Az első konkrét eredményként az ukrán kormány július 15-i döntése alapján szeptember 1-től változatlanul fenntartják és államilag finanszírozzák a kislétszámú oktatási intézményeket. Magyar kezdeményezésre ráadásul az Európai Unió is előírta, hogy Ukrajna kisebbségi cselekvési tervének illeszkednie kell a kétoldalú tárgyalások eredményeihez, így már a megállapodások gyakorlati végrehajtásán dolgoznak. A Wizz Air csoportos létszámleépítésre készül Romániában, amelynek keretében október és november folyamán 172 munkavállalójától, pilótáktól és légiutas kísérőktől válhat meg Bukarestben, Krajovában, Kolozsváron és Jászvásáron. A belső értesítések szerint a leépítés a légitársaság mintegy 1900 fős romániai állományának közel 10%-át érinti, a legérzékenyebben pedig a krajovai bázist érinti. A kirúgások során a dolgozók legutóbbi teljesítményértékelés egyenlőség esetén pedig a cégnél eltöltött szolgálati idejét veszik figyelembe, míg a szakszervezet szeptember 14-ig tehet észrevételt a tervekre. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság figyelmeztetése szerint a tisztességtelen eladók gyakran egészségügyi szakemberek, patikák vagy intézmények nevét és arculatát használják fel a vásárlók megtévesztésére. Ez a trükkös reklámfogás leginkább a fogyást, alakformálást, potenciánövelést vagy különféle betegségek gyógyítását ígérő készítményeknél fordul elő. A hatóság hangsúlyozza, hogy az étrendkiegészítők jogilag élelmiszernek minősülnek, nem pedig gyógyszernek. Ennek megfelelően ezeknek a termékeknek a jogszabályok alapján sem tulajdonítható semmilyen betegség megelőző, kezelő vagy gyógyító hatás. Az olyan internetes kommunikáció, amely egészségügyi szakemberek ajánlására, rendkívüli gyógyhatásra vagy gyors, garantált eredményre hivatkozik, fokozott körültekintést indokol.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép délután kívánok mindenkinek, aki a Rádiódikkel tart, Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 8-a van, az Adrieneket és a Máriákat köszöntöm névnapjuk alkalmából. Ne feledjük el, hogy lesz még egy Mária a héten, mégpedig 12-én szombaton. Igazából mondhatnánk azt, hogy a sok Mária közül ez az igazi nagy fő Mária, de azért a héten már gondolhatunk rájuk ezekben a napokban is, akár egy mai napi köszöntéssel. Mai harmadik idézetünk Keanu Reeves-től, a Matrix című filmek sztárjától származik, így hangzik: nem tudok olyan világban élni, ahol az empátia, az együttérzés gyengeségnek számít. Egymásra figyelni és megérteni a másik fájdalmát nem gyengeség, megalkuvás, hanem a legnagyobb emberi erő. És nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy Keanu Hollywood egyik legtragikusabb sorsú színésze, mégis a legönzetlenebb ember. Elveszítette a kislányát, nem sokkal később pedig élete szerelmét és legjobb barátját, River Phoenix-et is. Mindezek ellenére nem vált keserűvé. Ismert arról, hogy a gázsia jelentős részét háttérmunkásoknak adományozza, vagy egyszerűen idegeneken segít az utcán. Ez a kikapcsolódása. Ez az előbb idézett mondata egy olyan személyes hitvallás, amely a saját veszteségeiből táplálkozik, és akkor épp ezért most újra elmondanám. Nem tudok olyan világban élni, mondja Keanu, ahol az empátia, az együttérzés gyengeségnek számít. Egymásra figyelni és megérteni a másik fájdalmát nem gyengeség és megalkuvás, hanem a legnagyobb emberi erő. S ha most nem is a Matrixban, de Budapest útjain száguldozva, megnézzük, hogy mire kell figyelnünk, aztán pedig jöjjön az időjárás jelentés, hogy hogyan is alakul a szeptember, vagyis az év két utolsó, legmelegebb napja. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton, befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre készülhettek, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Szintén lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyú utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. Építkezés az oka, hogy lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Petneházi utca a Teve utca felől Zsák utca lett. A 15. kerületben a Kossuth utcában a régi Fóti útnál félpályás lezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak egészen testig. A 22. kerületben az Angeli utcában a Szerafin villa közelében lezárták a félútpályát vízvezeték javítás miatt. Csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A félútpályát zárták le a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak, a forgalom itt egy sávon váltakozva halad. Szintén egy sávban és váltakozva halad a forgalom a 2. kerületben a Törökvész úton, a Puszteszeri út közelében a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Nézzük az időjárást. A hosszabb távú előrejelzések szerint lesz még két erősebben meleg napunk ebben az évben, az egyik ma, a másik pedig holnap vár ránk, aztán szép lassan megérkezik az ősz. A nap folytatásában is sok és szinte zavartalan napsütésre, fokozódó melegre, kánikulára számíthatunk. Felhő alig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. A szél itt-ott, amott, meg emitt is megélénkülhet. Már a kora délutáni órákban elérjük a 30 fokot, sőt, meg is haladjuk azt, hiszen 31 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála. Az előrejelzések alapján este 6-kor még mindig 30 fok lesz a fővárosban, és ezt követően már az őszi évszaknak megfelelően kezd csökkenni a hőmérséklet. Hiszen 8 órakor már csak 25, 10 órakor 21, éjfélkor pedig 19 fok lesz, s holnap hajnalban 15 Celsius-szal startol majd a szerdai nap. Amikor is a zavartalan napsütés 33 fokos hőséget hoz, ami csütörtökre már borongós, esős, 24 Celsius-os maximumra esik vissza.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Legyen egy jó kis kedd délutánunk, és legyen eredményes minden, amibe belefogunk. Hozza meg azt a gyümölcsöt, amit várunk tőle. Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 8-a van, az Adrieneket és a Máriákat köszöntjük. Isten éltesse a hölgyeket, akik ezen a néven szólíthatók. Mai következő idézetünk Benny Browntól, kutatótól, írótól, nemzetközileg elismert előadótól származik, így hangzik: az empátia, az együttérzés különös és hatalmas dolog. Nincs kész forgatókönyv rá, nincs helyes és helytelen módszer. Egyszerűen figyelni kell, kitölteni a teret, visszafogni az ítélkezést, érzelmileg is kapcsolódni a másikhoz, és átadni a csodálatos gyógyító erejű üzenetet. Nem vagy egyedül. Itt ennél az empátia, együttérzés meghatározásnál az jutott eszembe, amikor a figyelemről volt szó, hogy manapság elég bátran, nem biztos, hogy szerencsésen, de azért mégiscsak szimpatikus nekem, hogy megpróbáljuk megfogalmazni, mit is jelent a szeretet, és a legáltalánosabban megfogalmazott úgynevezett definíció így hangzik: a szeretet egyfajta speciális figyelem. A másikra való figyelés speciálba. No, de azt is tudnotok kell, hogy az a személy, akitől idéztem, Brené Brown, mint a sebezhetőség, a szégyen és az empátia nemzetközileg elismert kutatója, éveken át vizsgált több ezer emberi történetet. Felismerte, hogy az együttérzés nem egy velünk született, állandó tulajdonság, hanem egy a nevelésen keresztül megismert és aztán tudatosan választható készség, amelyhez elengedhetetlen, hogy merjünk sebezhetőek lenni, vagyis valóban érintkezni a másikkal, mert az azt jelenti, hogy beengedem a másikat az én terembe, és ő is beenged engem az ő fizikai és szellemi aurájába. Természetesen ebből lehetnek galibák, vagyis lehet sebződni az ilyenfajta találkozásokban, ugyanakkor ezek azok a fajta kapcsolódások, amiből a legtöbbet, valóságos örömet és szeretetet kaphatjuk. Brown még azt is hozzáteszi, hogy az együttérzés annyit jelent, mint ítélkezés nélkül meghallgatni a másikat. Nos, mindezek fényében most újra elismételném mondatát, ami így hangzott: az empátia, az együttérzés különös és hatalmas dolog. Nincs kész forgatókönyv rá, nincs helyes és helytelen módszer. Egyszerűen figyelni kell, kitölteni a teret, visszafogni az ítélkezést, érzelmileg is kapcsolódni a másikhoz, és átadni a csodálatos gyógyító erejű üzenetet: nem vagy egyedül. Mint ahogyan az utakon sem vagyunk egyedül, ezért érdemes figyelni másokra, és természetesen magunkra is, hiszen legtöbbször nem egyedül ülünk az autóban. Megnézzük most, mire érdemes figyelni Budapest útjain, azután pedig következik az időjárás jelentés. Lezárták a 14. kerületben a Cázár András utcát a Tököli út közelében, ezért a Cázár András utca az István mezei út felől Zsák utca lett. Sávlezárásra kell készülni a 16. kerületben is, a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 22. kerületben a Leányka utcában kifelé a Szavolyai Jenő térnél sávlezárásra számíthattok csatornajavítás miatt. Lezárták a 23. kerületben a Tárcsás utcát a Gyékény utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé csak a belső sávban lehet közlekedni. Már csak két darab igazán meleg napunk lesz ebben a szeptemberben, ma és holnap. A nap folytatásában is sok és szinte zavartalan napsütésre, fokozódó melegre, kánikulára számíthatunk. Felhő alig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. A szél itt-ott, amott, meg emitt is megélénkülhet. Már a kora délutáni órákban elérjük a 30 fokot, sőt, meg is haladjuk azt, hiszen 31 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála. Az előrejelzések alapján este 6-kor még mindig 30 fok lesz a fővárosban, és ezt követően már az őszi évszaknak megfelelően kezd csökkenni a hőmérséklet. Hiszen 8 órakor már csak 25, 10 órakor 21, éjfélkor pedig 19 fok lesz, s holnap hajnalban 15 Celsius-szal tartom majd a szerdai nap. Amikor is a zavartalan napsütés 33 fokos hőséget hoz, ami csütörtökre már borongós, esős, 24 Celsius-os maximumra esik vissza.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Szegvári roma autentikus tánckultúra. A szegvári képek, szegvári emlékek Facebook csoportban ma bemutattak egy 12 perces felvételt, amely az 1980-as évek szegvári roma közösség autentikus tánckultúrájába enged betekintést. Olyan hagyományos táncmozdulatokat és közösségi pillanatokat örökít meg, amelyek generációról generációra adódtak tovább. A ritmus magával ragadta a fiatalokat és az idősebbeket egyaránt. A mozdulatokban ott volt a cigány temperamentum, a szabadság és az a különleges életérzés, amelyet csak azok ismerhetnek igazán, akik maguk is részesei voltak ennek a közösségnek. Ma, évtizedekkel később ezek a régi felvételek már valódi helytörténeti dokumentumok. Megőrzik azokat az embereket, arcokat, mozdulatokat és pillanatokat, amelyek nélkül Szegvár múltja sem lenne teljes. Talán éppen ez a régi filmek legnagyobb értéke. Nem engedik, hogy a múlt teljesen eltűnjön. Egy-egy régi dallam, egy tánclépés vagy egy ismerős arc visszahozhatja azt a világot, amelyben ezek a pillanatok születtek meg. A videón láthatók a Mihály család tagjai, de baksi romák is szerepelnek a felvételen. A felvétel az 1980-as években készülhetett, s az elkészítésében közreműködött Magyar Imre néptánctanár, Nagy Albert táncművész és dr. Felföldi László néprajzkutató. Szegvár roma tánckultúrája az 1980-as évekből egy darabka megőrzött múlt, amely ma újra életre kel a szegvári képek, szegvári emlékek Facebook csoportban. A felvétel az interneten tekinthető meg. Hamarosan megjelenik egy második rész is, amelyen szegvári lovári cigányok táncolnak a szegvári paprika földek mentén. A szegvári lovári cigányok. Olvasótól kapták egy 18 képből álló fotósorozatot, amely a szegvári lovári cigányok 41 évvel ezelőtti életét mutatja be. A fotókat 1895. október 12-én készítette Kovalcsik Katalin, feltehetően néprajzkutatási céllal. A képek Szegvár határában készültek, szabadtéri paprikaföldön és fóliaágyak mellett, mezőgazdasági munka közben. A gyűjteményben láthatók portréfotók idős emberekről, asszonyokról, de gyermekek, kisbaba is látható a felvételeken. Vajon felismeri-e valaki őket? Ma körülbelül 43-50 év körüliek lehetnek. A 18 fotó szintén a szegvári képek, szegvári emlékek internetes csoportban jelent meg, amely szintén az interneten tekinthető meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió D.

0: küzdelem.
1: Rólunk, neked. Rádiódik.
2: Egy csodaszép kedd délután kívánok mindenkinek, aki a Rádiódikkel tart. Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 8-a kedd van, Adrienne és Mária névnap. Oprah Winfrey-től, az ismert műsorvezetőtől, média személyiségtől és televíziós producertől hoztam most egy idézetet, így hangzik. A vezetés és az emberi kapcsolatok legmagasabb formája az együttérzés, az empátia. Az a kinevelt tulajdonság, hogy képes vagy valaki más szemével látni, az ő fülével hallani és az ő szívével érezni. Talán kevesen tudjátok, hogy Oprah mély szegénységben és gyermekkori bántalmazások között nőtt fel. Talkshow műsorvezetőként azt hozta meg számára a világhírt, hogy nem csupán interjú volt, hanem valódi, a nézők számára szinte meglepő érzelmi kapcsolatokat alakított ki a vendégeivel, nagyon erős érzelmi töltések jelentkeztek a beszélgetésekben. Ez nem megy együttérzés, empátia nélkül. Az előbb elmondott idézet több évtizedes interjúi tapasztalatának az eszenciája, sűrítménye, rájött, hogy a sikeres kommunikáció alapja az értő figyelem. Nézzük most újra ezek alapján az idézetet. Azt mondja Oprah, a vezetés és az emberi kapcsolatok legmagasabb formája az együttérzés, az empátia. Hogy képes vagy valaki más szemével látni, az ő fülével hallani és az ő szívével érezni. Talán ez az egyik nagy kihívásunk és feladatunk, hogyha valóban szeretünk valakit, hogy tanuljunk meg az ő szemével látni, az ő fülével hallani és az ő szívével érezni. Ha igazán szeretünk ezt a képességet, még hogyha évtizedek alatt is, de el kell sajátítanunk, ha nem akarjuk állandóan egymás vérét inni. Most pedig jöjjön egy prózaibb rész, az útinform és az időjárás jelentés. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre készülhettek, mert úgy gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Szintén lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. Építkezés az oka, hogy lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Petneházi utca a Teve utca felől Zsák utca lett. A 15. kerületben a Kossuth utcában a régi Fóti útnál félpályás lezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak egészen testig. A 22. kerületben az Angyeli utcában a Szerafin villa közelében lezárták a félútpályát vízvezeték javítás miatt. Csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A félútpályát zárták le a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak, a forgalom itt egy sávon váltakozva halad. Szintén egy sávban és váltakozva halad a forgalom a 2. kerületben a Törökvész úton, a Puszteszeri út közelében a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Sávlezárásra készülhettek a 2. kerületben a Csatárka utcában a Kapi utca felé, a Törökvész út előtt, mert vízvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Már csak 2 darab igazán meleg napunk lesz ebben a szeptemberben, ma és holnap. A nap folytatásában is sok és szinte zavartalan napsütésre, fokozódó melegre, kánikulára számíthatunk. Felhő alig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. A szél itt-ott, amott, meg emitt is megélénkülhet. Már a kora délutáni órákban elérjük a 30 fokot, sőt, meg is haladjuk azt, hiszen 31 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála. Az előrejelzések alapján este 6-kor még mindig 30 fok lesz a fővárosban, és ezt követően már az őszi évszaknak megfelelően kezd csökkenni a hőmérséklet. Hiszen 8 órakor már csak 25, 10 órakor 21, éjfélkor pedig 19 fok lesz, s holnap hajnalban 15 Celsius-szal tartó majd a szerdai nap. Amikor is a zavartalan napsütés 33 fokos hőséget hoz, ami csütörtökre már borongós, esős, 24 Celsius-os maximumra esik vissza.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romák.

0: végig. 100.3 Rádiódik.
1: Mindenkinek egy kellemes és szép délután kívánok, Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 8-a van, az Adrieneknek és a Máriáknak kívánok boldog névnapot, Isten éltesse a hölgyeket sokáig, örömben, boldogságban, egészségben, és még tegyük hozzá mindazt, amit a szeretteik kívánnak nekik ezen a napon. Mai utolsó idézetünk LeBron James-től, az olimpiai és NBA bajnok kosárlabdázótól származik, így hangzik: a sport megtanított arra, hogy nem lehetsz sikeres, ha csak magadra figyelsz. Meg kell értened a csapattársaidat, érezned kell a küzdelmeiket. Az egymásra figyelés emel fel minket közösen. James egy szegény negyedből küzdötte fel magát a csúcsra, ráadásul egy egyedülálló anya gyermekeként. Pontosan tudja, hogy milyen az, ha valakinek nincs egy erős hátországa. És az elmondott idézet rávilágít arra, hogy a csapatsportokban a fizikai erőlét semmit nem ér, ha a játékosok nem képesek érzelmileg és taktikailag is egymásra hangolódni a pályán, és azon kívül is. Ugyanis ez egy közösség, a csapatjátékot és a teljesítményt meghatározza az is, amilyen kapcsolatban a pályán kívül állnak egymással a csapattársak. Ennek fényében most újraolvasnám James mondatát, ami így hangzik: a sport megtanított arra, hogy nem lehetsz sikeres, ha csak magadra figyelsz. Meg kell értened a csapattársaidat, vagyis mondhatnám azt most a magam szavaival közbeékelődve: meg kell értened azokat az embereket, akik körülötted vannak, akikkel együtt akarsz működni, dolgozni. Érezned kell a küzdelmeiket, folytatja James, mert az egymásra figyelés emel fel minket. És mielőtt a mai adást befejezném és elköszönnék, engedjétek meg, hogy megosszak veletek egy élményemet, ami a múlt héthez kapcsolódik, amikor is Down-szindrómás autista és értelmi fogyatékkal élő fiatalokkal voltunk együtt egy héten keresztül. Ebben a táborban ott volt velünk Attila is, és a vele való beszélgetésben értettem meg, amit az egyik kollégám mondott még induláskor, hiszen dobogókőre tartottunk, hogy Tomi, tudod, hogy dobogókőnek valójában mi a neve? Topogókő. Akkor még ezt nem értettem, csak amikor Attila elkezdte mondani, hogy mennyire örül, hogy itt van topogókőn, akkor értettem meg, hogy ez valójában azért topogókő, mert hogy ők ezt így mondják. No most ezzel az Attilával való beszélgetésemkor ő megemlített egy barátját, akit így nevezett egy cigány gyerek. Majd miután ezt kimondta, rá körülbelül egy olyan 20-30 másodpercre megállt, és azt mondta: Tomikám, ne haragudjál már, mert nem akartalak ittéket megbántani, nem cigányozni akartam, csak tudod, azt akartam mondani, hogy ennek a barátomnak az apukája és meg az anyukája is cigány. Megdöbbentem azon, hogy nem egy közepesen, hanem egy erősen Down-szindrómás és autista fiatalember, aki elméletileg sokkal kisebb módon lát rá az életre, és sokkal kevesebb dologra tud figyelni elméletileg. Miután kimondta azt a szót, hogy cigány, rá pár másodpercre megállt, átgondolta, és tisztázta azt, hogy nem cigányozni akart, hanem egyszerűen a barátja származására szeretett volna célozni, és nem pedig megbántani engem. Azt hiszem, hogy ez a fajta figyelem, érzékenység, empátia az úgynevezett egészséges társadalmunk minden tagjára ráférne. Ezzel a gondolattal kívánok további szép délutánt és jó rádiózást mindenkinek. Üdvözlettel és szeretettel, Baranyi Tomi.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Összeütközött a levegőben két orosz Su-35-ös vadászgép, a hírt hivatalosan még nem erősítették meg a helyi hatóságok, de több egymástól független sajtóorgánum is beszámolt az incidensről. Azt írják, az ütközés oka és annak pontos körülményei egyelőre nem ismertek. A beszámolók szerint az egyik pilóta életét vesztette, míg a másiknak sikerült katapultálnia, de megsérült az ütközés következtében. A Su-35-ösök egyébként az egyik legfontosabb több célú vadászgépek az orosz hadseregben. Az orosz légierő augusztus végén vette át a legutóbbi utánpótlást a Su-35-es vadászbombázókból. Forsthofer Ágnes kitiltotta a parlamentből Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakció vezetője undorító férget emlegetve szólította meg Magyar Pétert. A házelnök szerint a véleménynyilvánítás szabadságába sok minden belefér, de az ilyesmi nem tolerálható, ezért a politikust kizárta az országgyűlés eheti üléséről. Olyan alacsony a Tisza vízállása Szolnoknál, hogy egy férfi simán átgyalogolt a túlpartra. Az egyik kereskedelmi csatornának elmondta, majd 40 éve tervezte, hogy egyszer át kell a folyón gyalog. A két part közötti 125 méteres távolságot nem egészen 3 perc alatt tette meg a férfi. A vízügyi szakemberek szerint azonban még az ilyen alacsony vízállásnál is veszélyes ez a mutatvány, így mindenkit arra kérnek, hogy ne kövessék a férfi példáját. 3,5 év után először tartottak személyes közmeghallgatást akkumulátoripari ügyben Debrecenben a dél-koreai EcoPro katódgyár engedélymódosítása miatt, ám a rendezvény gyorsan botrányba fulladt, számolt be a Debreciner. A feszültséget elsősorban a szigorú biztonsági intézkedések, a táskaellenőrzések, valamint a kép- és hangfelvételek készítésére vonatkozó tilalmak váltották ki. A megjelent lakosok és újságírók heves tiltakozása nyomán többen kivonultak a teremből, míg a bent maradtak, bekiabálásokkal zavarták meg a prezentációkat. A helyzetet tovább élezte, hogy a szervezők átmenetileg kizárták a kintreket érdeklődőket, miután bezárták a Kölcsei központ termének ajtaját. Újabb drágulási hullámmal indult a hét a hazai benzinkutakon, a 95-ös benzinára átlagosan 7, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedett. Holoda Attila energetikai szakértő szerint a következő időszakban is hullámzó üzemanyagárakra kell készülni. A Brent olajára jelenleg 93-94 dollár körül mozog hordonként, de Holoda szerint önmagában ez még nem magyarázza a dízel drágulását. Az üzemanyagoknak külön nemzetközi jegyzési áruk van, és jelenleg éppen a dízel az a termék, amelynél különösen szűk a piac. A szakértő arra számít, hogy valamelyest javíthat a helyzeten, ha a MOL finomítója szeptember végére ismét teljes kapacitással működik, ám ez szerint a legfeljebb enyhítheti, megszüntetni nem fogja a feszültséget.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a Városligeti fasor a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. Le van zárva a félútpálya a Csillagvirág utcában az Ezüstfa utca közelében. Le van zárva a félútpálya szintén a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, ott a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, mint ahogy a Törökvészi úton is a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál. Le van zárva a külső sáv a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál, illetve a Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva szintén a külső sáv. Az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, illetve le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között. Le van zárva a Petneházi utca is a Lomb utcánál, így az a Teve utca felől Zsák utca lett. A Rozsnyai utca, a Röppenty utca és a Hajdú utca között szintén le van zárva, illetve a külső sáv nem járható a Páskomeliget utcában a Nyírpalota út előtt. Úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan, illetve egy kicsit vagányabban. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán. Addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán sok napsütésre és a kánikulára számíthatunk, a késő délutáni órákban azért egy-egy felhő majd előfordulhat, de csapadék nem lesz a valószínű. A déli szél megélénkülhet, és a délután 32 fok körül várható a csúcshőmérséklet, de a hivatalos leírás szerint már csak 2 napig tart ez a szeptemberi nyár, ugyanis 2 nap múlva már, hát így a hétvégéhez közeledve, hideg front fog hullámot vetni fölénk, emiatt sok lesz majd a felhő, és a rövidebben napos időszakok mellett majd így a hétvége felé már előfordulhatnak végre jelentősebb mennyiségben mindenféle csapadékok, tehát ez lehet eső, vagy például akár zápor is, esetleg csak simán zivatar. A lényeg, hogy hétvégén eső várható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, tehát magyarul a tiétek vagyok, és a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe, pontosan ez bebizonyítva, már olvasom is a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól a kívánság. Szia, Varga Vivien vagyok, életem szerelmének, Horváth Dénesnek szeretnék kérni egy szép szerelmes zenét, és üzenem neki, hogy még világ a világ, szeretem. Na hát, hogyha Varga Viviennek szüksége van egy szerelmes dalra, melyet Horváth Dénesnek, tehát élete szerelmének küld, akkor már is fel tudom ajánlani nagyon sok szeretettel Lorenzótól 1000 élet, 1000 álom című slágerét, melyet már indítok is.

Budi Csapi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik kívánságshow a 100.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, tehát magyarul a tiétek vagyok, és a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ez bebizonyítva, már olvasom is a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól a kívánság. Szia, Bia vagyok, és szeretnék küldeni egy dalt apukámnak nagyon sok szeretettel Kanadába, Rokkótól Lebontom én azt a hegyet. Köszönöm. Na hát ez egy nagyon jó kívánság abból a szempontból, hogy fel tudom hozni a figyelmeteket arra, hogy ha utaztok a nagyvilágba, akkor nem csak Budapest és vonzás körzetében hallgatható a rádió DIK FM rádión keresztül, hanem online az ország, sőt a világ bármelyik pontján fogható és lejátszható a rádió DIK, ahogy Kanadába is. Rengeteg SMS érkezik Kanadából, Angliából, Németországból, Svédországból, Svájcból, az ilyen szokásos helyekről. Tehát, amit ezzel csak akartam mondani, az az, hogy hirdessétek az igét, adjátok tovább. Igen, van 100.3 rádiódik, Budapesten fogható rádióba, de telefonon bárhol hallgatható, a vidéki ismerősöknek, rokonoknak, külföldön élő barátoknak, mindenkinek terjesszük ezt az igét. Van nekünk rádiónk, Rádió DIK, romákról, nem csak romáknak. Most pedig következzen Rokkó.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Városligeti fasor a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. Le van zárva a félútpálya a Csillagvirág utcában az Ezüstfa utca közelében. Le van zárva a félútpálya szintén a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, ott a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, mint ahogy a Törökvészi úton is a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál. Le van zárva a külső sáv a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál, illetve a Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva szintén a külső sáv. Az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, illetve le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között. Le van zárva a Petneházi utca is a Lomb utcánál, így ez a Teve utca felől Zsák utca lett. A Rozsnyai utca, a Röppenty utca és a Hajdú utca között szintén le van zárva, illetve a külső sáv nem járható a Páskomeliget utcában a Nyírpalota út előtt. Úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan, illetve egy kicsit vagányabban. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán. Addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán sok napsütésre és a kánikulára számíthatunk. A késő délutáni órákban azért egy-egy felhő majd előfordulhat, de csapadék nem lesz a valószínű. A déli szél megélénkülhet, és a délután 32 fok körül várható a csúcshőmérséklet, de a hivatalos leírás szerint már csak 2 napig tart ez a szeptemberi nyár, ugyanis 2 nap múlva már, hát így a hétvégéhez közeledve, hideg front fog hullámot vetni fölénk, emiatt sok lesz majd a felhő, és a rövidebb napos időszakok mellett majd így a hétvége felé már előfordulhatnak végre jelentősebb mennyiségben mindenféle csapadékok, tehát ez lehet eső, vagy például akár zápor is, esetleg csak simán zivatar. A lényeg, hogy hétvégén eső várható.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Sokan szeretik az új autó illatát, ami nem meglepő, viszont egyes vizsgálatok szerint veszélyes vegyületeket tartalmaz az új autó illat, és én elbírom képzelni, hogy tényleg fenomenálisan, überbrutál veszélyes, de nem hinném, hogy sokkal veszélyesebb, mint mondjuk megfogni egy korlátot a metrón, vagy mondjuk leülni egy vonatnak az ülésébe. Szerintem attól egy kicsit kevésbé veszélyes, bár biztos vagyok benne, hogy sok kémiai anyag jön ki olyankor a műanyag műszerfalból, ha nincs bőrbe bevarva természetesen a szövetülés, bőrülés, a váltónak a műanyagja, tehát hogy ott sok olyan kémiai anyag jöhet ki, aminek amúgy jó az illata, mert jó az illata, de viszont nem biztos, hogy egészséges ránk nézve. Viszont egy kutatása szerint az új autók jellegzetes illatát az okozza, hogy az utastérben használt műanyagokból, ragasztókból és más anyagokból különféle vegyületek párolognak a levegőbe. A kutatók formaldehidet, benzolt, acetaldehidet és sztirolt is kimutattak. És milyen érdekes amúgy, ha belegondoltok, hogy ezt a cikket úgy írták meg, hogy új autóknál, de mondjuk egy 24 éves Golfnál már nincs ez a probléma, vagy mondjuk a tömegközlekedési járműveken, valahogy ott már nincs ekkora probléma. Viszont a vizsgálatban 12 napon keresztül figyelték egy új autó levegőjét. Arra jutottak igazából röviden és tömören, hogy a kibocsátást elsősorban a belső felületek hőmérséklete befolyásolja. Emiatt a napon felforrósodó műszerfalból és az ülésekből gyorsabban szabadulhatnak fel az illékony vegyületek. Oliver Jones, az ausztráliai RMIT Egyetem kémia professzora kiemelte, egy anyag jelenléte önmagában semmilyen formában nem jelent veszélyt. A kockázat a koncentrációtól és a kitettség időtartamától is függ. Az illékony szerves vegyületek egy része szem, orr, torok irritációt, fejfájást, szédülést vagy hányingert okoz. A hatás vegyületenként eltérő, de az egyén érzékenysége, a belélegzett mennyiség, valamint az utastérben töltött idő is számít. Őszinte leszek, hogy elég jó módú közeli ismerősöknek örvendhetek, és és igazából havonta hallok egy történetet, hogy mondjuk megvette az új Ford Mustangot, behozott egy Bentleyt, esetleg mondjuk berendelt egy új kínai autót, kipróbálja, tehát hogy elég gyakran hallok, illetve látok új autókat, amik valóban 0 kilométeresek, bocsánat, mondjuk 46 kilométeresek, de értitek, hogy mire gondolok, és én még egyetlen egy esetben sem láttam semmilyen ismerősömön, hogy ezek a brutális kémiai vegyületek mindenféle mellékhatásra váltottak volna ki belőlem, vagy a körülöttem lévőkből, de viszont a belső felületek rendszeres áttörlése és a szőnyegek alapos kiporszívózása szintén segíthet, mivel a textíliák hosszabb ideig visszatarthatják ezeket a vegyületeket, de igazából ez csak egy kutatás. Én úgy gondolom, hogy ha valaki megveszi az új autóját, akkor inkább azért legyen veszélybe, mert az új autó illata veszélyes, mint mondjuk, hogy minden nap megiszik egy jó korsó sört, vagy mondjuk dohányzik. Szerintem inkább ez legyen a legnagyobb problémája egészségügyileg.
2: Mámoros éj, Diablo van, még az

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: nem lehet.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, tehát magyarul a tiétek vagyok, és a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ez bebizonyítva, már olvasom is a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól a kívánság. Szia drága testvérem, Anthony vagyok, és Gábornak szeretnék kedveskedni egy számmal, a drága testvéremnek, köszönöm, legyetek szerencsések. Na hát akkor a drága testvérnek fog szólni Anthony kérésére a Gábornak egy jó kis dal, mely természetesen szerintem ebben az esetben nem lehet más, mint Mr. Andreas és Curtis duettje, az igaz testvér.

0: szebb marad.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Sikerélményt és önállóságot is ad a roma diákoknak az online gyakorlással segített tanulás. A személyre szabott online gyakorlás a hiányzó alapok pótlásával a sikeres önálló tanulást és az egymást segítő tanulási helyzeteket is erősítheti a hátrányos helyzetű roma diákoknál. Állapítja meg a Corvinus Egyetem vezetésével készült kutatás. A Megyeri Krisztina, Kós Zsófia és Szilágyi Brigitta alkotta kutatócsoport az Ámbédkar iskolában indított online felzárkóztató program első tapasztalatait vizsgálta. Az iskola nagyrészt roma, hátrányos helyzetű tanulókat fogad, köztük olyanokat is, akik korábban már kiestek, vagy majdnem kiestek a hagyományos oktatásból. A program 2021. szeptemberében indult, és a tanulmány elsősorban a 9-esek matematika és informatikai fejlődésére fókuszál. Az eredményeket a Prospects folyóirat publikálta még júniusban. A diákok az EduBase online oktatási platformon gyakoroltak. A rendszer egy-egy témakörből újabb és újabb paraméterezett feladatokat generált, azonnali visszajelzést adott, és lehetővé tette, hogy a tanulók többször is újra próbálják megoldani a feladatokat. Ez azért volt fontos, mert sok diáknál nem az életkorának megfelelő tananyag hiányzott, hanem az alsóbb évfolyamok alapjai. Nem lehet hiányzó alapokat átugrani. Ha a diák a saját szintjéhez igazítva kap feladatot, és azonnali visszajelzést is kap, akkor megjelenhet a sikerélmény, amelyre később a tanulási motiváció épülhet, mondta Megyeri Krisztina, a Corvinus kutatója. A vizsgát 9-es osztályban 40 diák kezdte az évet, közülük 27 tanuló eredményeit elemezték részletesebben. Ők átlagosan 31 online tesztet töltöttek ki, 10 témakörből, az átlagos eredményük 62% volt. A lányok több témakört próbáltak ki, és átlagosan jobban teljesítettek, míg a fiúk több tesztet oldottak meg, és több időt töltöttek gyakorlással. A kutatás szerint a program eredményességét nem lehet csak százalékokkal mérni. Már az is komoly előrelépés volt, hogy a diákok megtanultak használni egy online oktatási programot. A COVID időszak után ez meglepőnek tűnhet, de sok tanulónak otthon nem volt stabil internet kapcsolata vagy számítógépe, így az online tanuláshoz szükséges alapvető felhasználói készségek sem alakultak ki. Amikor számolni öröm. A program nehezen indult a tanulóknak, komoly lemaradásaik voltak az online eszközök használatában. Ezt pótolva komplex állapotfelmérést végeztünk, amiből kiderült, kinél milyen szintig kell visszamennünk, és innen indult a fejlesztés. A diákok a következő szintre úgy lépettek, ha a megelőzőt sikeresen teljesítették. Ha valaki gyakorolni szeretett volna, akármikor visszatérhetett a már teljesített témakörhöz, és ott új feladatok várták. Különös volt látni, hogy az alapvető számolási készségek témakörben több tanuló a megfelelő szint elérése után is gyakorolt. Számukra ez komoly sikert jelentett, mert az ő életükben nagyon ritka esemény volt egy 80% feletti dolgozat, ezért szerették volna ezt a sikert többször átélni, mondta Szilágyi Brigitta, a Corvinus és a BME kutatója, a kutatócsoport tagja.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
3: Le van zárva a Városligeti fasor a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. Le van zárva a félútpálya a Csillagvirág utcában az Ezüstfa utca közelében. Le van zárva a félútpálya szintén a Szép Juhászné úton a Budakeszi út közelében, ott a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, mint ahogy a Törökvészi úton is a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál. Le van zárva a külső sáv a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál, illetve a Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva szintén a külső sáv. Az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, illetve le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között. Le van zárva a Petneházi utca is a Lomb utcánál, így az a Teve utca felől Zsák utca lett. A Rozsnyai utca, a Röppentyi utca és a Hajdú utca között szintén le van zárva, illetve a külső sáv nem járható a Páskomeliget utcában, a Nyírpalota út előtt, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan, illetve egy kicsit vagányabban. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: A mai nap folyamán sok napsütésre és a kánikulára számíthatunk. A késő délutáni órákban azért egy-egy felhő majd előfordulhat, de csapadék nem lesz a valószínű. A déli szél megélénkülhet, és a délután 32 fok körül várható a csúcshőmérséklet, de a hivatalos leírás szerint már csak 2 napig tart ez a szeptemberi nyár, ugyanis 2 nap múlva már, hát így a hétvégéhez közeledve, hideg front fog hullámot vetni fölénk, emiatt sok lesz majd a felhő, és a rövidebb napos időszakok mellett majd így a hétvége felé már előfordulhatnak végre jelentősebb mennyiségben mindenféle csapadékok, tehát ez lehet eső, vagy például akár zápor is, esetleg csak simán zivatar. A lényeg, hogy hétvégén eső várható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Nagyon-nagyon sok szeretettel várom, és hát teljesítem is természetesen a zenei kívánságaitokat, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig fel is hívhattok, ha nem vagytok szigyelősök, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, valamint milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Én pedig nem is húzom úgy tovább az időt, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nemrég kaptam Bettitől, így szól. Szia Csabika, Betti vagyok, a drága szerelmemnek, a Surdának szeretnék üzenni, hogy teljes szívemből szeretem, ő a mindenem, az életem. Bódi Gusztitól kérnék egy dalt, köszi, ha beolvasod. Na hát, hogyha ez a Betty annyira nagyon szereti a kedves Surdát, akkor a nagyon-nagyon szeretlek fog szólni Bódi Gusztitól. Sok

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dibben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

06 30 30 30 100. Ezt a telefonszámot kell tárcsázni abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni itt a 100.3 Rádió Dikken, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyit csak kitelik, amennyit csak belefér a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe. Ezt bebizonyítva olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Lacitól, így szól a kívánság. Szia Csabi, Laci vagyok, és a Roni testvéremnek szeretnék kedveskedni egy zenével. A zenét rád bízom, köszi! Na hát akkor nagyon sok szeretettel szóljon Laci kérésére a drága Roni testvérének egy jó kis dal, amely most nem lesz más, mint Dadokincsótól.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

0: Közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Városligeti fasor a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. Le van zárva a félútpálya a Csillagvirág utcában az Ezüstfa utca közelében. Le van zárva a félútpálya szintén a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, ott a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, mint ahogy a Törökvészi úton is a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál. Le van zárva a külső sáv a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál, illetve a Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva szintén a külső sáv. Az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, illetve le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között. Le van zárva a Petneházi utca is a Lomb utcánál, így ez a Teve utca felől Zsák utca lett. A Rozsnyai utca, a Röppenty utca és a Hajdú utca között szintén le van zárva, illetve a külső sáv nem járható a Páskomeliget utcában a Nyírpalota út előtt. Úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan, illetve egy kicsit vagányabban. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán sok napsütésre és a kánikulára számíthatunk. A késő délutáni órákban azért egy-egy felhő majd előfordulhat, de csapadék nem lesz a valószínű. A déli szél megélénkülhet, és a délután 32 fok körül várható a csúcshőmérséklet, de a hivatalos leírás szerint már csak 2 napig tart ez a szeptemberi nyár, ugyanis 2 nap múlva már, hát így a hétvégéhez közeledve, hideg front fog hullámot vetni fölénk, emiatt sok lesz majd a felhő, és a rövidebb napos időszakok mellett majd így a hétvége felé már előfordulhatnak végre jelentősebb mennyiségben mindenféle csapadékok, tehát ez lehet eső, vagy például akár zápor is, esetleg csak simán zivatar. A lényeg, hogy hétvégén eső várható.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Az inflációs adatok alapján már most meg lehet becsülni, mennyivel drágulnak majd a különböző autópálya matricák. Az áremelkedés minden egy típust érinteni fog, néhol kisebb, néhol pedig nagyobb mértékben. A 2026. augusztusi inflációs adata alapján már megbecsülhető, hogyan változhatnak az autópálya matricák árai a jövőben. Ha a díjak hivatalos emelése az infláció mértékét követi, akkor kapaszkodjatok meg. Több 100 forintos drágulás is jöhet az éves matricáknál, írta meg a Pénzcentrum. Na hát én, ahogy elkezdtem olvasni a cikket, már azon gondolkoztam, hogy most mondjuk 63 ezer, akkor mennyi lesz? 100 ezer forint? De elvileg csak pár száz forinttal fog emelkedni az autópálya matricának a díja. Az augusztusi inflációs adat új alapot ad a 2027-es autópálya matrica árak becsléséhez. A 2026 augusztusában mért 1,3%-os inflációval számolva, a különböző úthasználati jogosultságok ára is hasonló arányban változhat. A számítás alapján a személyautók számára elérhető D1 kategóriában az éves országos matrica ára 61.760 forintról 62.560 forintra fog emelkedni. Hát ez tényleg igazából gyakorlatilag akárhogy számolom, ez 800 forint különbség. Kéne hozni egy ilyen szabályt, hogy amikor valamiben árváltozás történik, akkor mondjuk, ha 30 ezer forint alatti az árváltozás, akkor nem szabadna drasztikusan megírni, mert az emberek most 1 perc 40 másodpercnél tartok, és az emberek 1 perc 40 másodpercig idegeskednek, hogy vajon mennyi lehet 61 ezer forintról felemelik 90 ezer forintra. És akkor kiderül, hogy elvileg 800 forinttal lesz majd drágább. Amúgy elnézést, az előbb rosszul mondhattam a 63 ezret, valószínűleg vettem egy üdítőt mellé. 61.760 forint 2026-ra, 2027-re elvileg 62.560 forint lesz. A vármegyei éves jogosultság esetében kisebb változás várható, hála a drágaságos jóistennek. 7.190 helyett 7.280 forint lehet az ár, ami szó szerint számítva 90 forintos különbség, hát Én tiszta szívemből remélem, hogy ezt a magyar állampolgárok meg tudják fizetni majd 2027-ben. A rövidebb időtartamra szóló matricáknál is drágulásra lehet készülni. A napi jogosultság becsült ára 5620 forint, a 10 naposé pedig 7000 forint, a havi matricáé pedig 11320 forint lehet. Viszont, ha már ennyire előre szaladtunk, azért egy mondatot engedjetek már még meg. Kihangsúlyoznám, hogy az előbb említett összegek a 2027-es évre nem vonatkoznak, ezek nem hivatalos díjak, hanem mindössze az augusztusi infláció alapján készített számítások. A tényleges árakat a hivatalos szabályozás és az új díjtáblázat közzététele adja majd meg. Ez csak egy iránymutató, hogy elvileg, hogyha az inflációra lesz hivatkozva, hogy árat emelnek, akkor elvileg ennyi lesz a különbség. Az országos éves matricánál 800 forint, a többinél is ilyen elhanyagolható pár száz forint maximum.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a

várom és teljesítem a további zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő gyorsan a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630303030-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig fel is hívhattok, és úgy is megmondhatjátok, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, úgyhogy kövessétek Vanessa példáját, akitől kaptam egy SMS-t nem olyan nagyon régen, olvasom is. Szia, Vanessa vagyok, Jennifernek és Krisztinának szeretnék kérni a kettő osztálytársamnak egy jó kis zenét, ha lehet, akkor Gyémit. Köszönöm szépen, szia! Na hát akkor a csajoknak fog szólni egy jó kis Gyémi, addig pedig várom a további zenei kívánságokat a 0630303030-as telefonszámra.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódíjban.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: A szociális szférát vonzóvá kell tenni a benne dolgozóknak, közölte a szociális és családügyi miniszter hétfőn a Facebook oldalán, ahol beszámolt arról, látogatásakor 67 gondozott mellett mindössze 2 ápolót és 1 takarítót talált a kőszegi gesztenyés otthonban. Bejegyzésében Kátai Németh Vilmos hozzátette, az intézményben, ahová Strompová Viktória képviselőtársával látogatott el, a létszámhiány miatt a jobb állapotban lévő gondozottak akár saját maguk ellátására is képesek, sőt, gyakran besegítenek a személyzetnek rosszabb állapotú társai gondozásába. A szociális szférát újra vonzóvá kell tenni a benne dolgozóknak, emelte ki, jelezve, ennek első lépéseként döntött a kormány arról, hogy 2 részletben 25%-kal emeli a szociális dolgozók bérét. Elfogott és őrizetbe vett a rendőrség egy 40 éves nőt, aki droggal kereskedett a kőbányai lakásán és 8. kerületi parkokban is, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A 10. kerületi rendőrök egy elfogott kábítószer fogyasztó vallomása alapján akadtak a nő nyomára, akit végül pénteken a lakóhelyén kaptak el. A lakásban tartott kutatás során a nyomozók feltehetőleg kábítószerrel szennyezett pipát és tasakot, valamint mérleget és több mobiltelefont is lefoglaltak. Az őrizetbe vett nőt kábítószer kereskedelem büntettével gyanúsították meg, és kezdeményezték letartóztatását. 1901 óta magasan a legszárazabb és a második legmelegebb nyáron vagyunk túl, közölte a Hungaromet, ismertetve, hogy a 2026-os nyár középhőmérséklete országosan átlagban 2,6 Celsius fokkal haladta meg az 1991-2020-as éghajlati normált. Emlékeztettek, hogy június 30-án Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, amivel új magyarországi abszolút meleg rekord született. Mindemellett csupán 74,1 mm volt az ország átlag csapadék mértéke, ami a szokásos mennyiség alig 36%-a. Ezzel a 2026-os nyár a 20. század kezdete óta a legszárazabb volt. A kormány egy olyan megoldásról dönt szerdán, amely célzottan a dízel meghajtású autók vezetőinek segít, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés hétfői ülésén. A kormányfő egy napirend előtti felszólalásra adott válaszában kifejtette, jelenleg dízel hiány van nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, és ha a védett árat visszavezetnék, egy héten belül nem lenne gázolaj a magyar kutakon, mert amint elfogyna a stratégiai készlet, senki nem importálna gázolajat Magyarországra. Kiemelte, a kormány inkább egy olyan megoldást szeretne, amely célzottan egy bizonyos teljesítmény alatti autót vezetőknek segít, azoknak, akik munkába járásra használják az autót, vagy a gyerekeiket viszik iskolába. Emellett segítené még az agrárszektort és más érintett szektorokat, amelyekben nagy nehézséget okoznak a jelenlegi üzemanyagárak, magyarázta.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a Városligeti fasor a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. Le van zárva a fél útpálya a Csillagvirág utcában az Ezüstfa utca közelében. Le van zárva a fél útpálya szintén a Szép Juhászné úton a Budakeszi út közelében, ott a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, mint ahogy a Törökvészi úton is a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál. Le van zárva a külső sáv a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál, illetve a Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva szintén a külső sáv. Az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, illetve le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között. Le van zárva a Petneházi utca is a Lomb utcánál, így az a Teve utca felől Zsák utca lett. A Rozsnyai utca, a Röppenty utca és a Hajdú utca között szintén le van zárva, illetve a külső sáv nem járható a Páskomeliget utcában, a Nyírpalota út előtt, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan, illetve egy kicsit vagányabban. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
3: Időjárás.
2: A mai nap folyamán sok napsütésre és a kánikulára számíthatunk. A késő délutáni órákban azért egy-egy felhő majd előfordulhat, de csapadék nem lesz a valószínű. A déli eső szél megélénkülhet, és a délután 32 fok körül várható a csúcshőmérséklet, de a hivatalos leírás szerint már csak 2 napig tart ez a szeptemberi nyár, ugyanis 2 nap múlva már, hát így a hétvégéhez közeledve, hideg front fog hullámot vetni fölénk, emiatt sok lesz majd a felhő, és a rövidebben napos időszakok mellett majd így a hétvége felé már előfordulhatnak végre jelentősebb mennyiségben mindenféle csapadékok, tehát ez lehet eső, vagy például akár zápor is, esetleg csak simán zivatar. A lényeg, hogy hétvégén eső várható.
3: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: A telefonszámunk továbbra is 0630 30 30 100. Ide várom a sok-sok SMS-t, illetve betelefonálást, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Úgyhogy én azt javaslom, hogy vagy írjátok meg SMS-be gyorsan, vagy pedig hívjatok fel, és mondjátok meg nekem úgy, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Amíg pedig várom a további zenei kívánságokat, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet Krisztitől kaptam, így szól. Szia, Kriszti vagyok, Gábor fiamnak Angliába szeretnék küldeni egy számot, Mr. Andreas-tól Drága anyám című zenét. Köszönöm szépen. Na hát akkor a Krisztinek a drága kisfiának fog szólni a Gábornak Angliába ez a zene. De mielőtt elindítanám, annyit ki szeretnék hangsúlyozni, hogy lehet egy gyerek 15 éves, lehet 20 éves, lehet 3500 éves is, attól még az a szülőnek a gyereke marad mindig is. Tehát gondolom én, hogy a Kriszti szemébe a Gábor ugyanúgy a kisfia marad, hiába Angliába dolgozik, mondjuk keres vagy 6000 fontot, attól ő még ugyanúgy az ő kisfia marad. Úgyhogy Mr. Andreas-tól meghallgatjuk nagyon sok szeretettel a

0: kezed. Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 rádió.

Aratom ellenére csikáztak a gondolatok, tovább lépek el valaki más. Régen az hittem egy angyal, de kinőtt a szarva és csapdák a telít. Megismertem a lelket, a jellemet, minden mozdulat kiábrál.

Minden egyes hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. A minden hétköznap alatt pedig ténylegesen minden hétköznapra gondolok, tehát hogyha húsvét van, augusztus 20-a, március 15, mit tudom én, ha lenne február 58-a és az hétköznap lenne, én még akkor is itt lennék nektek, veletek, értetek, úgyhogy ezt kihasználva szerintem vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és vagy megírjátok nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, illetve milyen alkalomból szeretnétek küldeni, és amíg várom a kívánságokat, teljesítek gyorsan egy újabbat, így szól az SMS. Sziasztok, Varga Kevin bátyámat ünnepeljük, egy pörgős számot szeretnék a testvéremnek, küldi neki kettő testvére, Laci és Szebi, illetve szerelme a Móni. Na hát akkor mivel, hogyha a testvérek vannak úgymond többségbe, tehát a kettő testvér és a szerelme, akkor ezért most a testvérek nyertek úgymond, szóljon sok szeretettel a Rokkótól a testvérhimnusz.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Városligeti fasor a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. Le van zárva a fél útpálya a Csillagvirág utcában az Ezüstfa utca közelében. Le van zárva a fél útpálya szintén a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, ott a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, mint ahogy a Törökvészi úton is a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál. Le van zárva a külső sáv a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál, illetve a Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva szintén a külső sáv. Az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, illetve le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között. Le van zárva a Petneházi utca is a Lomb utcánál, így az a Teve utca felől Zsák utca lett. A Rozsnyai utca, a Röppentyi utca és a Hajdú utca között szintén le van zárva, illetve a külső sáv nem járható a Páskomeliget utcában a Nyírpalota út előtt, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan, illetve egy kicsit vagányabban. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán sok napsütésre és a kánikulára számíthatunk. A késő délutáni órákban azért egy-egy felhő majd előfordulhat, de csapadék nem lesz a valószínű. A déli szél megélénkülhet, és a délután 32 fok körül várható a csúcshőmérséklet, de a hivatalos leírás szerint már csak 2 napig tart ez a szeptemberi nyár, ugyanis 2 nap múlva már, hát így a hétvégéhez közeledve, hideg front fog hullámot vetni fölénk, emiatt sok lesz majd a felhő, és a rövidebb napos időszakok mellett majd így a hétvége felé már előfordulhatnak végre jelentősebb mennyiségben mindenféle csapadékok, tehát ez lehet eső, vagy például akár zápor is, esetleg csak simán zivatar. A lényeg, hogy hétvégén eső várható.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Ahogy egyre hűvösebb lesz az idő, a lakásunkat is, illetve a kertünket is sorra rohamozzák meg a nem kívánt vendégek. A poloskák már az szinte a mindennapjaink részévé váltak, és igaz, hogy ártalmatlanok, jellegzetes a folytogató szaguk és a növényekben tett brutális káruk miatt sok fejfájást okoznak. Sokan azonnal drága vegyszerekért nyúlnak, pedig elég lenne csak a konyha szekrény kinyitni. A poloska nem válogat. A címeres vagy más változatai egyaránt otthonosan érzik magukat a kertben és a lakóházak környékén. Amint megérkezik a hűvös idő, védett, szűk zugokat keresnek a házban. Nem repülnek és nem ugrálnak ugyan, de a betolakodók legfőbb fegyvere a váladékuk, ami órákra képes bebüdösíteni a lakást. Éppen ezért, ha meglátunk egyet, jobb óvatosnak lenni, és igazán szépen megoldani a problémát. Nem kell mélyen a zsebünkbe nyúlni, bár gondolom ilyen pár ezer forintos tételekről lehet szó az ilyen vegyszerekkel kapcsolatban, de akkor mondjuk azt, hogy nem kell mélyen a zsebünkbe nyúlni. Az otthoni védekezés egyik legegyszerűbb filléres módszere egy fúvó fejes a flakon használatára épül. Csak úgy simán naturba töltsünk meg egy fél literes a flakont langyos vízzel, és adjunk hozzá fél kávés kanál ecetet és egy kávés kanál szódabikarbónát. Rázzuk fel alaposan, majd permetezzük be a nyilászárókat, az ajtókat, az ablak keretet, a padlót, illetve a nyitási pontokat is. Ez a házi koktél garantáltan hosszú időre távol tartja a nem kívánatos poloskákat. Ha mégsem szeretnénk, hogy ecet szag terjedjen az otthonunkban, van más a megoldás is. Tudva levő, hogy a poloskák rendkívül érzékenyek bizonyos növényi illatokra is. A citromfű, a menta, a fokhagyma és a bazsalikom igazi rémálom, hála Istennek számukra. Ha ezeket elültetjük az ablak alatti ládákba vagy a kertbe, már is kisebb eséllyel jönnek vendégségbe hozzánk. A fokhagymás spray szintén remekül működik a keretében betegek befújására, de a levendula és a rozmarin illó olaja is hatékony természetes riasztóként szolgálhat a poloskákkal kapcsolatban. Természetesen a szúnyogháló, a rések szigetelése és az esti fények mérséklése szintén elengedhetetlen a nyugalmunkhoz. Így ezeknek segítségével végre búcsút inthetünk a kéretlen lakótársaknak. Ez esküszöm nektek, hogy úgy hangzik amúgy, mint valami WC öblítő reklám, hogy megszabadulhatunk a baktériumok 99%-ától. Viszont, mint amit mondtam nektek mindig is, attól még, hogy spórolunk, attól semmilyen formában nem lesz több. Tehát kérdezem én, mondjuk valaki spórol a szigetelésen, esetleg spórol egy szúnyoghálón, és tegyük fel, hogy mondjuk egy über brutális 300 000 forintot mondjuk így megspórol élete során. Hát nem jön ki jól a matek? Tehát, hogyha 20 évet él abban a házban, most csak mondok nektek egy számot, és 300 000 forintba kerülne körbe a szúnyogháló. Az évi 15 000 forint. Tehát, hogyha valaki 20 évig él abban a házban, és leosztjuk a 20 évet 300 000-rel, évente 15 000 forint költségében van úgymond az, hogy van szúnyoghálója. Kerekítsük le, megkerekítsük fel, játsszuk azt, hogy mondjuk havi 1000 forint így leosztva. Tehát szerintem mindenféleképpen csináltassunk szúnyoghálót. Hoppá!
2: Szevasztok, hey!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Elsősorban nagyon szépen köszönöm számotokra ezt a mai napot. Egy csodálatos műsort zárhatok most le. Rengeteg kívánságot kaptam, és rengeteg kívánság is teljesült. Most viszont nekem mára el kell búcsúzzak, hiszen eddig tartott a mai Bódik kívánság show, de mivel minden hétköznap 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, így holnap délután 3-kor nagyon sok szeretettel várok vissza mindenkit a 100.3 rádiódik elé. Addig is minden jót kívánok mindenkinek, búcsúzásul pedig itt hagyom nektek Kispalikát, Aranyszemeket, illetve Martina Laurentet is. Hatalmas puszi és ölelés, sziasztok, Déblessa!

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Szegvári roma autentikus tánckultúra. A szegvári képek, szegvári emlékek Facebook csoportban ma bemutattak egy 12 perces felvételt, amely az 1980-as évek szegvári roma közösség autentikus tánckultúrájába enged betekintést. Olyan hagyományos táncmozdulatokat és közösségi pillanatokat örökít meg, amelyek generációról generációra adódtak tovább. A ritmus magával ragadta a fiatalokat és az idősebbeket egyaránt. A mozdulatokban ott volt a cigány temperamentum, a szabadság és az a különleges életérzés, amelyet csak azok ismerhetnek igazán, akik maguk is részesei voltak ennek a közösségnek. Ma, évtizedekkel később ezek a régi felvételek már valódi helytörténeti dokumentumok. Megőrzik azokat az embereket, arcokat, mozdulatokat és pillanatokat, amelyek nélkül Szegvár múltja sem lenne teljes. Talán éppen ez a régi filmek legnagyobb értéke. Nem engedik, hogy a múlt teljesen eltűnjön. Egy-egy régi dallam, egy tánclépés vagy egy ismerős arc visszahozhatja azt a világot, amelyben ezek a pillanatok születtek meg. A videón láthatók a Mihály család tagjai, de baksi romák is szerepelnek a felvételen. A felvétel az 1980-as években készülhetett, s az elkészítésében közreműködött Magyar Imre néptánctanár, Nagy Albert táncművész és dr. Felföldi László néprajzkutató. Szegvár roma tánckultúrája az 1980-as évekből egy darabka megőrzött múlt, amely ma újra életre kell a szegvári képek, szegvári emlékek Facebook csoportban. A felvétel az interneten tekinthető meg. Hamarosan megjelenik egy második rész is, amelyen szegvári lovári cigányok táncolnak a szegvári paprika földek mentén. A szegvári lovári cigányok. Olvasótól kapták egy 18 képből álló fotósorozatot, amely a szegvári lovári cigányok 41 évvel ezelőtti életét mutatja be. A fotókat 1895. október 12-én készítette Kovalcsik Katalin, feltehetően néprajzkutatási céllal. A képek Szegvár határában készültek, szabadtéri paprikaföldön és fóliaágyak mellett, mezőgazdasági munka közben. A gyűjteményben látható portréfotók idős emberekről, asszonyokról, de gyermekek, kisbaba is látható a felvételeken. Vajon felismeri-e valaki őket? Ma körülbelül 43-50 év körüliek lehetnek. A 18 fotó szintén a szegvári képek, szegvári emlékek internetes csoportban jelent meg, amely szintén az interneten tekinthető meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sziasztok, szívből és szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, Buruk Szabinát halljátok a mikrofon mögött, és akkor ez egyet jelenthet, hogy elkezdődött Magyarország kedvenc kívánság műsora, a Csumi Daftume. Most a rádión vagyok, 6 órától este 8 óráig, és meg tudjátok már szokni azt, lassan már 12 éve, hogy szerdán és csütörtökön pedig élő kívánság műsor van, a Dik TV-n is, méghozzá Messengeren tudtok oda csatlakozni. Na de most sokkal egyszerűbb a feladat. TikTokon, hogyha bekövettek, és írtok nekem egy üzenetet a live alá, illetve a komment szekcióba, akkor itt a lehetősége mindenkinek, hogy ma küldjünk zenét annak, akinek születésnapja van, névnapja van, avagy csak azért, hogy szebbé tegyük valakinek a napját. Itt a lehetőség, most vagy soha. Tartsatok hát velem!

0: Rádió Dík.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Az első dalt engedjétek meg, hogy így felolvasva Mike Fullnek küldjem és a feleségének, aki szeretne nagyon-nagyon sok szeretettel kedveskedni felé. Erőt és egészséget kívánok nektek, és hosszú boldog életet.
0: Sok

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Kedves hallgatók, visszatértünk a jó zenék után Török Alexandra Rebeka üzenetével. Szia, Berki Imre Zoltánnak szeretnék kérni egy zenét méghozzá Bobótól. Örülök, hogy hallgatjátok a műsort, és akkor hadd szóljon a következő dal Bobótól, sok szeretettel és tisztelettel. Tartsatok hát velem, este 8 óráig itt a Dick FM-en.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Vivian Gray azt írja, szia, tesómnak szeretnék kérni egy zenét Kevinnek Szombathelyre. Hát akkor hadd szóljon a következő névre szóló dal Kevinnek, mert a testvéred szeretne neked egy dallal kedveskedni. Remélem, hogy hallod ezt az üzenetet, jelezzetek majd vissza. És akkor folytatódjon a buli.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióban! Hey, reggelig szól nektek a diknóta!
0: 100.3 Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
2: Tiszta és világos lépésekkel építi fel a kormány a működő jogállamot, melynek során felülvizsgálják és átalakítják a korábbi koncessziókat, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő hangsúlyozta, hogy történelmi feladat előtt állnak, és ott kezdik az új intézményi alapok lerakását, ahol a pénz évek óta ellenőrizetlenül folyt magánzsebekbe. Ennek keretében az elkövetkező hetekben átalakítják a dohány, kaszinó, hulladék és autópálya koncessziókat, hogy a milliárdos haszon a magánoligarchák helyett a közösséget és a magyar adófizetőket gazdagítsa. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány már nem lesz elegendő egy vezetői döntés meghozatalához, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon hétfőn, a Fóti gyermekotthon többször is bántalmazás ügybe keveredett volt igazgatójának elbocsátása ügyében. Lannert Judit egyúttal visszavonta a férfit legutóbb alkalmazó Csepeli általános iskola igazgatójának vezetői megbízását. Bejegyzésében a miniszter felidézte, Páger Pál Attila gyógypedagógust 2026. augusztus 20-a után érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal, de a Fóti gyermekotthonban elkövetett gyermekbántalmazási érintettséggel vette fel az igazgató a Csepeli Farkas Bertalan általános iskolába. Megítélése szerint az eset a rendszer súlyos hiányosságára mutat rá. 10 éven belül 1 millió magyar élhet sivatagos környezetben, ha nem lesz változás a vízgazdálkodásban, közölte az élő környezetért felelős miniszter hétfőn a Facebook oldalán közzétett videóban. Gajdos László kiemelte, az elmúlt években folyók tűntek el és tavak száradtak ki, miközben a magyar vízgazdálkodás hagyományosan az árvíz elleni védekezésre, illetve a felesleges víz gyors elvezetésére rendezkedett be. A tárcavezető szerint új szemléletre van szükség, amelynek középpontjában a rendelkezésre álló vízkészletekkel való gazdálkodás, valamint a víz megtartása áll. A miniszter elmondta, hogy a víz megtartás szolgálja a nemrég elfogadott fenntartható vízgazdálkodási intézkedési terv, és emellett a kormány új klímatörvényt készít elő. Több milliárd forintot kerestek 2020-ban az államon azok a cégek, amik a vételárnál jóval drágábban adták el a COVID-teszteket. A 444-hez került dokumentumok szerint a külgazdasági és külügyminiszter tisztában volt a túlárazással, azonban nem tettek semmit. A külügyminisztérium nevében augusztus végén tett feljelentést Orbán Anita a koronavírus járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzések ügyében ismeretlen tettes ellen.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
1: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
1: Szeszpont 3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak, 6 órától este 8 óráig, minden hétköznap a Dík rádión hallható a Csomi Dátum egy kívánság műsor, amit csak is kizárólag rólatok szól. Lehet kedveskedni egy szép dallal, egy fontos üzenettel, egy jó gesztussal valaki felé. Lehet az a barátod, a barátnőd, a szerelmed, az élettársad, a nagymamád, az anyukád. Bárki, aki neked fontos, egy a lényeg, hogy add most ezt át, és legyen szebb a napja azzal, hogy rágondoltál. Ez egy szeretett híd a rokonok és a barátok között, szóval Mari üzenetét olvasom most. Szia bátyámnak, Kesének szeretnék küldeni egy zenét Sándor Házára, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Átadtam az üzenetét, és remélem, hogy ő is hallgatja most a DKFM-et.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Petrovics Sándor azt mondja, hogy ő nagyon szívesen meghallgatná az aranyesőt Bódi Gusztitól. Hát de aranyesőt kívánok neked, hogy hújon rátok, 14 karátos, 18 karátos, de egy a lényeg, hogy nem a fejünkre, mert akkor az egy picikét fájna, viszont a zsebünkbe jó sok-sok cseppenjen bele, én azt kívánom, legyen sok pénzünk, legyen sok szerencsénk, és ne csak pénzünk és szerencsénk legyen, hanem a legfontosabb az életben az egészség. Úgyhogy ez a három, ha megvan, akkor bízom benne, hogy egy boldog életet fogunk tudni együtt leélni mindenkivel, aki hallgat bennünket a Dik Rádión. Tartsatok ma is velem 6 órától este 8-ig.

0: Rádió Dick.
1: Penas tu menge.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: József üzenetére esett most a választás. Szia Szabina, drága fiamnak, Laurennek küldeném a következő dalt. Sok-sok szeretettel, Albert Irsára. Kedves József, sok boldogságot kívánok neked és a drága gyermekednek erővel, egészséggel, és akkor engedd meg, hogy a következő dalt sok szeretettel nektek küldjük.

szóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Kedveseim, ennyi volt már a kedvenc kívánság műsorotok. 6 órától este 8-ig tart még a műsor. Ne feledjétek minden hétköznap, éveken keresztül, és remélem, hogy innen megyek nyugdíjba is, de ahhoz ti is kelletek, méghozzá azért, hogy együtt csináljuk meg ezeket a műsorokat, együtt mondjuk el a rokonoknak, a barátoknak és az ismerősöknek, hogy szeretlek, hiányzol, és fontos személy vagy számomra. Szóval a következő műsorban mindezt folytatjuk. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Végezetül, de nem utolsó sorban, hadd szóljon mindenkinek a következő zene.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Szegvári roma autentikus tánckultúra. A szegvári képek, szegvári emlékek Facebook csoportban ma bemutattak egy 12 perces felvételt, amely az 1980-as évek szegvári roma közösség autentikus tánckultúrájába enged betekintést. Olyan hagyományos táncmozdulatokat és közösségi pillanatokat örökít meg, amelyek generációról generációra adódtak tovább. A ritmus magával ragadta a fiatalokat és az idősebbeket egyaránt. A mozdulatokban ott volt a cigány temperamentum, a szabadság és az a különleges életérzés, amelyet csak azok ismerhetnek igazán, akik maguk is részesei voltak ennek a közösségnek. Ma, évtizedekkel később ezek a régi felvételek már valódi helytörténeti dokumentumok. Megőrzik azokat az embereket, arcokat, mozdulatokat és pillanatokat, amelyek nélkül Szegvár múltja sem lenne teljes. Talán éppen ez a régi filmek legnagyobb értéke. Nem engedik, hogy a múlt teljesen eltűnjön. Egy-egy régi dallam, egy tánclépés vagy egy ismerős arc visszahozhatja azt a világot, amelyben ezek a pillanatok születtek meg. A videón láthatók a Mihály családtagjai, de baksi romák is szerepelnek a felvételen. A felvétel az 1980-as években készülhetett, s az elkészítésében közreműködött Magyar Imre néptánctanár, Nagy Albert táncművész és dr. Felföldi László néprajzkutató. Szegvár roma tánckultúrája az 1980-as évekből egy darabka megőrzött múlt, amely ma újra életre kell a szegvári képek, szegvári emlékek Facebook csoportban. A felvétel az interneten tekinthető meg. Hamarosan megjelenik egy második rész is, amelyen szegvári lovári cigányok táncolnak a szegvári paprika földek mentén. A szegvári lovári cigányok. Olvasótól kapták egy 18 képből álló fotósorozatot, amely a szegvári lovári cigányok 41 évvel ezelőtti életét mutatja be. A fotókat 1895. október 12-én készítette Kovalcsik Katalin, feltehetően néprajzkutatási céllal. A képek Szegvár határában készültek, szabadtéri paprikaföldön és fóliaágyak mellett, mezőgazdasági munka közben. A gyűjteményben láthatók portréfotók idős emberekről, asszonyokról, de gyermekek, kisbaba is látható a felvételeken. Vajon felismeri-e valaki őket? Ma körülbelül 43-50 év körüliek lehetnek. A 18 fotó szintén a szegvári képek, szegvári emlékek internetes csoportban jelent meg, amely szintén az interneten tekinthető meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
3: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Szeptember 8-a kedd van, és 20 óra múlt, ez pedig itt a Roma Szalon kulturális magazin, és a szeptember 8-a akkor az írástudás nemzetközi napja. Első hallásra talán nem tartozik azok közé a világnapok közé, amelyekre az ember azonnal felkapja a fejét. Írástudás. Tudunk írni, tudunk olvasni, megtanultuk az iskolában. De csak próbáljunk meg elképzelni egyetlen napot betűk nélkül. Reggel felébredünk, megnéznénk a telefonunkat, de nem tudnánk elolvasni, ki írt nekünk. Elindulunk otthonról, de nem tudjuk, melyik busz merre megy. Kapunk egy levelet egy hivataltól, de fogalmunk sincs, mit kérnek tőlünk. Az írás tudása nélkül nem tudnánk, mit írt a gyógyszerre az orvos. Alá kellene írni egy szerződést, amelyről csak annyit tudunk, amennyit az mond el róla, aki elénk tette. Az UNESCO 60 évvel ezelőtt, 1966-ban nyilvánította szeptember 8-át az írástudás nemzetközi napjává. 1967 óta tartják meg világszerte, vagyis az idei 2026-os év különleges, a világnap 60. évfordulóját ünnepeljük. Az idei motto magyarul körülbelül így hangzik: írástudás az emberekért, a bolygóért és a jólétért. Gondoljunk csak bele, 60 év alatt mennyit változott a világ. 1975-ben a világ felnőtt lakosságának körülbelül 65%-a tudott írni és olvasni. 2024-re ez az arány 88%-ra emelkedett. Ez egy hatalmas eredmény. Csak hogy a másik oldalról nézve a számot, ma is körülbelül 739 millió felnőtt ember él úgy a Földön, hogy nem rendelkezik alapvető írás, olvasási készségekkel. Közülük nagyjából kétharmada nő. És a gyerekek között is nagyon sokan vannak, akik ugyan jártak iskolába, vagy járnak iskolába, mégsem jutnak el arra az olvasási szintre, amelyre szükségük lenne. De itt álljunk meg egy pillanatra, mert van egy érdekes kérdés. Mikor mondhatjuk valakire, hogy művelt? Akkor, ha tud olvasni, vagy akkor, ha érti is, amit olvas? És vajon az az ember, aki soha életében nem írt le egyetlen mesét sem, de 100 történetet őriz a fejében, és képes azokat továbbadni a gyerekeinek és az unokáinak, tudatlan ember? Ezen a ponton kapcsolódik nagyon szépen ehhez a naphoz a roma kultúra története, mert egy kultúra nem akkor kezdődik, amikor valaki könyvet nyomtat róla. A történetek jóval régebbiek a könyveknél. Az emberiség történetének túlnyomó részében az emberek nem könyvtárban őrizték az emlékeiket, hanem egymásban. Gondoljunk csak bele, valakinek tudnia kellett, kik voltak az ősök. Valakinek emlékeznie kellett arra, mi történt egy családdal 20, 50 vagy 100 évvel korábban. Valakinek ismernie kellett a dalokat. Valakinek tudnia kellett, hogyan kezdődik a mese, és hogyan folytatódik akkor is, ha közben kialszik a tűz, elalszik egy gyerek, megszületik egy másik, vagy meghal az, akitől legutóbb hallottuk. A roma kultúrában a szóbeli hagyomány évszázadokon át különösen fontos szerepet játszott. Mesék, dalok, balladák, családi történetek, szokások és nyelvi fordulatok vándoroltak egyik embertől a másikig. És itt van egy szerintem nagyon fontos különbség. Az írás hiánya nem azonos az emlékezet hiányával, sőt, ahol nincs könyv, ott néha az embernek kell könyvvé válnia. Őrzi a történetet, pontosan vagy kevésbé pontosan hozzátesz valamit, elvesz belőle, valamit a maga nyelvére formál, és továbbítja. Ezért különösen érdekes a magyarországi roma irodalom megszületése. Mert egyszer csak az addig elmondott világ elkezd leíródni. Nem egyik napra a másikra természetesen, de a 20. század második felében olyan roma szerzők jelentek meg a magyar irodalomban, akik már nem kívülről leírt szereplőként jelentek meg egy könyvben, hanem maguk vették kézbe a tollat. És ez óriási különbség, mert más dolog, ha valakiről történetet írnak, és egészen más, ha ő mondja el a saját történetét. 1970-ben egy mindössze 18 éves fiatalember első verses kötete jelent meg, Bari Károlynak hívták. A kötet címe Holtak arca fölé volt. A korabeli kritika már akkor egy rendkívüli tehetség megjelenéséről beszélt. Később Bari nem csak költőként, hanem a cigány folklór, kutatójaként, gyűjtőjeként és fordítójaként is hatalmas munkát végzett. Cigány népköltészeti és népmesei anyagokat gyűjtött és adott közre, vagyis éppen azt a pillanatot segített megőrizni, amikor az évszázadokon át kimondott szó írott emlékezetté válik. 5 évvel később, 1975-ben megjelent Lakatos Menyhért Füstös képek című regénye. Nem egyszerűen egy regény született meg. Egy olyan világ került be a magyar irodalomba, amelyről addig nagyon sokan beszéltek, de amelyet ritkán szólaltattak meg belülről. A könyv Lakatos Menyhért irodalmi hírnevét is megteremtette, és a magyarországi cigánypróza egyik alapművévé vált. És ezen a ponton mindig arra gondolok, vajon hány történetet veszítettünk el előtte? Hány nagymama halt meg úgy, hogy 10 olyan történetet vitt magával, amelyet soha senki nem írt le? Hány ember életet tűnt el nyomtalanul azért, mert nem volt lehetőség arra, hogy leírja? Nem csak roma embereké, parasztoké, munkásoké, szegény embereké, nőké, gyerekeké, háborúból hazaért katonáké, olyan embereké, akikről a történelemkönyvekben nincs külön fejezet. Az írás egyik legnagyobb csodája talán éppen ez, hogy azt mondja, itt voltam, gondoltam valamit, szerettem valamit, és nem akarom, hogy teljesen eltűnjön. Az írás tulajdonképpen egy apró lázadás az elmúlás ellen. Az ember tudja, hogy egyszer nem lesz itt, mégis jeleket hagy. Egy nevet egy könyv első lapján, egy levelet, egy verset, egy receptet, ugye ez ismerős, egy képes lap hátoldalán 3 mondatot, egy naplót, vagy például egy történetet arról, hogyan találkozott nagypapa és nagymama. És lehet, hogy 50 év múlva valaki megtalálja, és egyszer csak egy ember, aki már régen nincs közöttünk, megint megszólal. A betű ezt tudja, hangot ad a távol lévőknek. És néha halottaknak is, de van az írás tudásnak egy másik oldala is, amely kevésbé költői, a hatalom. Aki tud olvasni, annak több lehetősége van megérteni azt a világot, amelyben él. Aki tud írni, az kérdezhet, panaszt tehet, vagy jelentkezhet egy állásra, elolvashatja a törvényt, ellenőrizheti azt, amit mondanak neki, utána nézhet valaminek, vitatkozhat, és ami talán a legfontosabb, nem kell mindenben másokra hagyatkoznia. Ezért az oktatás kérdése a roma közösségek számára sem pusztán arról szól, hogy egy gyerek hányast kap magyarból. Az Európai Unió alapjogi ügynökségének legutóbbi nagy roma felmérése egyszerre mutat előrelépést és nagyon komoly problémát Magyarországon. A vizsgált országok között Magyarországon volt az egyik legmagasabb azoknak a 20-24 éves roma fiataloknak az aránya, akik legalább középfokú végzettséget szereztek, körülbelül 43%. Ugyanakkor a felmérésekben szereplő magyarországi roma gyerekek 62%-a olyan iskolába járt, ahol a tanulók többsége vagy egésze roma volt. Ez a két szám együtt érdekes, mert az egyik azt mondja, lehet előrelépni. A másik azt mondja, még mindig nagyon nem mindegy, hogy egy gyerek hova születik, milyen iskolába kerül, milyen tanárral találkozik, milyen könyv kerül a kezébe, és mit gondol róla a környezete. De én még valamire felhívnám a figyelmet, nem elég azt mondani a gyerekeknek, olvas, a következő kérdés az, hogy mit. Lát-e olyan szereplőt a könyvben, aki hasonlít rá? Találkozik-e olyan író nevével a tankönyvben, akiről azt érzi, hogy az ő világából is érkezett? Hall-e arról, hogy Bari Károly 18 évesen már kötettel állt az ország előtt? Vagy hall-e Lakatos Menyhértről? ismerik-e Csoli Daróczi József, Jónás Tamás vagy más roma szerzők nevét. Mert nagyon nehéz elhinni, hogy egy ajtó nekünk is nyitva áll, ha soha nem láttunk senkit, aki előttünk átment rajta. És talán ezért sem kell úgy beszélni a roma kultúráról, mintha létezne valahol egy egyetlen polcon, egyetlen roma irodalom. A roma irodalom Magyarországon több nyelven szólalhat meg. Magyarul, romani nyelven beásul. A nemzetiségi könyvtári szakirodalom is felhívja rá a figyelmet, hogyha csak a cigány vagy beás nyelvet írt műveket tekintenénk roma irodalomnak, éppen olyan jelentős alkotók maradnának ki, mint Bari Károly vagy Lakatos Menyhért, akik magyarul írtak. Ez is az írás tudás egyik különös szépsége. És még a műsor elején említettem, hogy vajon mennyit változott a világ a 70-es évek óta az írás tudás képességével kapcsolatban. A digitalizáció okán az írás teljesen új szerepet kapott. Az UNESCO is ezért beszél egyre többet arról, hogy az olvasás és az írás mellé média műveltségre, információs és digitális készségekre is szükség van. A mai embernek már nem csak szöveget kell megfejtenie, hanem forrást, szándékot, manipulációt és olykor mesterségesen előállított tartalmat is. És furcsa módon ezen a ponton megint visszakerülünk valami nagyon régihez, a történet meséléshez. Mert akár pergamenen van a történet, akár könyvben, akár Facebookon vagy TikTokon az ember ugyanaz marad. Történetek alapján próbálja megérteni a világot. Ahhoz, hogy a romák történetét hitelesen értse meg a világ dolgai között az olvasó, ahhoz hiteles roma irodalomra van szükség, le kell tudni írni a történetet, és el kell tudni mesélni. Szeptember 8-a az Írás Tudás Nemzetközi Napja. Kökény Annát hallják itt a Roma Szalomban. Most elmegyünk muzsikálni, és hamarosan érkezem vissza. Maradjanak velem!

Elnéretszik ezt a gondolatok, tovább lépek-e valaki más? Régen azt hittem egy angyal, de kinőtt a szarba és csapdák a telét. Megismertem a lelket, a jellemet, minden mozdulat kiábrándít.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Kőkény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dick Roma szalonjában. Szeptember 8-a az írástudás nemzetközi napja. És ebben az órában beszéltem a könyvek, az írás fontosságáról. Nos, Balogh Tiborral megyünk tovább, aki grafikus művész, és mégis egy könyv készítéséről mesél nekünk, illetve életútjáról.
2: Bármennyire is furcsa, egy könyv megírása, hát kinél mennyi időt vesz igénybe, nekem most ezt sikerült, egyrészt idő szűke miatt, 3 hónap alatt mindössze megírnom, és hát azért ez a 3 hónap ilyen módon sokokat felkeltheti az érdeklődést sokokban, hogy hát 3 hónap alatt meg lehet írni egy művészeti könyvet. Hát tulajdonképpen egy élet kell, fél élet kell hozzá. Most az én életemben nyilván ez most túlzás, de a művészeti pályafutásomnak ezen része az talán összegződik, és ahogy egy ember halad az időben, vagy koránál fogva, ezek mind mérföldkőként eszenciálódnak, és most ebben a 3 hónapban tudott ez ilyen módon eszenciálódni és felgyorsulni, belesűríteni mindazt, ami az életem során egyfajta életút, és mi az, amiben, ha ezt a címet adhatnánk, van becsületes címe is, de mondjuk, hogy ha a hallgatóság számára mit tesz a művészet, mit tett a művészet, és hát nyilván nem állt meg az élet ezzel, zajlik tovább, de hogy valamelyest ebben a szellemiségben íródott, hogy gyerekkorom óta mit tett a művészet velem, és hogyha bárki, azt várom ettől, ha bárki elolvassa, egy kicsit beleolvas, akkor kap egy olyan lenyomatot, egy érzést, amiben belekóstolhat abba, hogy egy művész számára mit jelenthetett a művészet, mit jelent a művészet, és megérezheti ennek az ízét.
1: Most azért jó, hogy ezt így elmondtad, mert most megérted, amikor ez egy önéletrajzi.
2: Félig meddig igen, de ugyanakkor van benne tanítás. Ugye tanítok már egy, nem azt mondom, hogy jó ideje, de magántanítványaim vannak, és hát bennem van azért ez a tanítói magatartás is, és tulajdonképpen egy picit olyasmi is ez a könyv, azért is van sajátos albumként megcímezve, mert ebbe aztán csomó mindent bele lehet így ilyen módon akkor zsúfolni. Például azt, hogy milyen egy Platón vagy egy Hegel tanítása milyen művészeti elemekkel mint gondolkodók dolgoztak akkor, és én ezt fontosnak találom ilyen módon beemelni a könyvbe, tehát kronológiailag indul a klasszikusoktól, ahogy időben haladunk, egyre inkább a mába fogunk érkezni, és például írok a volt állami gondozottak erről is, akiknek ez a cím például tökéletesen belevág, mit tett az életükkel a művészet.
1: Megemlítetted, hogy tanítasz is.
2: Igen.
1: És én gyakran látom a Facebookon posztolni, hogy a Szent András István Roma Művészeti Galériában vannak kihelyezett művészeti órák, ugye, ahol te is tanítasz.
2: Igen.
1: Hogy jött ez létre? Mesélj egy kicsit erről, és hogyan gyűlnek köréd itt a diákok, tehát az egész hogy jött ez így össze?
2: Igen, ez egy izgalmas része annak, hogy egyrészt keresni kell, hogyha valaki szeret tanítani, akkor annak a lehetőségét. Hát igyekeztem a tanárszak után ezt valamelyes mód magamból így kiadni, úgyhogy kerestem ennek a lehetőségét, és hogy tudtam, hogy a galéria van, a Szent Adási galéria, ezért ott ezt így beharangoztam, vagy reklámként ezt így adtam, ajánlottam magam, hogy szeretnék tanítani, magántanítványokat tanítani, és a lehetőség adott volt rá fogékonyság, és tulajdonképpen egy rajzkurzust vezetek, amiben azt látom, hogy az utóbbi tanítványaim kapcsán nagyon jót tesz, ha alapozást indítok, alapozó tanítást, tehát ez azt jelenti, hogy kockológiától jó kis száraz téma, sokan beleunnak, és akkor itt feladják, de igyekszem ezt szerethetővé tenni, izgalmassá tenni, tehát a címe a 9 alkalomnak kockológiától a portré ábrázolásig. Hát ez a 9 alkalom, ez eléggé gyors talpalós, bár egy alkalom 3 óra hosszát igényel, de szerintem itt is valamelyest tudnak fejlődni, tudnak valamit ebből kapni, bármennyire is alapozásról szól, hogy aztán hogy egy viszonylag jó alapokkal utána a művészeti útra tudnak majd lépni. De ezt például most szombaton lesz egy mérföldköve annak, hogy most a kockáktól ilyen módon megválunk, és a csendélet kategóriára fogunk lépni, és ott már egy picit már közelebb állunk ebben a művészi értekezésben, vagy lenyomatban, vagy látásmódban, és utána megint 3 alkalom után pedig majd a portréábrázolás lesz, úgyhogy így szép apránként igyekszem ezt olyan útra terelni, hogy ezt szeressék, ezt a tanulmányozási időszakot szeressék.
1: Segíts már nekem, mert az irodalomban valamennyire képben vagyok, hogyha az ember író akar lenni, akkor a gyerekkorában az hogyan bontakozik ki, hogyan látszik, vonzódik a költészethez. Egy írói vénájú gyermek például szeretne félre vonulni, és történeteket talál ki a kis agyában. Ebben van tapasztalatom. Uh-huh. De az, hogy valaki jó festő vagy grafikus legyen, abban elég csak maga ez a vágyakozás, hogy én annyira szeretnék rajzolni, és szeretnék egy képet tenni a falra, amit én készítettem. Általában az ilyen vágyakozásokból tényleg ott van a tehetség gyökere is, vagy van-e olyan, amikor azt kell mondani, hogy hát te alkalmatlan vagy arra, hogy rajzoljál?
2: Ez nagyon érdekes, mert tulajdonképpen 2 érintettél. Én meg azt gondolom, hogy ez a szelekció, hogy például azt merjem mondani, hogy alkalmatlan vagy, erre én kevésbé vagyok alkalmas. Mm-hmm. Én inkább azt a kiindulási pontot látom, hogy a szerethetőség történjen meg. És ez alapvetően nem egy nagy beugró, mert hát melyik az a gyerek, aki nem szeret rajzolni alapjába végül? Hát mindenki úgy, de aztán ebben megtartani, és utána pedig lesz egy váltás szerintem, ez nem receptszerű, amit mondok, amiben beindul az elhivatás kérdése. És amikor elhivatás kérdése van, akkor tudatosság kérdése van. Tehát, hogy az ösztönösségből hogyan vált tudatossá, ez már akkor talán középiskola lehet, amikor ez így tudatosodhat, vagy általános iskola felső, 8. korosztály körül. De hogy én annak a módja vagyok, hogy szeressék, és ezért például nem is adnék jegyet ilyenre. Tehát, hogyha én rendes 8 órában tanítanék, én nem jegyet osztanék a rajzórán, hanem hogy szereted-e és kész. Tehát
1: aki akar rajzolni, aki akar. Annak biztosan valamilyen képessége vagy tehetsége van arra, ugye?
2: Igen. Szokták kikérdezni, hogy mit a lányom tehetséges-e, jöhet-e hozzád tanulni. Hát én abban látok, abban egy kicsi vizsgáztatás mindig van azért, ezért szoktam ilyet elkövetni, hogyha saját magától teszi, nincs úgy noszoktatás, hogy mit a, otthon hogy saját magától dolgozik, vagy bárhol, akkor az egy nagyon jó beugró. Akkor abban látszik, hogy van saját motor, saját lelkület és érzékenység, amiben van mit kifestenie. És az is nagyon érdekes, hogy van saját szellem, saját gondolatiság. És az mindig jó. És utána jöhet majd aztán rá az alapozás. Itt már akkor, már ha elhivatott, akkor jöhet az alapozás, és aztán visszatérhet megint a művészetben a szellemre. Tehát ez egy érdekes keret, hogy a szerethetőség, az ösztön, utána, amikor elhivatássá válik, akkor tudatosság, és ott utána lehet már tanulmányozni, képezni a fiatalnak magát, és utána pedig ezt elengedheti valamilyen módon, és utána visszatérhet a szellemre. Ezt azt értem ez alatt, hogy a művészeti entitás bekapcsol, vagy hát bekapcsol, nem biztos, hogy ez jó szól, de akkor az elindul, hát ez magától alapvetően, vagy hát serkengetni kell, mert én is fiatalon vágytam arra, de már nem is voltam annyira fiatal. Az egyetemen még az első-második évemben még jócskán másoltam. Hát a másolás abból tevődött össze, hogy modell utáni rajz volt. És aztán harmadik osztálytól belépett még a második év végén a tanárunk, aztán harmadik évtől már nincs tanulmányozás modell után rajz, hanem saját kútfő. És erre vágytam, mert tulajdonképpen ez azt jelentette számomra, hogy hoppá, Balog, neked van valami saját felfejtendő gondolatiságod a világról, magadról, bármiről? És azzal kellett szembesülnöm, hát nem nagyon. És a harmadik évben végig ezzel kellett dolgoznom, ez egy kemény időszak volt, és aztán a mesterrel szépen körbejártuk. És például indultunk azzal, hogy illusztráljunk verseket. A vers, mint egy másik társművészet, jött be, és egyik alkalommal mondta, hogy na akkor nézzünk meg egy verset másnapra, és beszélgessünk a versről. Az egyik feladat az volt, hogy mi az, amit ebből illusztrálnál? Mi az, ami számodra kiemelhető lehet, mint illusztráció? Na, én akkor beszéltem erről, mert azt gondoltam, hogy akkor már jól haladok. Na, jó, oké. Mindjárt feltette a másik kérdést. Még egyet tudnál ebből a versből csinálni? Hoppá! Ez azért volt izgalmas, mert hogy egy vers kimeríthető-e még? Tehát, hogy 2-3 illusztráció is akár beleférhet, de ha beleférhet, pont annak a gondolatisága, hogy képes-e az olvasó annyi történetet szőni ebből vizuálisan, amennyit nem szégyel. És innentől kezdve ez már egy szép tanítási módszer, ami a gyerekben már megvan kiskorában a fejében, ki hogyan érkezik és ezzel a beéréssel, és aztán ez szépen tudatos szintre emelni ennek a kérdését.
1: Hány éves voltál ilyenkor?
2: 20 körül.
1: Na most, amíg kérdésén bennem megfogalmazódott, ezek hosszan tudom csak megkérdezni. Tehát először is az, hogy én a hangodat hallottam, először mi nem találkoztunk, szerintem beszéltünk telefonon, interjú, valami rémlik nekem, ugye, hogy mi beszéltünk valamit. Volt egy ilyen. És azok után néztem meg az önéletrajzodat, és egy nagyon intellektuális ember hangja megjelenéséről az volt az érzésem, hogy nem egy első generációs intellektussal beszélek, és ennek ellenére engem nagyon meglepett a te önéletrajzodban, hogy te a tiszadóbi gyermekvárosban nevelkedtél. És akkor mondtam, hogy most biztos, hogy arról van szó, és ezzel nem akarom megsérteni azt, aki gyermekvárosban nevelkedett, csak valamiért ez engem meglepett. Tudunk egy picit beszélni a gyermekévekről, hogy hogyan alakult ki nálad az érdeklődésed, a információ igényed, az intellektusod? Milyen gyerek voltál te?
2: Hát talán azzal indítanék, hogy ugye az a

0: megkönnyíthetődött ebből, mert tulajdonképpen amikor a látással kezdek el letapogatni mindent, és aztán ezeknek a hasonlóságait összerakni, már ez ismerős, na hát itt is már is, mondjuk ha én nem tudnék beszélni, néma lennék, és akkor a látáson keresztül kezdem el én magamat valamilyen módon elhelyezni a világba, akkor ez valószínű, hogy történhetett ilyen az életemben, mert a látáson keresztül egy csomó minden, például a sztereotípia, a gesztus olvasás, stb. Elég jól, úgy érzem, hogy elég jó szkennelek. És ez ebben a gyerekkoromban ez történt vastagon. Aztán az otthonok világában a képzőművészet az alapvetően megvolt. Egyik otthon se volt olyan, hogy elzárkózna, ha egy gyerek tehetséges. A sport az alapvetően minden otthonban dívik, és ebben a művészet is vastagon ott volt. Jó rajztanárunk volt, jó minta volt, izgalmas volt a rajzi feladatok. Már kaptam egy mintát, hogy na hoppá, bármik állomásomon a Berkeszi, a Pétervásárai, a Tiszadobi az kevésbé, de alapvetően azt lehet mondani, hogy jók voltak a minták, amiért ez megfogalmazódott bennem, hogy én szeretnék művész lenni, én szeretnék grafikus lenni. Mikor megkérdezték 8. osztályban, hogy ki hova szeretne menni tanulni, akkor én azt mondtam, hogy grafikus szeretnék lenni. És ezt nem félve mondtam ki, nem labilisan, hanem én ezt gondolom, hogy ez az identitásomnak ez egy markánsan hozzá nőtt, kialakult részemé vált. Na de az otthonok világában azt mindenhol támogatták ezt a részemet, és egyengedték. Például Pétervásáron ez egy kisebb otthon volt, ugye az előző otthonok, ezek ilyen mamut intézmények voltak, 200-300 fős intézmények, kastélyok voltak, és ős fák voltak, a természet, mint olyan, az nagyon-nagyon sokat jelentett szerintem minden gyerek, de alapvetően mindenki életébe. Most ez picit ilyen Maugli létben azért ez egy szenzációs volt felfedezni a környezetet, mit lehet megenni. Szenzációs nevelő nőnk volt, végigvezetett, na, az vigyáz, az mérgező, és akkor ilyen általános 1-2-3 harmadikosok voltunk, és a madarakat, tényleg mindent tudtunk, és aztán valahol ez minden állomásunkon, ez a receptszerűség, ez visszaköszönt, hogy kastélyhoz társuló nagy ősparkok, valahol mindig van valami vízes rész, belső tó, Tisza, és ezeknek a emlékképei, ezek meghatározóak voltak nekem, hogy nem a bent létre emlékszem, hanem a kinti együtt létre. Kicsit ilyen tábor feelingje volt ennek az egésznek, ahogyan ottan több százan ott voltunk, és megéltük ezt a helyzetet, kutattunk kincset, szóval ilyen izgalmas időszak volt. És aztán Pétervására az utolsó állomásom, mármint a fiatal kornak, mikor a 8. befejeztem, és ott már például alkotótáborban voltam a nagy öregekkel. Első életem első alkotótábora. Feljöttünk a fővárosba, megnéztünk egy nagy kiállítást, emlékszem, még Picasso kiállítása volt valahol a Nemzeti Múzeumban. Láthattam élőben nagy magyar műalkotásokat, és ezek mind meghatározóak voltak abban, hogy ezek beépültek.
1: Balogh Tibor grafikus művészt hallották itt a Roma Szalomban. Most elmegyünk egy nemzetiségi hírekre, és aztán 21 órától érkezünk vissza, és folytatódik ez az interjú.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Indokoltnak tartja a Látvány csapatsportok társasági adó kedvezményen alapuló támogatásának felülvizsgálatát az állami számvevőszék. Elemzésük szerint ugyanis az nem a sportszakmai eredményességet helyezi a középpontba, és visszaélésekre is lehetőséget ad, közölte a szervezet az MT-vel. A sportot felügyelő belügyminiszter Pósvai Gábor már júliusban jelezte, hogy a kormány megkezdte a TAO rendszer felülvizsgálatát, azzal a céllal, hogy egy átláthatóbb és igazságosabb rendszert hozzanak létre. Az ÁSZA támogatási forma gyengeségeként azonosította többek között, hogy az igénybe vevő szervezetek többsége nagy mértékben támaszkodik erre az állami forrásra, így fenntarthatósági kockázatok is felmerülnek. Hosszú távú országos útfelújítási programot mutat be szeptemberben a közlekedési és beruházási tárca. Vitézi Dávid miniszter közlése szerint a cél, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Vitézi Dávid indoklása szerint a hosszú távú stratégia azért vált szükségessé, mert az állami úthálózat csak nem felett teljes körű felújításra szorul. A miniszter úgy értékelte, hogy az elmúlt években a meglévő utak karbantartására és fenntartására nem jutott elegendő forrás. 2026-ban összesen több mint 700 kilométernyi útszakasz újult meg érdemben, döntő többségében mellékutak. Ebből csak nem 570 kilométernyi fő- és mellékút felújítása külső kivitelezők bevonásával történt, míg közel 140 kilométert a magyar közút saját kapacitásban végzett el. Az ukrán katonai hírszerzés főnöke szerint Oroszországnak elegendő erőforrása van ahhoz, hogy a következő két évben is folytassa az Ukrajna elleni háborút. Oleh Ivaschenko egy interjúban egyúttal úgy vélte, az orosz társadalom háborúval szembeni elégedetlensége növekedni fog, mert emelkedik az orosz csapatok vesztesége, miközben az oroszországi szerződéses katonai szolgálatra történő toborzás modellje nagyrészt kimerítette a lehetőségeit. Forsthofer Ágnes kitiltotta a parlamentből Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakció vezetője undorító férget emlegetve szólította meg Magyar Pétert. A házelnök szerint a véleménynyilvánítás szabadságába sok minden belefér, de az ilyesmi nem tolerálható, ezért a politikust kizárta az országgyűlés eheti üléséről. Olyan alacsony a Tisza vízállása Szolnoknál, hogy egy férfi simán átgyalogolt a túlpartra. Az egyik kereskedelmi csatornának elmondta, majd 40 éve tervezte, hogy egyszer át kell a folyón gyalog. A két part közötti 125 méteres távolságot nem egészen 3 perc alatt tette meg a férfi. A vízügyi szakemberek szerint azonban még az ilyen alacsony vízállásnál is veszélyes ez a mutatvány, így mindenkit arra kérnek, hogy ne kövessék a férfi példáját.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Kőkény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Díkben. Szeptember 8-a kedd van, 21 óra múlt, és ígéretemhez híven folytatódik az interjú Balogh Tibor képzőművésszel.
4: Nem volt egyenes ág a képzőművészeti egyetem, mert hát akkor azoknak a rendszere olyan volt, hogy hát akkor a bevárt módszerek vissza Tiszadobra, a szakmunkás képző, és akkor hát milyen szakmák vannak, szobafestő szakma. Ez még valamennyire közel is áll a művészethez, akkor mindjárt ott is maradtam, és hát úgy alapvetően a művészet itt is zajlott, már itt több társunkkal találkoztam, akik korábbiakkal a berkeszi időszakból egy önképzőkört alakítottunk, ahol festettünk, rajzoltunk, kaptunk egy padlásszobát. Akkor van egy kis vicces történet, amikor az egyik társunk megkérdezte a festéktubusról, hogy szerintetek, így csoportosan ott voltunk benne a szobában, szerintetek miért van ráírva a címe erre a tubusra? Hát mi? Hát azért, hogy kötelező, hát cím kell. Hát rajta van, hogy mit, Barabás utca, X szám. Hát nem tudtuk, senki nem tudta. Erre Zsolt mondja a választ, hát azért, hogy írhatunk nekik levelet, hogy festéket adjanak. Majd ez a történet egészen odáig lett kialakítva, hogy akkor játsszuk el, magunk ez 4-5-en voltunk, hogy akkor ki lesz a rajzszak körvezető, mi leszünk a diákok, akik rajzolunk, tehát rajzoltunk, festettünk, küldjünk be néhány munkát, és tulajdonképpen a rajzszakkör vezető írásával megküldve ide a festékgyárba, a művészgyártó festékcéghez, ez a levél pár munkával, egyfajta önmenedzsellel is gyakoroltunk, kértünk eszközöket, művészeti eszközöket, rá egy hónap múlva meg is érkezett egy nagy pakk, mindjárt megijedt az igazgató, hogy hát ezt ki kell fizetni, hát ez hát megnyugtattuk, hogy nem kell kifizetni, és aztán szétosztottuk magunk ezt. Úgyhogy így volt az, hogy először festhettem olajfestékkel, festettünk olajfestékkel, jó minőségű művészeszközökkel találkozhattunk, alkalmazhattuk, és hát ugye a nagy művészeti nagy könyvekből pedig másoltunk és fejlesztettük magunkat, meg hát kint a természetben is azért sokat festettünk. És ezek izgalmas időszakok voltak, és aztán következett az, hogy ugye 18 éves korig lehetett úgy általában ezekben az otthonokban lenni, de hála Istennek jött egy lehetőség, bent lehet még maradni az otthonban, de most ki az a őrült, aki még bent akar maradni az otthonban, csak az, aki jó érzi magát, vagy viszonylag jó a környezet. Hát én így döntöttem, mert nem mertem kimenni. Én biztonságban éreztem bent magam. Tehát ez a rendszer függőségnek egyfajta, hát ilyen története, de inkább azt emelném ki ebből, mielőtt még az agyak beindulnak, hogy mi történik egy ilyen rendszerben. Hát jó dolog. Jó, hogyha jó tényleg a környezet meg az egész közeg, akkor én azt gondolom, hogy ettől nem kell félni. De az én életemben, tehát én egy jó gyereknek számítottam, és nem érdekelt a hülyeség. Alapvetően nem kerestem a ennek a lehetőséget, nekem hát volt még feladata, hogy meg kell festeni ezt, meg kell festeni azt, ami fel kell fedeznem a természetet, stb. És tulajdonképpen el voltam foglalva non-stop, ezért valószínűleg nem is tudott bedarálni a hülyeség. És aztán lejött egy másik szakma, egy hegesztő szakma. Ezt is nagyon szerettem, mert úgy tűnik, hogy a fém közel áll. Zárójelesen mondom, egyszer hátha lesz majd lehetőségem hegeszteni nagy munkákat, szobrokat. Tervben van a Cigányasszony táncol az angyallal. Köztéri szoborként meghegeszteni. Úgyhogy csak súgok, aki szeretné támogatni,
3: az
4: hajrá. És tulajdonképpen a hegesztő szakma után pedig már, ja, hát még a érettségi, és utána pedig a képzőművészeti egyetem. Egyébként érdekes momentum a tanulással kapcsolatosan, hogy mikor jelent meg a jó tanulási énem. Hát akkor jelent meg, amikor megjelent a dicséret, vagy a hittek bennem. Mindenki hitt bennem, tehát ez nem volt kérdés, de amikor találkoztam egy olyan emberrel, de sok ilyen volt az életemben, tehát most nem egyről van szó, hanem alapvetően azt emelném ki ebből, hogy amikor markánsan megjelenik az, hogy hisz benned művészetileg, akkor én meg szeretném visszaadni azzal, hogy én szeretnék jó tanulni. Ez a hegesztői időszakom volt. És tulajdonképpen végig jeles voltam. Így mentem el országos szakma kiváló tanuljára, ahol hamarabb kaptam meg a szakmunkás vizsgámat. Ez most a reklám helye volt. De hogy ez egy fontos része volt annak, hogy a művész jeleskedik, de a tanulásban meg hol lesz ennek a látható jele, vagy hol van. Nem törvényszerű ez a kettő egyébként, de hogy ebben a fókusz szerintem az volt, hogy először kaptam markánsan egy olyan visszajelzést, aki hitt bennem művészetileg, mint tanár. Nem volt művészember, de szerette a művészetet, és meglátta bennem ezt. És utána pedig az érettségi nyitni időszak az is egy nehéz időszak volt, mert egy csomó mindent azért meg kellett tanulni, szembesültem azzal, hogy mennyi hiányosságom van. Jött az egyetem, másodjára vevődtem fel grafika szakra, és aztán az eleinte még itt is szembesültem azzal, mi minden hátrányom van, azokat behozni. Ugye sokan művészeti iskolába jön, iskolából, középiskolából jönnek felvételizni az egyetemre, és tulajdonképpen az volt a meglátásom, hogy nem készségbeli hibám van, hanem szellemi hibám volt ilyen módon, amiben a művészettörténet egyéb előképzettségeknek a hiánya még jelen volt, de aztán gyorsan behoztam ezeket. Úgyhogy a kultúrtörténet, művészettörténeti órák nagyon jót tettek nekem, anatómia. És aztán tulajdonképpen végig az egyetemnek a rabja lettem, a tanulásnak a rabja lettem, és aztán a harmadik évem ez egy ilyen izgalmas időszak volt, amikor egy picit önmagammal kellett ismerkednem ilyen módon, hogy ki vagyok én, ki fia borja vagyok, egyrészt a szülők részéről, a vérszerinti szülők részéről, de az már egy kicsit korábban történt, de valahogy eszenciálódott bennem minden. És mind azért, hogy az ötödik év végén mit fogok tudni kiállítani. Mi az, ami a diplomamunkám anyaga lesz? Tehát már megszólalt a vészcsengő, és tulajdonképpen elkezdtem szisztematikusan dolgozni azon, hogy akkor elő fel kell térképezzem magam. Honnan kezdjük a feltérképezést? Onnan, hogy egyrészt cigány vagyok, állami gondozottként, nincsenek szülők, és ezeket valamilyen módon fel kellett egyrészt dolgozni, behozni, ismerkedni, ekkoriban igen, és akkor már jártam olyan körökben, ahol egy egyetem mellett a cigány képzőművészeti alkotótábor, a Zsigó Jenő vezetésével megismertem más művészeket, akkor rájöttem, hogy nem egyedül vagyok, mint cigány származású, sok minden az identitásnak egy megerősítésében kellett újra tanulnom, újra ismerkednem. Az újra az nem biztos, hogy ide illik, de az újra talán lehet, azért passzolhat ide, hogyha azt mondom, hogy hát miért ne emlékezhetne egy több ezer éves identitásom arra, ami vagyok. Miért ne ébreszthetné fel azt a több ezer éves identitásomat, a cigányságomat, ami annak idején volt, és egy időre feledésbe merült, vagy nem volt fontos. És hát ilyen módon azt gondolom, hogy sikerült ezeket az emlékképeket, vagy gyökereket így felébresztenem. És ezek fontosak voltak, mert ameddig azt láttam az egyetemi társaimtól, hogy nagyon jó munkákat, de hogy én mit fogok rajzolni, nekem mi lesz az ötödik év végén az anyagom? Biológiai mikrosejtek, vonalakat húzok, és akkor, mert ez a trend. Tehát, hogy mikor leszek, mitől leszek én önazonos? Hát akkor leszek önazonos, ha én tudom, hogy ki vagyok. Hát akkor ezek utána kell járni. Egy kicsit ezeken rá kell zoomolnom. Például egyik egy nagyon szép, ezt is utólag tudom csak elmesélni ilyen illusztrációként. Utána rajzoltam valamit, egy kőnyomat előtt álltam, ezt a technikát próbálgattam, és a rajzomat elvittem egy szkennergéphez, és beszkenneltem. Majd egy nagyítással újra szkenneltem, kijött, majd azt a rajzot újra nagyítással megint szkenneltem, nagyítottam. És tulajdonképpen ez egy játék, de ha ebben a játékban tulajdonképpen azt akartam látni, hogy a rajz és a papír szerkezete mit csinál. Hogy amikor a zoomolással így találkozik ennek a kérdés, hogy ki vagyok én. De ezt valószínűleg nem csak felfele, hanem lefele is érvényes lehet ez a nagyítás, kicsinyítést. Tehát ismerkednem kellett magammal ahhoz, hogy igazán eljussok az ötödik évig, és azt gondolom, hogy megtaláltam, de nem kellett nagyon túlgondolnom sem. Hát miről szóljon ez? Hát ahol élek, mondjuk Tiszadobon. És mondjuk ott mi az, amit szívesen rajzolnék, vagy diplomunkatként? Hát mondjuk a falunak az a arculata, a képe, hát tetszettek a házak, tetszettek az épületek, tetszett a cigánytelepi rész, és ezt valamilyen módon feldolgoztam. És aztán jött az utolsó munkám, az pedig a cigányasszony tánca az angyala volt. És ez egy izgalmas történet, mert tulajdonképpen én már évekkel ezelőtt Tiszadobon élve láttam ott egy gyönyörű cigányasszonyt, aki idős cigányasszony volt, és én jártam utána minden nyáron, na én ezt el akarom fotózni. Nekem kell ez az arc, ez az egész, ez a hölgy, asszony, idős asszony, mert annyira jó arca van, ezt meg kell rajzolni. Na mondom, valami kis pénzt teszek a zsebembe, és ha találkozok vele, akkor adok neki egy kis pénzt, és hát, hogyha engedi magát fotózni. Hát így is történt, persze a karórámat szerette volna, hát mondtam, hogy most egyelőre azt nem, de van egy kis pénzem, és akkor szívesen adom. Na mindjárt be is állt tánc mozdulatba, 4 kockát engedett, aki tulajdonképpen az angyallal, akik eltáncolják, kitáncolják, és tulajdonképpen ebben a párbeszédben zajlik ez az egész jelenet.
3: Balog Tibor, grafikus művészt hallták. Itt az FM 100.3 Rádió Dik Roma szalonjában. Én Kőkény Anna vagyok, most elmegyünk egy nagyot muzsikálni, de még érkezem vissza, maradjanak velünk.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Üdvözlöm a Rádió Dix hallgatóit. Szeptember 8-a, kedd van még mindig, és 21 óra 33 perc. Mai napon ünnepli születésnapját Csikós Vilmos, hegedű művész. Isten éltesse, nagyon sok boldog születésnapot kívánok neki a Dix Média nevében, egy vele készült beszélgetés hallhatnak. Te egy nagyon boldog, kiteljesedett művészember vagy.
2: Igen, hát szeretem, amit csinálok. Nyilván vannak nehéz pillanatok is, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, de a legtöbbször azért örömmel tölt el ezt csinálni, meg maga a zene az úgymond az életem. Tényleg nehéz lenne nélküle, unatkoznák szerintem. Úgymond felkelek, és egyből azt hallgatom. Lefekszek, akkor is azzal azt. Szóval ilyen
1: abban a világban élsz.
2: Igen.
1: Magyarul. Igen. Apropó magyar. Tehát 4 évesen kerültél ki.
2: Igen.
1: Te tökéletesen beszélsz magyarul, nyilván a család miatt.
2: Hát, de igazából otthon úgy beszél, magyarul beszélünk, de annyira, hát lehetne jobb is.
1: Szerintem teljesen rendben van, ahogy magyarul kommunikálsz egyébként. Jó. És a szívedben hogy van ez a dolog?
2: Hát én igazából magyarnak érzem magam teljesen. Csak hát ott is élek. Végül is belgának is érzem magam, mert ott csináltam mindenet, ott lakok. Mind a kettő. De a magyar nyelv nekem mindig, hát igazából magyar közelebb áll hozzám, mert igazi magyar vagyok. Hát apám is, meg anyám is.
1: Azért tudod, érdekes, mert akik 4 évesen mondjuk Amerikába kimennek, én ismerek olyan, és zenészek, klasszikus zenészek, de is család, már nagyon hamar elfelejtették a magyar nyelv, és a gyerekek már épp ott csak törik valamennyire egy-két mondatot.
2: Igen, én is tudok ilyen példákat, de nem tudom, nálunk mindig az volt, hogy hazamentem az iskolába, egész nap francia beszéltem az iskolába, de hát ilyen 5-kor hazaértem az iskolából, és onnantól meg anyuékkal, meg apuékkal csak magyarul. Úgyhogy így fele-fele volt. De most már elbillent a magyar felé, mert már nem, hogy végeztem az iskolába. Most már csak magyarul beszélünk otthon. Így egyetemen már angolul is elkezdtem, mert ott angolul volt már az egyetem, az akadémia. De akkor is a legtöbbet magyarul beszélek, szerintem.
1: Egyébként melyik a nehezebb nyelv? A magyar, vagy a flamand, ugye? Vagy ez mi? Ez a te nyelved?
2: Francia.
1: Ez teljesen francia van Brüsszelben?
2: Igen, francia.
1: Nos, nem tudom, hogy ezt miért. Nem így gondoltam, hogy így van. Tehát Brüsszelben ugyanazt a franciát beszélik, mint Franciaországban.
2: Igen, csak a kiejtés egy kicsit más, olyan, mint például hát Svájcban is beszélnek franciára egy részen.
1: Igen.
2: Ott is más kiejtés. Belgiumban is más kiejtés, akkor a Franciaországban ott az eredeti francia kiejtés. Sőt, még Amerikában is van egy rész, Montreal.
1: Így, azt hiszem, jártam ott.
2: Ott is beszélnek. És szép hely, én nem voltam még.
1: Hát tehát azt veszik, hogy Kanadát veszik, vagy Észak-Amerikát, mert szerintem amúgy tök egyforma, de hogy azért nagyon megérződik ott az a francia behatás, teljesen az emberek temperamentumában, a szokásaiban. Szóval van benne francia, és kellemes az, hogy az egy francia terület, igen. És nagyon szép egyébként Montreal.
2: Majd bohém.
1: Ja, hát mondom én valakinek, aki Brüsszelből jött. Hát Montreal egy végtelenül bohém hely, és annyi ideje van, képzeld, a takarítókocsinak, hogy hajnal 4-től 4:30-ig végig takaríthatja az utcát, mert 4 órakor talán elmennek lefeküdni az emberek, de már 4:30-kor húzzák fel a pékségeknek az ajtajait. Szóval nem nagyon alszik a város, és nagyon kellemes hely. Nézd meg egyszer.
2: Majd egyszer mindenféleképpen.
1: És ugyanúgy van ugye a francia konyha ott is.
2: Igen.
1: Meg ott láttam, hogy 70 éves pár, férfinő, nem tudtam bemenni, képzeld el, egy ilyen drogériába, nem fogom tudni a nevét, pedig akartam gyorsan mondani, mert ott csókolózott egy 70 éves pár. És a nők csak szoknyába járnak, nem hordanak nadrágot. Tehát én, amit Európa, hogy magyarként elgondoltam Franciaországból, azt ott úgy láttam, hogy...
2: Ott a Montrealba is. Aha.
1: Igen, érdekes.
2: Hát gondolom átvették akkor onnan teljesen a kultúrát, tradíciókat.
1: Vitték a kultúrát, persze.
2: Na, nálunk így Belgiumban ez nem annyira hát sűrűn látni, hogy ilyen szituációkat.
1: Nem, de ez annyira francia, igen, volt, azon röhögtem, meg ilyen, igen, kis motoron ül a 65 éves férfi, és mögötte a nő szoknyába, és mondta, hogy na, Magyarországon nem gyakran látok ilyet.
2: Igen.
1: De ez nem is tipikus sem. Amerikai, igen, amúgy.
2: Nem. Nem tudom, Belgiumban elég hát nem annyira nagyon melegek az emberek ilyen távolság.
1: Konzervatívak, gondolom.
2: Igen, de kedvesek, meg befogadóak amúgy nagyon. Szóval ott bármilyen országból jönnek, nagyon befogadóak. Csak hát nem annyira meleg emberek. Itthon szerintem melegebbek így. Szenvedélyesebbek az emberek.
1: Viszont tényleg a kultúrákkal is nagyon befogadóak.
2: Igen.
1: Én mindig azt gondoltam, hogy ez olyan, hogy az is egy bohém hely, ahol mennek hajnalig a mulatozások, de elegánsan. Hmm. Valahogy úgy van előttem, ha elképzelem, nem jártam még.
2: Volt egy időben, hát amikor még én mentem, mi mentünk ki a családdal, akkor nagyon-nagyon jó élet volt. Szóval volt sok hely, ahol volt ilyen zene.
1: Élő zene.
2: Szórakozó helyek. Volt egy nagyon híres is a Grand Hill, meg a Grand Mayer, ahol hát most a kinti brüsszeli muzsikus romák is játszottak.
1: És ott már nincsen Grand Hill.
2: Megszűnt. A Grand Mayer is megszűnt. Hát, azóta már annyira nem, ilyen téren nem annyira igénylik a zenét. Szóval ott is, de itthon is kevesebb hely van, mint egy 20 éve sokkal.
1: Nagyon.
2: Igen.
1: De egész Európában egyébként.
2: Igen. Mert régen Brüsszelben is sokkal több ilyen szórakozó hely volt.
1: Hát már most megszűnt. Csalódott lettem. Én azt hittem, hogy mindig, hogyha az ember oda megy, akkor talál ilyen jó kis... Mi lett az élőzenével, ez szörnyű?
2: Igen, élőzene, hát lehet, hogy van, de annyira nagyon sok nincs, mint volt. De hát ez itthon is ilyen, szerintem. Még van azért pár hely, ahol van élőzene, vagy
1: nem tudom. Most van. Egy ilyen programsorozat, igen, miatt, aztán pont most lett vége egyébként. 14. Holnap? Hát nem. Aztán holnap lesz vége a programnak, hogy nagyon sok zenekar játszott mindenfelé az országban, főleg Budapesten, és hát amúgy egyébként nem, sajnos. Milyen a viszonyod Ázsiával? Mert hogy mondtad, hogy arra még jártál már a Távol-Keleten?
2: Nem, most lesz először, hogy megyek. Amúgy sok helyen voltam, de inkább Európán, meg Ázsiában voltam talán, de az... Hát voltam Örményben, az ilyen Európa.
1: Ez azért még közelebb
2: van. Meg Ukrajnában is voltam egyszer, játszottam a Vinyavszki második hegedű versenyt ott a szimfonikusokkal. De hát messzebb nem mentem, csak így mondom a Örményben, meg a Ukrajnába. Most lesz először, hogy megyek Kínába. Amúgy várom, mert nagyon szeretem az ételt.
1: Tényleg? Nagyon hosszú lesz az út, azt tudod.
2: Hosszú, persze.
1: Nagyon.
2: Igen. Egy zongoristával megyek, és úgy lesz, hogy azt mondták, hogy 2 hét, ott leszek, és ott persze meg kóstoltatják velem a kínai konyhát. Amúgy már rég gyerekkorom óta eszem ezeket a kínai ételeket. Én nagyon szeretem.
1: Ez már egy multikulturális generáció.
2: Igen.
1: Már mindegyik tulajdonképpen, mert...
2: Igen. Igen. Én ilyen így evés szempontjából nem vagyok túl nehéz. Nekem minden konyha majdnem. Minden konyha jöhet. Igen. Minden konyha. Ha jó van elkészítve, akkor jó.
1: Nem tudom, szabad-e ilyet kérdezni, hogy melyik volt az a zenekar, aki előtt neked a legnagyobb akár élmény, izgalom, öröm volt felállni, muzsikálni?
2: Ilyen szimfonikus zenekar? Mm. Hát, talán, mert igazából itthon az is rátesz, hogy sok ismerős jött a koncertre, nagyon a családból is, meg a barátokból akkor. És lehet, hogy most ez volt. Igen, jól éreztem magam, meg az, hogy most először játszottam szimfonikussal ilyen 21. század zenén, Prokofjev. Én nagyon szeretem. Eddig igazából így szimfonikusokkal a Bruck 1-es játszottam. Uh-huh. Vinyavszky 2-es, meg egy verseny. Akkor Mozart 4.-5. játszottam, meg egy pár virtuóz darabot, de most azokat nem számolom. Úgyhogy ez a Prokofjev, ez most új volt, mert annyira, még csak romantikusokat játszottam, ilyen, meg klasszikusokat. Ez ilyen, de először is, amikor először játszottam, a Bruckot játszottam először szimfonikusokkal, az ezért egy nagy érzés volt, amikor legelőször egy nagyon szép terembe ott Brüsszelbe. Szóval talán azt számítanám, meg ezt a mostanit.
1: Ez a koncert most nem a MIPA-ban volt, hanem Budafokon, ugye?
2: Igen. Igen.
1: Ez egy milyen terem egyébként? Ezt tényleg nem ismerem most.
2: Klauzál házba volt. Hát a terem az...
1: Ez egy koncertterem.
2: Azt hiszem, igen. Uh-huh. Jó, úgy tűnt legalább.
1: Ez egy jó akusztikájú koncertterem akkor.
2: Hát akusztika... Kicsit száraz volt, de végül is szerintem a terembe, hogyha bent ült a közönség, a közönségnek nem hiszem, hogy olyan úgy jött le, csak az érzet, amikor igen, visszafelé szárazabb volt, de nem a legszárazabb, ahol játszottam, szóval teljesen elfogadható volt akusztika is. Meg ráadást is kell, többször, nagyon sokszor visszatapsoltak, kellett ráadást játszanom.
1: Na és mit játszottál ráadást?
2: Úgy voltam vele, amikor beszéltük a Gáborral is, hogy ha mi vagy orosz est lesz, akkor gondolkoztam egy lassú, szép líriai darabom, mert Prokofjevben főként gyors részek voltak, kivéve a második tétel, meg az első tétel egy pár rész. Úgyhogy a Csajkovszkival szentimentált választottam. Mivel utána a Csajkovszki szimfóniát is játszották, hogy ez ilyen bevezetőként ahhoz a mihez.
1: A zene az a terület, ahol orosznak lenni nem kínos még mindig, sőt.
2: Igen.
1: Klasszikus zene, meg a balett.
2: Egyébként meg nem sok helyen játszanak, szóval már a több helyen hallottam, hogy nem játszanak már annyira orosz szerzők.
1: Komolyan?
2: Igen, de hála Istennek
1: nem
2: itthon.
1: Nem PC, vagy miért?
2: Nem tudom, ez miatt gondolom a politika miatt.
1: Akkor igen. Na, hát ezt pedig nem tudtam, csak
2: igen,
1: most így.
2: De örülök, hogy itthon azért ez nem tabu, mert attól, hogy most vannak ilyen dolgok a világban, attól még a zene az nagyon jó, amit a orosz, az szép
1: hát
2: zenéket.
1: Nagyon ezt. Nagy dolognak kéne történnie, hogy a zene világából az oroszakat, hát hogy mondjuk, kinyomják, kitolják, igen. Mert bármihez, ami jó, ahhoz akar nyúlni, igen. Az ember, akkor csak oroszok jönnek itt sorba, hát igen, a szembe.
2: A klasszikus zenében az orosz majdnem kikerülhetetlen, mind zeneszerző, mind előadók. Szóval ne is kelljen kikerülni, szerintem, mert nagyon jó.
1: Nagyon banális lesz, amit kérdezni fogok. Említetted a nagy muzsikusokat, nagy hegedű művészeket, neked ki volt a kedvenced? Helyfejcet egyébként mondtad, hogy...
2: Helyfejc, igen, de van sok a modernek közül mondjak inkább a mostani.
1: Hát csak ezt mondhatod, csak ezt nem biztos, hogy fogom tudni.
2: Igen. Igazából minden régebbi, szóval a Ruggero Ricci, a Heifetz, a Gauguin, a Menuhin, akkor a nagyon hosszú lista, a Stern, stb. Mindez, a Rabin, meg ezek. És a mostani modernek közül van a Hadelik, akit nagyon érdekel, ahogy mondjam, nagyon érdekes ötletek talál ki, így a technikailag, a megoldásokat.
1: Jóva valósi.
2: Szerintem Amerikában van. Őtőle sokat merítek így technikai megoldások alapján.
1: Na.
2: Igen, mert csinál ilyen YouTube videókat is, tanító videókat.
1: Hány éves? Körülbelül egy korcsoportban.
2: Szerintem ilyen max 40, de annál nem
1: szomorú. Na rákeresek, mert most tényleg zavarba vagyok, mert őt nem ismerem.
2: Ő az, akinek nagyon nagy balesete volt fiatalon. Az arca megégett. Igen. De hát a fantasztikus karrierje van, meg műsora, olyan, minden hegedű versenyt elmuzsikál, és mindenhol érződik az ő aurája. Szóval nagyon, nagyon jó hegedűs, jó muzsikus. Aztán persze a Hilary Hahn, őt szerintem mindenki elismeri. Sok van, Julia Fischer, meg ezek a mostani, a Teddy Papavrami, nagyon szeretem, albán hegedű művész. Nagyon-nagyon jó. Ha majd ajánlom, olyan átiratot csinálta egyik orgona fugáról szóló hegedűre.
1: Na hát.
2: És annyi szólam szólal meg, ahogy muzsikál, hogy az majdnem lehetetlen. Szóval egy rész van, amit mindig visszatekerek, hogy azt tényleg már elemzem, hogy ez hogy lehetséges megcsinálni.
1: Oké, és milyen orgona muzsikáról csinálta ez?
2: Egyik fugáról.
1: Tehát egy Bachról?
2: Igen, Bach fugáról.
1: Na.
2: Hegedűn.
1: Nagyon izgalmas.
2: És nézem kommenteket is a YouTube-on, mindenki írja. Hát ez nagyon jó átirat, de ezt rajta kívül senki nem tudja játszani.
1: Nagyon jó. Ezt megnézem.
2: Ez nagyon-nagyon érdekes. Ilyen 4 perctől, de már elejétől lehetetlen amúgy, de a 4 perctől lehetetlen. Meg...
1: Nagyon jó.
2: Igen. Őt is nagyon szeretem, nagyon jó ötletei vannak. Sok modern hegedűst hallgatok tényleg.
1: Tehetséges emberek folyamatosan keresik a kihívást, mert sokkal előbb elérkeznek ahhoz a célhoz, amit az ember egy ilyen teljes életműben csinál meg általában. És megkérdezhetem, hány éves vagy most?
2: Most lettem 28. szeptember.
1: Ne hülyéskedj már, úristen, de fiatal. Hát Isten éltessen nagyon sokáig.
2: Köszönöm.
1: Van neked olyan vágyad, amit így meg tudsz

0: nagyon nagy álmom lenne, és így koncertezőként, meg hát így, hogy ilyen hegedű versenyeket minél többet megtanulni felkérésekkel, és akkor eljátszani, szóval, hogy terepen is ne csak megtanuljam, és a kezembe legyen, de az más, ameddig nem játssz el az ember, addig csak elgondolja, hogy az hogy fog megszólalni. De hatalmas tapasztalatot ad, amikor tényleg megszólaltatja, és rájön, hogy na ez így működik akkor ez a darab, és akkor van egy nagyon jó rálátása az egész műre, és igazából az a magyarul a vágyam az igazából az, hogy nagyon fejlesszem a repertoáromat, a koncertókat végigjátszani, ami lehetetlen, de közel kerülni ahhoz, hogy majdnem az összes úgymond játszott hegedű verseny, meg amúgy sokat játszottam már, de ezeket a ritkábbakat is akarnám megpróbálni így, és zenekarral persze, hogy terepen is ki legyen próbálva. Most örülök, mert most sokat fog szimfonikusokkal muzsikálni.
1: Van egyébként ilyen álomzenekarod, akivel szeretné játszani, aki előtt, úgy érte?
0: Hát úgy persze a leghíresebbekkel mindenki akar, ugye a bécsi, meg a berlini, meg ilyenek. De igazából nekem egy zenekar jó színvonal, és stabil, nagyon-nagyon komolyan veszik a dolgot, és szeretik, amit csinálnak, jó a légkör, emberileg is kedvesek, az fontos, akkor nem kell, hogy a legjobb zenekar legyen, hanem lehet egy nagyon stabil középszintű zenekar is, annak is nagyon örülök.
1: Igen. Hát én szívemből kívánom, hogy minden vágyat teljesüljön, bár úgy látom a te életutatban abszolút nincs szükség ilyenfajta kívánságokra, mert 28 évesen most azért már nagyon sok mindent kipipálhatsz az életedben, amire csak vágyhat egy muzsikus, én azt gondolom.
0: Hát köszönöm szépen. Még azért hosszú az út, de remélem, hogy lesz még ilyen alkalmam itthon is, mert itthon nagyon keveset játszok, megmondom őszintén.
1: Aha.
0: Itthon hát egy max ilyen 6-7-szer, 8-szor játszottam gyerekkorom óta. És az is általában a Robi hívott meg, vagy a Szaksi Lakatos Béla a idősebbi egyszer. De így, hogy annyira nem, itthon nem ismernek. Hát ez miatt, mert én kint kezdtem el.
1: Hát az, hogy nem ismernek, vagy nem hívnak meg.
0: Lehet, hogy az ismernek, csak nem hívnak így. De van egy pár ember, aki szokott hívni. Nem lenne rossz itthon is többet játszani, de főként én Brüsszelbe szoktam sokat koncertezni, azért is élek ott. Meg hát ott is nőttem fel, úgyhogy ott végül is megértem, ott alakítottam ki a kapukat, ott nyitottam ki. De hát itthon is szeretnék, mert azért csak a szülő hazai pályájának érzem, úgyhogy nem lenne rossz.
1: Amúgy milyen érdekes, hogy az ember valahol megszületik, vagy elköltözik, akkor mindenki felveszi azt a kultet, és azt érzi a hazájának, ezt tudom, hogy ezt már mondtam, de hogy ha valaki Magyarországon születik, az így soha nem akarja lepenni. És tényleg ismerek több generációs családokat, akik konkrétan Amerikában élnek, és mindig mondják, hogy ők magyarok. Igen. És ez az ország valamit, akármilyen botladozó is mindig, amiért valamiért itt marad az ember szíve.
0: Hát igen, meg ez nagy zenei múltja van amúgy a Magyarországnak. Hatalmas pedagógusok voltak régen. Hát amúgy a Heifetz is Auertől tanult, Auer Lipót.
1: Igen.

0: hát nem tudom, hogy mennyire volt magyar, de szerint úgy mondják, hogy magyar volt.
1: Igen, igen. Basztolos. Hát meg csak Kodály módszer. Hát
0: a Kodály.
1: Az egész világ.
0: Bartók is, persze.
1: Így van.
0: Úgyhogy hatalmas múlt, és ezt szerintem fenn kéne minél jobban tartani. De azért vannak jó képviselők itthon is.
1: Így van, gondolom. Vannak nagyon jó zene általános sulik még mindig magyar, ami szerintem nagyon fontos különben, hogy legyen.
0: Igen.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
0: Nagyon köszönöm, nagyon jól éreztem magam.
2: Rádió Dick. Rólunk neked.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Sikerélményt és önállóságot is ad a roma diákoknak az online gyakorlással segített tanulás. A személyre szabott online gyakorlás a hiányzó alapok pótlásával a sikeres önálló tanulást és az egymást segítő tanulási helyzeteket is erősítheti a hátrányos helyzetű roma diákoknál. Állapítja meg a Corvinus Egyetem vezetésével készült kutatás. A Megyeri Krisztina, Kós Zsófia és Szilágyi Brigitta alkotta kutatócsoport az Ámbédkar iskolában indított online felzárkóztató program első tapasztalatait vizsgálta. Az iskola nagyrészt roma, hátrányos helyzetű tanulókat fogad, köztük olyanokat is, akik korábban már kiestek, vagy majdnem kiestek a hagyományos oktatásból. A program 2021. szeptemberében indult, és a tanulmány elsősorban a 9-esek matematika és informatikai fejlődésére fókuszál. Az eredményeket a Prospects folyóirat publikálta még júniusban. A diákok az EduBase online oktatási platformon gyakoroltak. A rendszer egy-egy témakörből újabb és újabb paraméterezett feladatokat generált, azonnali visszajelzést adott, és lehetővé tette, hogy a tanulók többször is újra próbálják megoldani a feladatokat. Ez azért volt fontos, mert sok diáknál nem az életkorának megfelelő tananyag hiányzott, hanem az alsóbb évfolyamok alapjai. Nem lehet hiányzó alapokat átugrani. Ha a diák a saját szintjéhez igazítva kap feladatot, és azonnali visszajelzést is kap, akkor megjelenhet a sikerélmény, amelyre később a tanulási motiváció épülhet, mondta Megyeri Krisztina, a Corvinus kutatója. A vizsgát 9-es osztályban 40 diák kezdte az évet, közülük 27 tanuló eredményeit elemezték részletesebben. Ők átlagosan 31 online tesztet töltöttek ki 10 témakörből, az átlagos eredményük 62% volt. A lányok több témakört próbáltak ki, és átlagosan jobban teljesítettek, míg a fiúk több tesztet oldottak meg, és több időt töltöttek gyakorlással. A kutatás szerint a program eredményességét nem lehet csak százalékokkal mérni. Már az is komoly előrelépés volt, hogy a diákok megtanultak használni egy online oktatási programot. A COVID időszak után ez meglepőnek tűnhet, de sok tanulónak otthon nem volt stabil internet kapcsolata vagy számítógépe, így az online tanuláshoz szükséges alapvető felhasználói készségek sem alakultak ki. Amikor számolni öröm. A program nehezen indult a tanulóknak, komoly lemaradásaik voltak az online eszközök használatában. Ezt pótolva komplex állapotfelmérést végeztünk, amiből kiderült, kinél milyen szintig kell visszamennünk, és innen indult a fejlesztés. A diákok a következő szintre úgy lépettek, ha a megelőzőt sikeresen teljesítették. Ha valaki gyakorolni szeretett volna, akármikor visszatérhetett a már teljesített témakörhöz, és ott új feladatok várták. Különös volt látni, hogy az alapvető számolási készségek témakörben több tanuló a megfelelő szint elérése után is gyakorolt. Számukra ez komoly sikert jelentett, mert az ő életükben nagyon ritka esemény volt egy 80% feletti dolgozat, ezért szerették volna ezt a sikert többször átélni, mondta Szilágyi Brigitta, a Corvinus és a BME kutatója, a kutatócsoport tagja.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

szeretek én. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudom, hogy az enyém vagy. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudom, hogy az enyém vagy.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Roma Szalon című kulturális műsort hallják az FM 100,3 MHz-es frekvencián. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Mit jelent egy művész számára a számvetés, az adakozás és a társadalmi felelősség? Fellegi Ádám, 10-díjas zongoraművész úgy döntött, hogy elajándékozza vagyona jelentős részét, művészetét pedig azokhoz is elviszi, akik másként nem juthatnának el koncertjeire. Beszélgetésünkben azonban nem csak erről a különleges elhatározásról esik szó, hanem az antiszemitizmus mai jelenlétéről is. Következő vendégem Fellegi Ádám zongoraművész. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Mai vendégem Fellegi Ádám, Liszt-díjas zongoraművész. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
2: Mindig szívesen beszélgetek.
1: Nemrég úgy döntöttél, hogy lejáró életbiztosításodnak az összegét hátrányos helyzetű fiatalok támogatására fordítod. Mikor született meg ez a döntés, ez a gondolat benned?
2: Ez fokozatosan született meg, mert ezt az életbiztosítást 17 évig kellett fizetni. Tehát 17 évvel ezelőtt kötöttem a szerződést, akkor egész más ember voltam, és el nem tudtam képzelni, hogyha lejár ez az időszak, mit fogok csinálni a pénzzel. Nem is gondolkoztam rá. Ez teljesen olyan, mint a hagyományos malac, persze, hogy az ember minden évben beletesz egy bizonyos összeget, kivenni nem szabad, nem lehet, és nem is gondol rá, én nem gondoltam rá, csak minden évben egyszer közöltem rám a biztosító társaság, hogy mennyivel többet kell befizetnem, mert ahogy romlott a magyar fizetőeszköz, hát a végén már 1.400.000-es volt az egy évi befizetés. Na de meg is volt az eredménye, mert egy szép summa pénz összegyűlt az ő számlájukon, a Gráve, a Gráci kölcsönös életbiztosítás társaság, réges-régi patinás cég, és ők forgatták ezt a pénzt nagyon óvatosan, nem kockáztattak, tehát valószínűleg ingatlanokba fektetik, de irodaházakat vásárolnak, és az kiadja. Ez egy kis haszonnal, de biztosan. Tény az, hogy 17 év alatt jött ebből 5 millió haszon. És azon kívül megkapom azt az összeget, amit befizettem. Ilyen módon kijött 29 millió. Na most hát azt elkezdtem gondolkozni, hogy mit csináljak ezzel a pénzzel. És rájöttem, hogy az égvilágon semmit nem tudok csinálni, mert már nincs szükségem semmire. Talán gyógyászatra költeném, vannak drága gyógyszerek, amiket szednem kell, de hát nem ilyen nagyságrend, hogy 29 millió. A másik lehetőség, hogy úgy hagyom, hogy van a bankban, és akkor a örököseim majd örökölik. De ezt határozottan elutasítottam, ezt a gondolatot, mert erőben ellene vagyok az öröklésnek. Szerintem minden fiatalnak meg kell dolgozni magáért, és meg kell teremteni a létfeltételeit, harcba tegyük hozzá, én is ezt tettem. Ami nem jelenti azt, hogy a szülő, amikor elindul az a fiatal a felnőtt életpályáján, tehát a felsőfokú oktatás befejezésével, a diplomával, ne adjon neki valami méretes ajándékot, előleget arra, hogy mit fog örökölni. A legjobb ilyenkor egy lakást venni a fiatalnak. Én ezt tettem. Tehát vettem lakást. De tovább a megélhetését azt nem szponzorálom, amikor a fiam is 60 éves.
1: És miért éppen gyerekeket szeretnél támogatni, ráadásul hátrányos helyzetű gyerekeket?
2: Azért, mert bennem van egy makas meggyőződés, hogy az emberek nem különböznek születésileg eleve. Tehát mindenfajta rasszizmus és az alacsonyabb rendű és magasabb rendű fajokról való fecsegés szerintem csak arra jó, hogy az alacsony rendűeket elnyomják, kizsákmányolják, és mind a módon visszaéljenek velük. Hát erre rengeteg bizonyíték van. Hát például a kínaiaknak 150 éve nem volt túl nagy hitele a világban. Nem sokat néztek ki egy kínai emberből. Most nézzük meg, hogy mit produkál egy kínai ember. Hát bizony lekörözi a más népbelieket. De hát mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, és ezt főleg gyermekkorban kell kezdeni, mert később már az agy megszilárdul, megmerevül, nehezebben megy a tanulás. Állítólag az első év során szerzett benyomások döntően meghatározzák, hogy milyen emberi lény lesz abból a pici babából. Én eléggé hihetőnek tartom ezt. Na, én nem az egyéveseknek ajánlom a pénzem, hanem azoknak például a 6-tól 14 évig terjedő korosztálynak, akiknél már mutatkozik a tehetség. Hát jelesül a roma kisgyerekek híresek a muzikalitásukról. Hát ragyogóan zenélnek, és egész kiváló technikával tulajdonképpen tanítani se nagyon kell őket. Hát ezt jól tudod, mert magad is kutatótanár vagy. Tehát ott kell támogatni a gyerekeket, ahol van nekik tehetségük. Például a zenei pályán. Hát aztán rájöttek a roma gyerekek, hogy a hagyományos cigányzene az most nincs divatban, tehát ha meg akarnak élni, akkor először a jazzhez folyamodtak, ott is szép sikereket értek el, és most már a komoly zene tele van velük. Tehát azt mutatja, hogy nagyon könnyen adaptálódnak. És ezt kell segíteni. Hát például, ha egy cigány gyerek zongorázni akar tanulni, az első feltétel, hogy legyen egy hangszere. Legyen otthon egy zongora. Nem pianino, zongora. Hát erre kellene a segélyek, hogy kapjon egy zongorát.
3: Pontosan hogyan képzeled ezt a támogatást? Ösztöndíj formájában, vagy iskola által nyújtott támogatásként, amelyet egyébként Iványi Gábor szervezetén keresztül szeretnél megvalósítani elsősorban?
2: Igen, hát nekem nincs érintkezés lehetőségem fiatal, nehéz helyzetben levő gyerekekkel, mert azok valahol Szabolcs-Szatmár vagy Nógrád megye távoli zugaiba, zsákfalvakban laknak, én ott még soha életemben nem voltam, és mint hogy már nem mozdulok ki a szobámból, nem is leszek. Az Iványiék iskola szervezete viszont minden egyes lurkot személyesen ismer, mindegyiknek a történetét tudják, a problémáit is meg. Tehát én odaadom a pénzt az Iványi szervezetének, és ők kiválasztják a támogatandókat. Én arra gondoltam, hogy minden évben 5 gyereket, egyenként 200 000 forinttal megajándékozok, hogy segítsem a fejlődését. Ezt rendszerint az évzáró, a tanévzáró idejére rögzítenénk, tehát amikor kiosztják a bizonyítványokat, megtörténnek a dicséretek, konzultálni kell a gyerek tanáraival, az iskolájával, hogy mi a véleményük, tehetséges a gyerek, jól dolgozik-e. És ha megvan az ajánlás, akkor kap 200 000 forintot. 5 ilyen. Na, ezt azért mondtam, mert tulajdonképpen az lenne szép, ha az az összeg, amit én adok, az nem fogyná el egy pár év alatt, hanem azt betennék valami bomba biztos befektetésbe, és annak lenne hozama. És a hozamot osztanák szét így ezekbe a 200 000 forintokba. Van is erre minta példa, a híres Baumgartner alapítvány, amit az első világháború alatt egy gazdag művészet kedvelő, de magányos férfi tett, az az alapítvány, kimondottan magyar költők és írók segítségére nagyon nagy pénz volt benne, de nem költötték el ezt a pénzt, hanem elhelyezték bankban, és a hozadékát a kamatokat osztották szét, és még ez is jelentős volt. Szóval volt Baumgartner nagy díj, ami azt hiszem 1000 pengő volt, és rettentő sok pénz volt, és volt úgynevezett kis díj, ami 200 pengő. Hát, hogy akkor ment az a sláger, hogy havi 200 fixel, az ember könnyen viccel. Szóval az nagy pénz volt, és hát volt egy kurátor, a híres Babits Mihály, a nagy költő, és az ő személyes felelőssége volt, hogy kinek adja és kinek nem adja. Szitták is eleget azok, akik nem kaptak.
3: Roma fiatalok támogatásáról is beszéltünk, hiszen a hátrányos helyzet általában sajnos rájuk is jellemző. Nekik Magyarországon mi jelenti a legnagyobb akadályt? A szegénység, az oktatási rendszer, az előítéletek, vagy ezek együtt?
2: Hát a szegénységben osztoznak a nem roma gyerekekkel, és ott is van mély szegénység. Én inkább az előítéleteket emelném ki. Az előítéletek szörnyűek és emberellenesek. És ezt én nagyon átérzem, mert én zsidó származású vagyok. A zsidóknak ugyanúgy meg kellett, és meg kell ma is küzdeni az előítéletekkel. És én ezt nem is érzékeltem gyermekkoromban, vagy ifjúkoromban, mert akkor nem volt divat zsidó ellenes szövegeket mondani. De most már utólag látom, hogy rengeteg akadályt gördítettek a pályafutásom mellé, csak azért, mert zsidó vagyok. De most van egy olyan mondás, hogy ami nem öl meg, az fejleszt. Hát engem nem öltek meg, szóval azt nem állíthatom, hogy bántottak volna, csak valahogy úgy mindig kimaradtam. És én ettől egy harcos természetet fejlesztettem ki magamban, hogy csak azért is megmutatom. És jobban kell csinálni, nem elég ugyanolyan jól csinálni, mint a kortárs, hanem valami eredetit kell csinálni, amit senki más nem csinál. Ilyen volt például a lakáskoncert intézménye, amit mind a mai napig senki nem csinál. Tisztelet a kivételnek. Most nem arról van szó, hogy valakinek van egy nagy lakása, és vendégeket hív, és meghív néhány fiatal művészt, azok muzsikálnak, és összegyűjtik a belépő díjat. De rendszerint nem a házigazda muzsikál, az csak a lakást adja. Én viszont a házigazdakért muzsikálok. Most fogok még partnerekről gondoskodni, de 32 éven át egymagam csináltam ezt, és nem csak, hogy eltartottam magam, megéltem jól, hanem még ezt az életbiztosítást is tudtam fizetni, és most ezt oda tudom adni másoknak. Tehát a romáknak az előítéletekkel kellene megküzdeni. De ahhoz, hogy tudjuk, hogy az előítéletek miben állnak, és mennyiben, ahhoz először vizsgálatot kéne folytatni. De az ember elmegy orvoshoz, és azt mondja, hogy itt vagy, ott fáj a teste, és hát doktor úr, kérem, segítsen rajtam. Azt mondja a doktor, jó, de előzetes vizsgálatokra van szükség. Addig én nem mondok semmit. Tehát tessék elmenni hozzanak egy teljes laborleletet, és csináljanak CT-t vagy MR-t arról a testrészről, ami fáj, és amikor már minden papír összegyűlt, akkor majd megmondom, hogy mi a diagnózis. Na most pontos ez a papír hiányzik a magyar roma társadalom esetében. Nagyon érdekes, hogy a zsidó ellenes előítéleteket többször fölmérték nagyon, nagyon megbízható tudományos módon, 1000 fős kérdőíves mintán, és ezeket a kérdőíveket évente, vagy 3 évente megismételték ugyanazokat a kérdéseket. Mit tudom, 50-60 kérdést tettek föl, amit a válaszolók 1-5 osztályzatra tudtak felelni, mondjuk az, hogy az egyes az a legrosszabb, az borzasztó, az nem kell, az ötös meg a legjobb, jaj, az kitűnő. És közben is 2-es, 3-as, 4-es, de hogy mondok egy példát, mit szólna hozzá ön, mondjuk így hangzik a kérdés, ha a gyereke zsidó házastársat választana magának. Hát erre a legkülönbözőbb válaszok jöttek természetesen egytől ötig. És ilyen kérdésekből állt a kérdőim. És bizony elég szomorú eredmény jött ki, mert kiderült, hogy Magyarországon a felnőtt lakosság 25%-a veszettő zsidó ellenes. De nem verik meg a zsidót nálunk, szerencsére az nem szokás, csak egyszerűen utálják és akadályozzák, ahol lehet. Akkor is, amikor jót csinál. 25% erős antiszemit, és van azon kívül 15, hát olyan mérsékelt, az nem dühös antiszemit, csak az éppen, hát örülnék, ha nem lenne zsidó szomszédom a társasházban, vagy ilyesmi. Ez a 40%, ez nagyon-nagyon sok. Az én szememben nagyon sok, és én ezt tűrhetetlennek találom. A mások is mondják, politikusok mondják, hogy az antiszemitizmussal szemben zéró tolerancia érvényesül. Nem tűrjük. Dehogy is nem tűrik azok. Hát maguk is antiszemiták 40%-ban. Ez csak szentelt víz. Na, ennyit a zsidókról. Na most a cigányoknál nem végezték el ezt a kérdőíves felmérést. Nem volt, aki fölvállalja, mert egy ilyen kérdőíves felmérés pénzbe kerül. Nem is kevésbe, hiszen a kérdező egy-egy elismert közvéleménykutató, mint a Medián, vagy a Závec, az rögtön megmondja, hogy mibe kerül náluk egy 1000 fős reprezentatív kérdőíves felmérés. Nem tudom hány millió forint, de azért nem elérhetetlen. És hát, mint hogy a kormány évtizedek óta költ papíron a roma integrációra, aminek az utolsó petákját mindig ellopják. Tehát én még olyanról nem hallottam, hogy valaki ebből profitált. És soha senkit nem büntettek meg, a roma vezetők lopták el állítólag. Most nem akarok neveket említeni, úgy mindenki tudja ezeket a neveket. Soha senkit nem fogtak vád alá, csak őrült összegeket elloptak, és az a szörnyű gyanúm, hogy még vissza is csurgatták az állami tisztviselőknek egy részét, akik nekik adták ezeket a milliárdokat. Egy biztos, hogy a szegény roma gyerekek semmit nem láttak ebből. Tehát ezt a közvéleménykutatást, ezt a kérdőíves felmérést meg kell rendelni. És nekem az az egyik életfilozófiám, hogyha valami nagyon szükséges dolog, vagy én annak ítélem, de senki nem vállalkozik rá, akkor én előjövök, és azt mondom, hogy majd én egyedül meg fogom csinálni. Ez egyszer-kétszer már igen jól működött, mert ha valaki egy előharcosként előreugrik, utána már akadnak követői, akik azt mondják, hát bizony, ez jó ötlet, erre én is gondoltam. Hát akkor mi nem csináltál valamit? Erre a válasz csak az, hogy hát mondom, tessék, leteszek 300 000 forintot. Ezzel megnyitok egy mindenki tehet hozzá, amennyit akar. Pillanat alatt meg lesz a roma felmérés szociológiai költsége. Nem olyan vészes, nem olyan vészes, amit elloptak, az annak az ezerszerese. De hát először diagnózist kéne roma ellenes előítéletekkel fölállítani, ami ott kezdődne, hogy azt se tudjuk, hogy hány roma származású él Magyarországon. A legvadabb számok keringenek a 200 000-től a 900 000-ig. De hogy mennyi valóban, azt senki nem tud. És főleg nem lehet papíron bizonyítani. Tehát egy tudományos vizsgálatra van szükség, és ehhez a pénzt össze kell gyűjteni. Úgyhogy én a jövő hónapban, amikor az egyetemi élet elkezdődik, megkeresem dr. Kende Annát, aki a romológia elismert legjobb szakértője az országban, számos könyvet írt erről. Csak éppen a felmérés nem jutott eszébe, furcsa módon. Fölkeresem, és mondom, hogy kedves doktornő vagy professzorasszony, egy ilyenre volna szükség, kérem, támogassa ezt. És viszek magammal egy cigány barátot, vagy kamarapartnerem, akiért tudok szavatolni, hogy tehetséges, sikeres, és ismeri a terepet, tehát ment ki, hogy is mondják ezt a telepfelszámolás, hogy hova teszik a cigányokat, onnan azt nem tudom. De szóval elég az hozzá, hogy együtt egy cigány barátommal, egy cigány és egy zsidó együtt, mint a kirekesztett kisebbségek szószólói, akik akarnak, én még pénzt is hozzátennék ehhez a felméréshez. Nem sokat, mert most odaadtam 29 milliót az Iványi féle alapítványnak, hát nem végtelen az én pénz lehetőségem, mondhatni szerény, hát végül is a nyugdíjam csak 235.000 forint egy hónapban. Tessék ezt megnézni, abból nem lehet megélni. De hát én megélek, mert vannak a lakáskoncertjeim, és annak van bevétele.
1: Fellegi Ádám zongoraművésszel készült beszélgetésem első részletét hallgathatták meg, amelyben mesélt arról is, hogy úgy döntött, hogy elajándékozza vagyona jelentős részét, művészetét pedig azokhoz is elviszi, akik másként nem juthatnának el koncertjeire. De emellett szó esett az antiszemitizmus mai jelenlétéről is. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is. A műsor második felében pedig hallgassanak meg az eddigiekkel kapcsolatban egy másik beszélgetést. Ezzel búcsúzik Önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Soki András, a viszonthallásra.
4: Hát képzeld el azt a helyzetet, hogy rákötsz egy embert egy EKG gépre.
5: Aha, és figyeled a ritmust.
4: Pontosan. Kapsz egy tiszta, egyértelmű szívritmust. Vagy egészséges, vagy beteg. Bináris, világos, teljesen megnyugtató, ugye?
5: Igen, mert ott van egy exakt tudományos tény, amit tudsz értelmezni.
4: Na de, mi van akkor, ha megpróbálsz egy egész társadalmat rákötni ugyanerre a diagnosztikai gépre?
5: Hát akkor a vonalak valószínűleg teljesen megbolondulnak.
4: Így van, a pittyegés kaotikussá válik, és hirtelen nem látsz más, csak egy hatalmas, irracionális zajt. Szóval ma, ebben a mi kis mélymerülésünkben pont ezt a durva kettősséget fogjuk boncolgatni. Mert egyrészt itt van egy ember, egy 84 éves zongoraművész, aki szó szerint 153-as pulzussal egymaga veszi fel a harcot egy egész nemzet kaotikus, előítéletekkel teli ritmusával.
5: Másrészt pedig maga a nemzet, ami a statisztikák szerint látszólag, hát teljesen ellentmondásos félelmekkel küzd.
4: És ami igazán izgalmas ebben a feszültségben, hogy a hősünk ezt a harcot nem a barikádokon vívja,
5: hanem a legváratlanabb helyen, a saját nappaliában. Köszöntünk a mai elemzésben, ahol nagyon mélyre ásunk két, látszólag teljesen különböző univerzumból származó forrásanyagban.
4: Igen, az asztalunkon egyrészt egy rendkívül intim, személyes beszélgetés fekszik Fellegi Ádám zongoraművésszel, ami, és ez bármilyen meglepő, a Diabetes Orvosi magazinban jelent meg.
5: Tényleg zseniális kontextus. Másrészt pedig áttrágjuk magunkat egy 2018-as a Medián és a Tett és Védelem Alapítvány által készített masszív szociológiai kutatáson.
4: Ami a magyar társadalom antiszemita és idegenellenes attitúdjait térképezi fel kőkemény adatokkal.
5: Viszont mielőtt elvesznénk ezekben az adatokban, le kell szögeznünk egy nagyon fontos játékszabályt mára.
4: Abszolút, amikor ilyen erősen átpolitizált, mondhatni mély társadalmi sebeket érintő témákról beszélünk, nagyon könnyű lenne véleményt mondani.
5: De a mi dolgunk most az, hogy pusztán tükröt tartsunk. Semleges elemzőként fogjuk megvizsgálni a kutatás adatait és Fellegi történetét.
4: Nem foglalunk állást, se jobbra, se balra. Egyszerűen csak megnézzük, mi van a motorház tető alatt, hogyan működnek ezek a pszichológiai mechanizmusok, és hagyjuk, hogy te magad vond le a következtetéseket.
5: Így van. Kezdjük a mikroszinttel.
4: Jó. Szóval olvasom ezt az interjút Fellegivel, és a helyzet, hát valami egészen zseniális. Adott egy telefonos interjú egy orvosi lappal, amit Fellegi azzal nyit, hogy szó szerint bediktálja a vérnyomását.
5: Igen, 97/77.
4: Aha, a pulzusa pedig egy ijesztő 153.
5: Ami egy 84 éves embernél azért, hát bőven az aggasztó kategória. Főleg, ha hozzávesszük a kor történetét, amit szintén simán megoszt az olvasókkal.
4: Mik voltak ezek pontosan?
5: Szóval, túl van egy prostatarákon, egy ahilleszín szakadáson, és küzdezel a brutális szívritmus zavarral.
4: Durva. De itt jön be a pszichoszomatika csodája, figyelj! Jelenlegi orvosát, dr. Ádám Ágnest, aki egyébként egyben a magazin főszerkesztője is, az egyik saját koncertjén ismerte meg. És mire az egy órás, nagyon mély és intellektuálisan stimuláló telefoninterjú véget ér, Feleggi pulzusa leesik 66-ra.
5: Ez elképesztő.
4: Na, ez az a pont, ahol számomra ez az egész átlép egy orvosi érdekességből egy komplett életfilozófiába. Szerintem ez a pulzusesés nem csak egy biológiai véletlen.
5: Hanem?
4: Ez kőkemény bizonyítéka annak, hogy az emberi kapcsolódás, a párbeszéd és maga az aktivitás szó szerint gyógyító hatású számára. Ahogy olvastam a mindennapjairól, kiderült, hogy napi nettó 4-5 órát gyakorol a zongoránál.
5: Aha, nettóban. Azért azt tegyük hozzá, hogy a nettó szót ő véresen komolyan veszi.
4: Igen, ha megcsörren a telefon, vagy kimegy a konyhába inni egy pohár vizet, leállítja a stoppert.
5: Ezt a fajta fegyelmet szerintem nagyon sok 20 éves simán megirigyelhetné.
4: Teljesen. Számára az aktivitás egyáltalán nem egy nyugdíjas hobbi, amivel csak úgy elüti az időt.
5: Hanem az identitásának a magja, a túlélésének a záloga. Ő maga idézi az interjúban Goethét a Faustból. Úgy szól, hogy kezdetben vala tett.
4: Amíg cselekszik, addig él.
5: Pontosan, és ami talán még lenyűgözőbb a puszta fegyelmél, az a cselekvésének a módja és maga a terepe.
4: Igen, mert itt válik számomra egy igazi kulturális hackerré. Képzeld el, a 90-es évek elején járunk, amikor elveszíti a szólistai státuszát a Filharmóniánál.
5: Gyakorlatilag kikerül a hivatalos intézményrendszerből.
4: Légüres térbe kerül. És még tanítani sem tud elhelyezkedni, mert egyszerűen oda is zárt ajtók fogadják. Na most a legtöbb ember ezen a ponton valószínűleg megkeseredne.
5: Elkezdene panaszkodni a rendszerre, mondjuk.
4: Igen, vagy egyszerűen visszavonulna a tévé elé. De ő nem várja meg, hogy valaki kegyesen helyet csináljon neki a struktúrában. Meghekkelte a valóságot és a saját otthonát. A nappaliát nevezte ki koncertteremnek.
5: Ami egy nagyon zseniális húzás, de nagyon fontos megértenünk, hogy ennek a hekkelésnek milyen mély, tulajdonképpen tragikus történelmi gyökerei vannak.
4: Mesélj, mert ez a rész nagyon megfogott.
5: Szóval a lakáskoncert intézményét ugyanis nem ő találta fel a semmiből. Az ötletet egykori mesterétől, a legendás Hernádi Lajostól vette.
4: Aha, Hernádi Lajostól.
5: Bizony. Hernádi a zsidó származása miatt a II. Világháború legsötétebb éveiben egyszerűen ki lett tiltva a nyilvános színpadokról.
4: Borzasztó.
5: Számára a lakáskoncert nem egy ilyen laza, avantgárd művészeti kísérlet volt, hanem az egyetlen fizikai tér, ahol még egyáltalán gyakorolhatta a hivatását, és megőrizhette az emberi méltóságát.
4: Szóval Fellegi ezt a kényszerű, mondhatni elnyomás szülte történelmi túlélési stratégiát vette elő.
5: Igen, és alakította át a 21. században egy modern, aktív intézményé.
4: És a mechanizmus, ahogy ezt csinálja, az tényleg lenyűgöző. Hetente 30-40 vadidegen embert fogad a nappaliában.
5: Ráadásul nem csak úgy leül, és némája játszik egy Bach partitát, mintha valami smokingos elitkoncerten lennénk.
4: Nem, egyáltalán nem. Anekdotázik. Ember közelivé teszi a zeneszerzőket.
5: Elmagyarázza a hallgatóságnak, hogy Beethoven dühös volt, amikor mondjuk ezt a futamot írta, vagy hogy Bach hogyan küzdött a hétköznapokkal.
4: Ezzel feloldja azt a hatalmas, ijesztő távolságot, ami a klasszikus zene és az átlagember között feszül. És ha ez nem lenne elég, figyelj, fent van a TikTokon.
5: Hát az valami elképesztő.
4: Egy 84 éves ember a TikTokon próbálja elérni a tizenéveseket, hogy megmutassa nekik a klasszikus zene szépségét.
5: Ami tökéletesen illeszkedik ahhoz, amit a pulzusáról beszéltünk az elején. Ő azért nyitja meg a nappaliát és a digitális csatornáit, mert a bezárkózás számára egyenlő lenne a halállal.
4: Társadalmi és talán biológiai értelemben is, igaz?
5: Pontosan. Ugyanakkor, és hát itt jön a történet fájdalmasabb része, ez a hatalmas tetvág azonnal falakba ütközik abban a pillanatban, amint kilép a tiszta zenevédett buborékjából. Arról beszélt, mennyire ki nem állhatja, amikor megpróbálják beskatujázni.
4: Azzal a klasszikus szöveggel, hogy te csak egy zenész vagy, zongorázz szépen, és hagyd a politikát másra.
5: Igen. De ő egy olyan ember, aki nem tudja és nem is akarja leválasztani a művészetét a körülötte lévő valóságról.
4: Ami végül is a hagyományos európai értelmiségi szerepfelfogás alapja. Az az elképzelés, hogy a kultúra nem létezhet egy steril vákumban.
5: És aki kiáll a színpadra, annak felelőssége van abban is, hogy mi történik kint az utcán.
4: Borította a Soros György elleni, hosszú éveken át tartó masszív politikai kampány.
5: És mit csinál ilyenkor a mi kulturális hackerünk?
4: Hát nem csak egy dühös posztot ír a Facebookra, mint a legtöbben, fogja magát és összeállít egy e-könyvet. Összegyűjti 67 olyan ismert és elismert értelmiségi, tudós művész írását, akiket Soros alapítványa annak idején támogatott.
5: Hogy megmutassa a másik oldalt, a teljes kontextust.
4: Ami egy óriási, rengeteg munkával járó projekt. És mi volt erre a reakció?
5: A teljes süket csend.
4: Két apró kivételtől eltekintve a magyar média, újságok, rádiók, tévék, mindenki egyszerűen átnézett rajta, mintha meg sem történt volna. Úgy érzi, hogy, idézem, belé folytották a szót.
5: És komolyan megkérdőjelezi emiatt, hogy létezik-e még egyáltalán szólásszabadság ma Magyarországon.
4: És ezen a ponton álljunk meg egy picit, mert van egy elég erős elméletem erről a csendről. Kíváncsi vagyok, mit szólsz hozzá.
5: Mond.
4: Ha ránézek erre az ignorálásra, én nem hiszem, hogy ez pusztán egy központilag irányított sötét média összeesküvés lenne, ahol minden szerkesztő kapott egy tiltólistát Fellegi nevével.
5: Szerinted mi az oka?
4: Szerintem ez sokkal ijesztőbb ennél. Ez egy mélyebb társadalmi apátia tünete. Azt gondolom, a társadalmunk egyszerűen elvesztette a képességét arra, hogy kezelje a bonyolult, árnyalt narratívákat.
5: Vagy azokat a véleményeket, amik kilógnak a kényelmes, uralkodó fekete-fehér világképből.
4: Így van. Az emberek, és ebbe beleértem az újságírókat is, inkább a kényelmes csendet választják, mint a kognitív konfliktust. Mit gondolsz, mennyire állja meg a helyét ez az elmélet?
5: Abszolút fején találtad a szöget. És ez a gondolatmenet adja meg a tökéletes hidat a második forrásanyagunkhoz.
4: Remek!
5: Amit te kényelmes csendnek és a fekete-fehér világképhez való ragaszkodásnak nevezel, az valójában egy kőkemény, mérhető szociológiai jelenség.
4: Akkor nézzünk is be a statisztikák mögé.
5: Igen, mert ha meg akarjuk érteni ezt a közeget, azt a klímát, amiben Hernádit egykor kirekesztették, és amiben Fellegit ma ignorálják, akkor bizony be kell néznünk a motorháztető alá, egyenesen az adatok közé.
4: Hozzuk be a Medián és a Tett és Védelem Alapítvány 2018-as kutatását, ugye?
5: Igen, ami az antiszemitizmust és az előítéleteket vizsgálta a magyar társadalomban. Ez a kutatás zseniálisan mutatja meg, miért reagál így a társadalom.
4: Akkor bontsuk ki ezt a kutatást, mert a számok, hát azok finoman szólva is mellbevágóak.
5: Mik a fő adatok?
4: Szóval az alapállítás az, hogy a magyar társadalom nagyjából egy harmadára jellemző valamilyen szintű antiszemitizmus. De ami ennél is súlyosabb, hogy egy ötöde, azaz kerek 20%-a minősíthető erősen antiszemitának.
5: 20%? Minden ötödik ember?
4: Igen. És itt a kutatók csináltak valami nagyon okosat a módszertanban. Nem csak úgy odamentek és megkérdezték az embereket, hogy ön antiszemita, mert arra nyilván senki sem mondaná igen.
5: Nyilván. Hogyan mérték akkor?
4: Két külön dimenziót mértek. A kognitív, tehát a hiedelmeken alapuló, és az affektív, vagyis az érzelmi alapú előítéleteket. Miért volt vajon szükség erre a kettébontásra?
5: Hát azért, mert az emberi agy mestere az önbecsapásnak, a szociológusoknak pedig ki kell cselezniük ezt a védelmi mechanizmust.
4: Logikus.
5: A kognitív antiszemitizmus mérésekor a kutatók konkrét állításokat adtak a válaszadók elé. Olyanokat, mint hogy létezik egy titkos zsidó együttműködés, ami meghatározza a gazdasági és politikai folyamatokat.
4: Aha, a klasszikus háttérhatalmi teória.
5: Így van. És itt az eredmények nagyon sötét képet festenek. 2006 óta ez az összeesküvés elméletekre épülő gondolkodás folyamatosan nő.
4: Milyen számokat hoztak ki 2018-ra?
5: A válaszadók 40%-a értett egyet ezzel az állítással.
4: 40%?
5: Igen. Sőt, 21% egyenesen úgy nyilatkozott, hogy az lenne a legjobb, ha a zsidók kivándorolnának az országból.
4: Úristen, tehát minden ötödik ember?
5: Pontosan. És ez csak a kognitív, a fejben létező előítélet.
4: De itt jön a kutatás igazi csavarja, az affektív, vagyis az érzelmi mérés, ahol valami egészen megmagyarázhatatlan dolog történik. A kutatók felállítottak egy úgynevezett rokonszemskálát.
5: Mondd!
4: Nem csak a zsidóságról kérdeztek, hanem más csoportokat is értékelni kellett aszerint, hogy mennyire fogadnák őket mondjuk szomszédnak. És az eredmény...
5: bár a háttérhatalmi összeesküvés elméletekben 40% hisz, és 21% kivándorlást akar, a zsidók mégis a második legelfogadottabb csoportnak bizonyultak a magyar társadalomban.
4: Csak a svábok előzték meg őket, ha jól emlékszem?
5: Pontosan, a svábok után a zsidók a legkívánatosabb szomszédok. Nézzük a többi számot csak a kontextus kedvéért. A társadalom leginkább a migránsokat utasítja el, a válaszadók 79%-a nem akarná őket szomszédnak.
4: Érthető a politikai klímát tekintve.
5: A romákat 67% utasítja el. Ehhez képest a zsidókat csak 24% nem látná szívesen a szomszédságában.
4: Látod, ez az a pont. És ezen a ponton komolyan meg kell állítanom a logikai vonatomat, mert ez egyszerűen nem áll össze. Hogy a fenébe lehet egy csoport a második legelfogadottabb, legkívánatosabb szomszéd egy társadalomban, miközben minden ötödik ember azt vallja, hogy el kellene hagyniuk az országot?
5: Hát ez egy masszív kognitív diszonancia, az biztos.
4: De tényleg, hogy fél meg ez a két egymást teljesen kizáró gondolat ugyanabban a társadalmi elmében?
5: Bármilyen irracionálisnak is tűnik, a szociológia pontosan ismeri ezt a mechanizmust. Amit itt látunk, az annak a kőkemény bizonyítéka, hogy a magyarországi antiszemitizmus nem egy elszigetelt, tisztán csak a zsidóságra irányuló specifikus gyűlölet.
4: Hanem micsoda?
5: Az adatok mély rétegei kristálytisztán rámutatnak, hogy az antiszemitizmus szinte mindig együtt jár az általános idegenellenességgel, a xenofóbiával.
4: Aha. Tehát aki az egyiket utálja, utálja a másikat is.
5: Igen. Aki elutasítja a svábokat, aki elutasítja a romákat, vagy figyelj, aki elutasítja mondjuk a bőrfejűeket.
4: A bőrfejűeket.
5: Igen. A statisztikailag sokkal nagyobb eséllyel utasítja el a zsidókat is.
4: Ez őrület.
5: Ennek a jelentős társadalmi rétegnek a zsidó szó gyakorlatilag elvesztette a konkrét vallási vagy etnikai jelentését. Egyszerűen a másság a nem mi szinonimájává vált.
4: Értem. Tehát bárki, aki ismeretlen, az definíció szerint fenyegetés.
5: Pontosan. És a forrásunk itt beemel egy kulcsfontosságú fogalmat. A post-truth, vagyis az igazság utáni politika korszakát.
4: Várj, szóval te azt mondod, hogy ez az elképesztő logikai baki a fejekben nem egy mélyen megélt gonosz ideológiából fakad, hanem abból, hogy az emberek egyszerűen fuldokolnak az információban?
5: Röviden, igen.
4: Úgy értem, kapják a rengeteg hírt, álhírt, politikai szlogent, és mivel képtelenek feldolgozni, az agyuk visszaregresszál egy nagyon primitív, mi kontra ők törzsi gondolkodásba, ahol mindenki gyanús, aki a csoporton kívül van.
5: Ez egy nagyon pontos megfogalmazás. Az információs túltelítettség korában élünk, és az emberek elveszítik a stabil tájékozódási pontjaikat.
4: Ami teljesen érthető.
5: A tévhiteket egyre nehezebb elutasítani, mert mindenhonnan ezek folynak. A közösségi médiából, a hírportálokról.
4: És a kognitív antiszemitizmus az, hogy simán rábólintanak a titkos háttérhatalom létezésére.
5: Az sokszor nem egy átgondolt, sokat olvasott ideológiai meggyőződés, hanem csupán a szorongás, az általános paranoia és a tehetetlenség tünete.
4: Szóval rábólintanak, mert ad valami egyszerű, megfogható magyarázatot arra, hogy miért érzik rosszul magukat a bőrükben, és miért tartják igazságtalannak a világot.
5: Így van, kognitív spórolásnak is hívhatjuk.
4: Ez zseniális magyarázat, és egyben hihetetlenül ijesztő is. Akkor nézzük meg, kik is alkotják pontosan ezt az erősen előítéletes 20%-ot.
5: Na, a kutatás demográfiai szegmense nagyon alapos.
4: És be kell vallanom neked, meg a hallgatóknak is, hogy porig rombolta egy nagyon makacs sztereotípiámat.
5: Melyiket?
4: Mert hajlamosak vagyunk azt hinni, én is, hogy az extrém kirekesztő nézetek a társadalom perifériájára szorult alacsonyabb végzettségű vagy mély szegénységben élő embereknél koncentrálódnak, ugye?
5: Akik a saját nyomoruk miatti frusztrációt vetítik ki a bűnbakokra.
4: Igen, ezt gondolnánk, de a medián számai szerint ez egy óriási tévhit.
5: Valóban az. A kutatás egyértelműen bizonyítja, hogy nincs statisztikailag érdemi kapcsolat az iskolai végzettség, a jövedelmi helyzet, vagy épp a vallásosság és az antiszemitizmus között.
4: Teljesen lezsibbasztott. Tehát a szellemi és fizikai munkások körében a kirekesztők aránya szinte milliméterre azonos.
5: Így van. Az előítélet nem válogat a bankszámla kivonatok vagy a diplomák között.
4: Egyedül két csoportnál mértek minimálisan tényleg csak egy kicsivel alacsonyabb ráták, a diplomásoknál, illetve a 60 év felettieknél.
5: Aha, abban a korosztályban, ahová a mi 84 éves feletti Ádámunk is tartozik.
4: Na de, ahol viszont sokkal egyértelműbb a korreláció, az a politikai hovatartozás. De kapaszkodj meg, itt is értek meglepetések.
5: Ezt fejts ki, kérlek.
4: A 2018-as politikai palettát nézve a számok így festenek. Az akkori Jobbik szavazóinak 44%-a minősült erősen antiszemitának.
5: Ez mondjuk a párt korábbi retorikáját ismerve talán nem okozott akkora sokkot.
4: Nem. De ami érdekes, az MSZP szavazóinak 22%-a és a Fidesz szavazótáborának 10%-a is ebbe az erősen előítéletes kategóriába esett.
5: Ez nagyon durva.
4: Ez azt jelenti, hogy az antiszemitizmus egyáltalán nem egyetlen politikai oldal exkluzív terméke, hanem egy olyan mély kulturális áramlat, ami akadálytalanul folyik át a pártvonalakon.
5: Pontosan. Szinte egy teljesen pártfüggetlen jelenségről beszélünk. És ezt a képlékenységet nagyon jól mutatja az a pszichológiai kísérlet is, amit a kutatók Izrael megítélésével kapcsolatban végeztek.
4: Mesélj, ez hogy nézett ki?
5: Amikor egy teljesen nyitott kérdést tettek fel az embereknek, például, hogy mi jut eszébe Izraelről, az érdekes módon még a korábban antiszemitának besorolt válaszadók többségéből is teljesen semleges, sőt pozitív, organikus asszociációkat hozott elő.
4: Tényleg? Miket mondtak?
5: Azt mondták, vallás, Jeruzsálem, Jézus, Szentföld.
4: Semmi ellenségesség.
5: Semmi. De abban a pillanatban, hogy a kutatók megváltoztatták a módszert, és előre megfogalmazott, provokatív, negatív állításokat adtak a szájukba.
4: Amik már egyfajta politikai narratívát képviseltek?
5: Igen, ezek az emberek hihetetlenül nagy arányban kezdtek el egyetérteni velük. A fogékonyság a negatív, irányított ingerekre egyszerűen óriási.
4: Szóval, ha megadják nekik a hívószót, a távolságtartás azonnal bekapcsol?
5: Gyakorlatilag gomnyomásra működik.
4: És ezzel el is érkeztünk ahhoz az adathoz, ami nálam hát teljesen kiverte a biztosítékot. A legnagyobb paradoxon mindközül. A holokauszt emlékezetéhez való viszony.
5: Igen, ez a legnehezebb rész.
4: A tanulmány rámutat, hogy 2018-ra jelentősen nőtt a holokauszt tagadó és relativizáló állítások támogatottsága Magyarországon.
5: Ami már önmagában is elég riasztó.
4: A válaszadók 16%-a szerint, figyelj, nem is léteztek gázkamrák. 26%-uk szerint pedig jóval kevesebb volt az áldozat, mint amit a történelemkönyvek írnak.
5: Ez iszonyatosan sötét.
4: Nagyon sötét, de... És itt jön az a bizonyos hatalmas csavar. Ugyanebben a kutatásban feltették azt a kérdést is, hogy kellene többet tanítani a zsidó üldözésről a magyar iskolákban, hogy a történelem soha többé ne ismételhessen önmagát.
5: És az erősen antiszemita csoport mit mondott erre?
4: Több mint az egyötöde erre igennel válaszolt.
5: Wow!
4: Na most hadd próbáljam meg ezt megfejteni, és kérlek állíts meg, ha tévedek. Szerintem ez pontosan azt igazolja, amit az igazság utáni vagy post-truth politikáról mondtál az előbb.
5: Mire gondolsz pontosan?
4: Hogy ezeknek az embereknek az antiszemitizmusa nem egy koherens, végig gondolt, strukturált meggyőződés. Ez csak egy kölcsönzött panel. Amikor bedobják nekik a háttérhatalmas narratívát, rábolintanak, mert dühösek a világra.
5: Aha, egyetértek.
4: De amikor hirtelen szembesítik őket egy mélyen emberi, morális kérdéssel, gyerekek, oktatás, szenvedés elkerülése...
5: Akkor meg hirtelen bekapcsol a normál hétköznapi emberségük.
4: Igen, bekapcsol az alapvető erkölcsi iránytűjük, ami teljesen felülírja az összeesküvés elméletet, amivel mondjuk 5 perccel korábban még hevesen egyetértettek. Ezért mondanak igent a holokauszt oktatásra. Így van ennek értelme, nem.
5: Tökéletesen vezetted le. Szerintem ez a látszólagos kognitív bukfenc a legékesebb bizonyítéka annak, hogy az előítéletes emberek jelentős részének tényleg nincs szilárd, fanatikus ideológiája.
4: Csak sodródnak.
5: Zavarodottak. Sodródnak az információs zajban. A hiedelmeik gépjes reakciók bizonyos hívószavakra.
4: Nem gondolják végig a két állítás közötti logikai feszültséget.
5: Nem, mert az állandó médiazajban egyszerűen nincs idő és nincs mentális kapacitás a koherens világkép felépítésére. És tudod, ha jobban belegondolsz, ez az adat valahol mélyen reménykeltő is.
4: Reménykeltő? Hogy?
5: Mert azt jelenti, hogy ez a fajta előítélet nem kőbe vésett. Ha ez csak egy felszíni, szorongás alapú reakció, akkor megfelelő kommunikációval és személyes találkozásokkal lebontható.
4: bum! És ezzel a gondolattal be is zártuk a kört, és visszajutottunk a kiinduló pontunkhoz. Ugyanis pontosan ez az, amit Fellegi Ádám csinál. Ha végignézünk ezen az úton, amit az elmúlt percekben bejártunk, a kontraszt egyszerűen drámai.
5: Teljesen más a két világ.
4: Ott van a makroszint, a statisztikák sűrű, kognitív diszonanciával terhelt tengere. Emberek tömegei, akik rettegnek a másságtól, elutasítják azt, akit nem ismernek.
5: Akik belekapaszkodnak az összeesküvés elméletekbe, miközben fuldokolnak az információban.
4: Igen, és elveszítik a koherens gondolkodás képességét. És ott van lent, a mikroszint legmélyén, a 84 éves Fellegi Ádám, aki pontosan ebben a háborgó tengerben úszik.
5: Bőven lenne oka feladni.
4: Bőven. Megkapja a súlyos diagnózisait az orvostól. Ismeri a kirekesztő politikai klímát. A saját bőrén érzi a média falait, és azt a bizonyos süket csendet a soros könyve körül.
5: Tudja, mit élt át a mestere a 40-es években.
4: Épp ez az. És mindezek ellenére mégsem az apátiát, a dühöt vagy a visszavonulást választja, hanem meghekkelve a rendszert, hétről hétre megnyitja a saját nappaliának ajtaját vadidegen emberek előtt.
5: Leülteti őket maga köré, és elkezdi játszani nekik Mozartot és Bartókot.
4: És ezzel elkezdi lebontani a távolságot.
5: És pontosan ez az, amiért ez neked, a mi logikát és összefüggéseket kereső hallgatónknak annyira releváns lehet ma.
4: Egy olyan világban élünk, ahol az algoritmusok és a végtelen információs áradat minket is könnyen belökhet a cinizmusba,
5: vagy az előítéletek esetleg a teljes beletörődés csapdájába. De a társadalmi adatok megértése segít tisztán látni a káoszban.
4: Megtanít minket arra, hogy a körülöttünk lévő düh és kirekesztés nagyon sokszor nem racionális, nem egy legyőzhetetlen gonosz erő.
5: Csupán egy tünet, ami a tájékozatlanságból és az ismeretlentől való félelemből fakad.
4: És ha ez csak egy tünet, akkor kezelhető. Ha visszatérünk a legelső LKG hasonlatunkhoz, ott állunk a társadalom gépe előtt, és látjuk a kaotikus, megugró vonalakat. A legrosszabb, amit tehetünk, ha pánikba esünk az ajtól, vagy csak elfordítjuk a fejünket.
5: Ehelyett el kell kezdenünk keresni azt a stabil, egészséges ritmust, ami Fellegi Ádám nappaliából lüktet kifelé.
4: Ami elvezet minket a mai adásunk záró gondolatához. Egy olyan kérdéshez, amit tényleg szeretnék, ha magaddal vinnél, és emésztenél egy kicsit.
5: Halljuk.
4: Szóval, ha igaz az, amit a szociológiai számok hideg logikája mutat, vagyis, hogy a társadalmi előítéletek, a xenofóbia és a gyűlölet gyökere szinte mindig az elszigeteltségben, az információs zajban és az emberi távolságtartásban keresendő,
5: akkor vajon nem lehetséges-e, hogy pont egy Fellegi Ádám-féle lakáskoncert a létező leghatékonyabb ellenszer?
4: Egy intim, személyes találkozás egy vadidegen nappaliában, ahol az emberek nem valami politikai szlogenek, hanem egy zenemű, és a közös emberségük felett kapcsolódnak össze.
5: Vajon a makroszintű statisztikákban mért társadalmi traumákat valójában csak mikroszintű, milyen személyes cselekvéssel lehet meggyógyítani?
4: És ha a válasz igen, akkor már csak egyetlen kérdés marad.
0: Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Díjban. Rádió Díj.
6: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Összeütközött a levegőben két orosz Su-35-ös vadászgép. A hírt hivatalosan még nem erősítették meg a helyi hatóságok, de több egymástól független sajtóorgánum is beszámolt az incidensről. Azt írják, az ütközés oka és annak pontos körülményei egyelőre nem ismertek. A beszámolók szerint az egyik pilóta életét vesztette, míg a másiknak sikerült katapultálnia, de megsérült az ütközés következtében. A Su-35-ösök egyébként az egyik legfontosabb több célú vadászgépek az orosz hadseregben. Az orosz légierő augusztus végén vette át a legutóbbi utánpótlást a Su-35-es vadászbombázókból. Forsthofer Ágnes kitiltotta a parlamentből Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakció vezetője undorító férget emlegetve szólította meg Magyar Pétert. A házelnök szerint a véleménynyilvánítás szabadságába sok minden belefér, de az ilyesmi nem tolerálható, ezért a politikust kizárta az országgyűlés eheti üléséről. Olyan alacsony a Tisza vízállás a Szolnoknál, hogy egy férfi simán átgyalogolt a túlpartra. Az egyik kereskedelmi csatornának elmondta, majd 40 éve tervezte, hogy egyszer át kell a folyón gyalog. A két part közötti 125 méteres távolságot nem egészen 3 perc alatt tette meg a férfi. A vízügyi szakemberek szerint azonban még az ilyen alacsony vízállásnál is veszélyes ez a mutatvány, így mindenkit arra kérnek, hogy ne kövessék a férfi példáját. 3,5 év után először tartottak személyes közmeghallgatást akkumulátoripari ügyben Debrecenben a dél-koreai EcoPro katódgyár engedélymódosítása miatt, ám a rendezvény gyorsan botrányba fulladt, számolt be a Debreciner. A feszültséget elsősorban a szigorú biztonsági intézkedések, a táskaellenőrzések, valamint a kép- és hangfelvételek készítésére vonatkozó tilalmak váltották ki. A megjelent lakosok és újságírók heves tiltakozása nyomán többen kivonultak a teremből, míg a bent maradtak, bekiabálásokkal zavarták meg a prezentációkat. A helyzetet tovább élezte, hogy a szervezők átmenetileg kizárták a kintreket érdeklődőket, miután bezárták a Kölcsei központ termének ajtaját. Újabb drágulási hullámmal indult a hét a hazai benzinkutakon, a 95-ös benzinára átlagosan 7, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedett. Holoda Attila energetikai szakértő szerint a következő időszakban is hullámzó üzemanyagárakra kell készülni. A Brent olajára jelenleg 93-94 dollár körül mozog hordonként, de Holoda szerint önmagában ez még nem magyarázza a dízel drágulását. Az üzemanyagoknak külön nemzetközi jegyzési áruk van, és jelenleg éppen a dízel az a termék, amelynél különösen szűk a piac. A szakértő arra számít, hogy valamelyest javíthat a helyzeten, ha a MOL finomítója szeptember végére ismét teljes kapacitással működik, ám ez szerint a legfeljebb enyhítheti, megszüntetni nem fogja a feszültséget.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dikben.
4: Rádió Dik 100.3 romákról, nem csak romáknak. Kökény Anna vagyok, és nagyon sok szeretettel üdvözlöm a Roma Szalon hallgatóit. Nagyon kellemes estét kívánok, illetve garantálok önöknek. Gondolom sok hallgatónak azzal telik a hétvégéje, hogy mindenféle tehetségkutatókat néz, hallgat, és tényleg izgalmasak ezek a tehetségkutatók, ami nekem nagyon feltűnt, hogy mostanában, bár régebben is így volt, de most nagyon látványosan, nagyon sok roma versenyző jut tovább a különböző fordulókon. Most úgy gondoltam, hogy akkor erre rácsatlakozva a mai vendégem is olyan ember, egy olyan énekes, aki tehetségkutatóból ismerhet a nagy közönség. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Burai Renátot. Szia!
5: Sziasztok!
4: Egyébként figyelemmel követed ezeket a tehetségkutatókat most?
5: Hát, szó.
4: Van, amikor ráérsz.
5: Belenéz. Utólag nézem vissza, vagy amit a TikTok ugye így feldob.
4: Hányba voltál te?
5: 2019.
4: 2010, az utolsó nyugodt év, tudod.
5: Igen,
4: a COVID előtt. És hogy jött neked, hogy jelentkezel oda? Már régóta énekeltél, vagy ez egy, mondta a család, hogy énekelj. Hogy történt ez?
5: Hát igazából dolgoztam egy időben a Kálai Sanderszal. És mentünk ugye a dalba, és hát az Eurovízió, akkor még Eurovízió volt. Ugye benne voltunk még az Eurovízióba. És akkor a Sanderszal sok fordulón mindig továbbítottunk, ugye? És minden fordulót megünnepeltünk.
4: Oké, okay, mit jelent ez, hogy a Sanderszal voltál?
5: Ja, nem úgy.
4: Jó, értem, de hogy ketten énekeltetek.
5: Én vokáloztam neki, bocsánat, okay, igen, nem fejtettem
4: na.
5: ki.
4: Nagyon jó. Tehát akkor te vokáloztál neki, és akkor így mentetek tovább az Eurovíziós fordulókon.
5: Igen, igen, okay. igen, és akkor mindig a csapattal, ugye, ahogy tovább jutottunk, volt ünneplés, uh-huh. és mindig felmentünk hozzá, és ugye volt egy dobozgitár mondjuk, vagy én vittem egy gitárt, és ugye énekeltünk, és ott rengeteg tévés volt egyébként, jöttek el ilyen tévés arcok az RTL-től is, TV2-től is, és akkor volt egy srác, aki onnantól kezdve folyamatosan, hát most ilyen jó értelemben mondom, zaklatott, hogy jelentkezz.
4: Megjegyzett magának, igen, hogy te igen. egy jó torkú srác vagy magyarul.
5: Igen, jelentkezzek. Én őszinte leszek, én nem nagyon hittem ebben az egészben, mert ugye hallottam is dolgokat, már akkor is, uh-huh. és úgy voltam vele, hogy hát, mondom, jó, mindig toltam, legalább vagy 2-3 évig. És akkor már javában hajóztam ilyen óceánjáron, és kifogtunk egy nagyon rossz szerződést. Ilyen, nem akarom mondani, hogy melyik társaság, meg hogy melyik hajója, mert nem akarok bántani senkit, de hát tiszta csótányos volt a hajó, meg minden. És akkor az impresszárral is beszéltem, a magyar impresszárral, hogy lehet ide kiküldeni, és fogtuk magunkat, és egy hónap elteltével felmondtunk, és hazajöttünk. És na, akkor pont ment ugye az X-faktor, és pont akkor is az volt, hogy menjek már el. És akkor is mindig azt mondtam, hát kicsit link voltam, mert azt mondtam, hogy megyek, de végül sosem mentem. És akkor ugye így alakult ez a hajós történet, hazajöttem, és már amikor jöttem hazafele, akkor írtam a srácnak, hogy na akkor úgyis ez így alakult, és hogy itthon ragadok, akkor miért ne, akkor most bemegyek tényleg. És akkor már a srác se hitte el, hogy komolyan beszélek, aztán elmentem végül. Minden fordulóban azt éreztem, hogy jó van, úgyis csak egyik.
4: Várjál, ne menj ennyire előre. Ja. Oké, elmentél. Te már akkor tudtad, hogy ki lesz a zsűri?
5: Igen, igen. Hát ugye az azért ritkán változik az X-faktorban mondjuk.
4: Hát azért változik.
5: Hát inkább a csajokat cserélgetik szerintem.
4: Igen? Hát, tehát ott volt Laci
5: azért
4: Gáspár Laci, ja. ugye? Ő az ilyen törzsi az egész zsűrinek.
5: Most már igen.
4: Ugye?
5: Ja.
4: És kik voltak akkor a többiek?
5: Hú, Puskás Peti.
4: Peti, aha.
5: A Báj Alex.
4: A Báj Alex. Ja.
5: Meg Dallos Bogi. Azt hiszem, ugye, aki a Puskás Petinek lett a felesége. Így van.
4: Te figyelj már, amikor egy énekes, jófülű, jó torkú énekes egy Báj Alexnek énekel, azt hogyan tudod megoldani? Mert nagyon megosztó dolog ez. Én elfogadom, hogy aki nem tud annyira jól énekelni, virtuóz módon, az is nagyon értheti a zenét. Tehát azt, hogy mi a jó, mi a rossz, én is meghallom, én se tudok énekelni.
5: Persze, hát érezzük a zenét, ugye?
4: De milyen, neked voltak ezzel valamilyen, tehát hogy valami kellemetlen érzéseit, hogy egy olyan ember zsűriz, aki nem biztos, hogy azon a szinten énekel, mint te?
5: Hát, vagy inkább nem is így mondanám, inkább azt mondanám, hogy más, teljesen ugye más a stílus. Uh-huh. Na most ugye megosztó, talán ugye egyértelmű, hogy a Gáspár Laci járt legközelebb hozzám szakmailag, meg maga az, hogy milyen ízlésünk van a zenébe. Ettől függetlenül egyébként pont érdekes, mert a mentorházban Báj Alex az, aki azt mondja, hogy akkor áténeklek, hogy vinni kell az élő showba.
4: Na hát.
5: Szóval elég érdekes. Most az, hogy valaki milyen stílust képvisel, például én amúgy edzéshez rockot hallgatok, pedig az életemben nem nagyon énekeltem.
4: Tehát nem volt rockot. Kifogásod ezzel.
5: Aki hallja a jót, az hallja, aki meg nem hallja, az nem hallja.
4: Én azért kérdeztem ezt, egyébként én nagyon szeretem a Alexnek az első dalát, amivel ismert lett, ez a Kedvesem. Én nagyon szerettem amúgy ezt a dalt. Azért kérdezem, mert ez olyan sokszor szóba jön, hogy az Alex mit keres ott, meg hogy ő nem olyan jó hangú, de azzal viszont én is egyetértek, hogy akinek jó a fülem, az meghallja a jót, sőt tudja támogatni és mentorálni is.
5: Igen.
4: És milyen volt a kapcsolatod Lacival?
5: Hát, jó volt, jó volt.
4: Mert a felvételeken én azért persze titokban most néhány felvételt visszanéztem, és azt láttam, hogy nagyon-nagyon szorít neked, amikor énekelsz. Ő nagyon figyelt téged, ő nagyon rád feszült egyébként. Nem tudom, ezt visszanézted, de hogy ez így volt.
5: Igen, néztem vissza, ugye vannak vágóképek a produkció alatt is, hogy ugye őt mutatják. Most mit mondjak?
4: Nem érezted a támogatását?
5: De
4: mondhatod őszintén, hogy mi történt, mert ez ugye 2019.
5: Ja, beszélhetek amúgy róla.
4: Én bevallom neked, hogy én nem néztem végig ezt a tehetségkutatót. Mm. Tehát most vissza kellett néznem.
5: Én inkább akkor úgy mondanám, hogyha már így tiszta vizet kell önteni a pohárba, hogy nem személyes jelleggel mondanám ezt, hanem úgy akár az összes mentorra, vagy akár így a műsorról beszélnék inkább, mert én egyébként nem éltem meg olyan pozitívan, hogy őszinte legyek. Nem akarok annyira lázadós lenni, vagy panaszkodni erről.
4: Igen.
5: Én úgy gondolom, hogy, hogy az, hogy tehetséget keresünk, ez így nem tükröződik vissza ezekből a műsorokból, legyen szó bármelyikről egyébként, nem csak így az X-faktorról. Szerintem sokkal inkább üzleti jellege van most már ennek is. Inkább arról szól, hogy kitermeljünk előadókat, akiket a következő évadig kifacsarunk, elvisszük falunapra, elvisszük ilyen-olyan rendezvényre, levesszük belőlük a százalékot, amit illik, meg kell, meg sajnos. És utána, mint egy, mit tudjam én, egy dobozos tej, ami elfogyott a kávéhoz, kidobjuk a kukába, és akkor következő vásárlásnál meg megint behozunk. Meg ugye...
4: De érdekes, hogy azt mondod, hogy kitermeljünk előadókat, mert mi nézők meg néha azt érezzük, hogy pontosan arról van szó, hogy kitermeljünk nézettséget. Tehát, hogy nagyon rövid időre szól, ilyen fellángolásszerű,
5: így van.
4: Néha, hogy ki jut tovább és ki nem.
5: Hát ugye én vendéglátós zenész vagyok mai napig egyébként, mert ugye a kenyerem a zene, és én tökre azt hittem, amikor benn voltam ott, hogy főleg amikor ugye már a top 12-t elértem, úgy voltam vele, hogy na hát akkor innen már azért csak fog történni valami velem, ami mit tudjam én felrak a színpadra, és nem kell többet az étterembe ülni, és úgy zenélni. De nem történt meg ez az áttörés, pedig tényleg nagyon akartam, nem linkeskedtem el, mindig készültem, de visszafele nem kaptam meg ezt. Szóval inkább így fejezném ki azt, hogy mi történt ott ezzel így.
4: Tehát
5: nagyjából...
4: ahhoz képest, hogy amennyire szépen meneteltél előre, ahhoz képest nem kaptad meg azt a típusú támogatást, amire számítottál. Hát, ha nem is anyagi, de hogy szakmai, anyagi emberi.
5: Anyagi az nem. Egyébként tényleg ez a tehetségkutató, bár mondjuk most látszik is, hogy ugye nagyon fiatalok vannak, bár most már csak bent, mert... ez igazából egy felnőtt embernek, aki dolgozik, és mondjuk esetleg eljut idáig, annak egy nagyon nagy vízválasztó, mert a munkahelyét ott kell egy idő után ugye hagynia, mert a tévé teljes mértékben rendelkezni akar az idejével.
4: Aha.
5: Szóval én is így jártam például, hogy vendéglátó zenész voltam egy étterembe a Nyugatinál, és tökre örültem, meg beköltöztem abba a lakásba, hogy egy hónapot laktunk bent, azt hiszem kb. Nem akarok hülyeséget mondani, és, de közben semmi anyagi bevétel nem volt. Na most ott elszórnak olyan pici morzsát neked, amilyen picit el tudsz képzelni, és az nem, hogy egy hétre, két napra nem elég, amit kapsz egyébként. Ugye az egésznek
4: tehát, hogy ott vagy a mentorházban, vagy ott, nem tudom, hogy hívják ezt, de hogy ott magadat kell eltartani magyarul.
5: Igazából kapunk ugye étkezést, az egészségkonyha volt a támogatója, meg nem tudom, hogy most minden évben szerintem...
4: Tehát kaját kap az ember, meg
5: igen,
4: van hol lennie.
5: Igen, kaját kap, meg van hol lennie, meg ugye egész nap azért egy buszba utazgat, megy a próbákra.
4: De már az otthoni számládat, banki hiteledet, hát albérletedet, a családot eltartani, ugye?
5: Ha nincs félre rakva, akkor annak vége.
4: És tudod, ez miért nagyon furcsa, mert általában mindig azokat akarják a műsorból műsorban kiemelni, akiknek rosszabb az anyagi helyzetük, hátrányos helyzetből jöttek. Igen. És akkor ez egy ellentmondás valahol. Mert pont az nem tud talpon maradni. Igen. A végéig.
5: Hát jó, de most ha megnézzük, nem is tudom, azért viszonylag általában fiatalok nyerik. Uh-huh. Nem tudom, régen volt ez. Én megmondom az őszintén, nekem az első 3 Megasztárba voltak énekesek, meg talán az első 2 X-faktorba. Talán így Takács Nikolász, uh-huh. és szerintem ott bezárt a kör. És bocsánat mindenkitől. Már mondjuk a Gigi ugye a Megasztár 5-be volt, meg a Megasztár 4-be vannak az Attilái. Na, inkább akkor úgy mondom, hogy így Giginél zárult be nekem a Megasztár, uh-huh. az X-faktor meg a Nikolásznál. És akkor így mondanám, mert azért a Megasztárba, meg amúgy most is megy például ugye a Megasztár, és szerintem ott azért erősebb mezőny van, mint az X-faktorban.
4: Én bevallom, hogy én keverem a két adást, mert a múltkor is tudom, hogy szombaton néztem az egyiket, és mondom, a múltkor sokkal jobb volt. Aztán rájöttem, hogy szombat van, és majd vasárnap lesz a másik. Yeah. Amúgy tudod, mi az érdekes, hogy igazából ennek az országnak az egyik, szerintem aki legenda lesz, vagy már az élő legenda, azt igazából a legelső ilyen nagy tehetség kutató Megasztár termelte ki, és ez az Olá Ibolya.
5: Nagyon jó ő is.
4: És ez milyen, hogy belenyúltak rögtön az elején?
5: De azt kell megnézni, hogy az elején például a zsűri is azért egy Presser Gábor volt, meg egy Soma, azért ott azok tényleg igazi előadók voltak, és nem akarom bántani.
4: Nem, teljesen igazad van.
5: Se a Lacit, senkit, mert a Laci is például egy régi eresztés.
4: Nem is előadó, hát azért ő egy az rendező, zeneszerző, musicalt írt, azért nem akárki.
5: Most amikor ilyenek válogatják be, és szerintem az elején még nem látták annyira szerintem a tévénél se át, hogy ebben mekkora üzlet van, hanem szimplán szórakoztató műsorként fogták fel, biztos vagyok benne, hogy nem volt annyira manipulatív, mint amennyire most.
4: De egyébként ezzel hatalmas dolgot mondtál, hogy mivel ő nem egy szimpla énekes, a Presser, hanem tényleg egy színházi ember, egy író, zeneszerző, a válogatási időszakban lehet, hogy neki jobban rá volt a füle, hogy ki az, aki ide való. És ezt mutatja a történelme ezeknek a kutatóknak, hiszen tényleg ilyenek jöttek el, mint egy Olá Ibolya is.
5: Így van, megint csak azt tudom mondani, hogy például egy ilyen régi generáció zenésze, dalszerzője, az sokkal inkább az értéket fogja keresni, mint egy, most nem akarom bántani, valamelyik az X-faktorban van ez a zsűri, most ez a Milán, vagy nem tudom meg most.
4: Ő egyébként mit csinál? Én nem ismerem őt. Hát itt látom, nem tudom.
5: Előadó elvileg ő is, de beraknak egy ilyen fiatal
4: szóval egy énekes
5: gyereket,
4: fiú, ugye?
5: Igen, beraknak egy ilyen fiatal gyereket, aki igazából csináltak 2 slágert, és az ilyen egetrengetőt ment, ugye a Szikora Robi, nem tudom azáltal, és akkor hirtelen ez a srác, vagy akár a, tényleg nem akarom bántani meg, hogyha esetleg hallgatni fogja, bocs Manuel, de a Manuel se raknám be zsűrinek. Miért rakok be egy ilyen fiatal gyereket, aki tényleg nincs, még be se járta azt az utat, amit be kell járni, és akkor ő eldönti majdnem vele egykorú embereknek, hogy ő mennyire tud, vagy mit tud. Hát pontosan arról szól egy mentor, akár milyen szakmát nézek, ha én asztalos akarok lenni, elmegyek egy öreg emberhez, nem? És akkor az öreg megmutatja nekem, hogy mik a fortélyok, nem? Most berakok, elmegyek egy 21 éves elkezdene most engem 32 évesen tanítani valamit, nem tudnám komolyan menni kb.
4: Hát biztos én is írtó mérges lennék, ha egy 30 éves adna nekem tanácsokat.
5: Na, hát most ez ilyen etiket, meg
4: nem jól veszi ki magát ez a
5: nem, dolog. Igaz? Olyan furcsa. Nem. És akkor ott ül egy Manuel, és akkor megforduljon a székkel, vagy nem, ő hallja. Miközben az a zene, amit ő is képvisel igazából, ez az új generációs, összerakjuk a számítógépen, aztán mindegy, hogy élőben meg mi van. Már mondjuk nagyon komoly zenekarok vannak amúgy ezek mögött, az előadók mögött, sorolhatnék sokat, mert az élő zenekarra úgy meg vannak csinálva a dalok amúgy, hogy Kakapüsi nagyon durva.
4: Annyira jók?
5: Nagyon jó. Á, jók. Én nekem az egyik barátom is, az Aranyosi Norbia, például a T. Denivel van, és ugye ott van a Berki Dávid is, szerintem ő most ennek a új generációnak a legjobb basszusgitárosa. És azért ott azért jól meg vannak csinálva a dalok. Azért a zenekartagok kiélik magukat, amikor élő zenélni kell, még hogyha a felvételen, mit ugye, mi van összesen 3 akkord, élőre megcsinálják 10 akkorddal mondjuk.
4: Hát persze.
5: És akkor jobban szól.
4: Meg több hangszerrel, meg stílusváltogatással is meg lehet egy dalt csinálni.
5: A lényeg, hogy így visszakanyarodva, mert kicsit elkanyarodok, én így ilyen vagyok, hogy szerintem ez az egész műsor most már inkább az van, hogy például levadásszák a TikTokról, akik jó nézettséget hoznak. Elég csak megnézni például a Dancing with the Stars. Uh-huh. Ott van ez a táncolós műsor. Most oda bekerült ez a PS Ogli nevű srác, aki fifázik és idegrohamot kap, és széttöri a joystickot 2 percenként. Tök nagy nézettséget generált, ugye 13, vagy mit tudom én, 10-től 15 éves korig ezek nézik legdurvábban a TikTokot, ugye. Uh-huh. Ez a korosztály, bocsánat. Nem jól fejeztem ki magam. Na most ez a srác a Dancing with the Stars-ba táncol már például, mert olyan nézettséget generál a TikTokon, hogy így a tévé úgy van vele, hogy át kell őket húzni főműsoridőbe, mert akkor valószínűleg az a nézőközönség, aki ugye generálja neki ezt a nagy nézettséget, akkor biztos oda kapcsol a tévére, mert kíváncsi rá, hogy na, a bolond gyerek mit csinál?
4: Hát ez a celebitás,
5: igen,
4: tudod?
5: Igen.
4: Éppen a múltkor láttam egy filmet a Marilyn Monroe életéről, és hát ő sem volt egy annyira nagy színésznő, amikor dolgoztak vele, sőt, rengeteg probléma volt vele, nagyon hisztis volt, nagyon sok súlyos milliókat buktak ugye egy-egy forgatás alkalmával, mert ahhoz, hogy felálljon egy stáb, az bizony nagyon sokba kerül, és volt, hogy ő nem jelent meg, vagy ott hagyta a forgatást. Egyébként a végeredményben a Marilyn Monroe-nak, ha megnézzük a filmjeit, és általában az ostoba szöszit játsza, hát ez nagyon jó hozta, mert ugye az volt. Nem volt nehéz, de hogy hát ő sem volt azért ez egy akkora nagy színésznő, hogy...
5: Hát igen, és az az igazság.
4: Tehát nem egy Susan Sarandon volt.
5: De viszont karakter volt.
4: De celeb volt.
5: Így van, egyéniség volt.
4: Igen, tehát ő híresség volt.
5: Tényleg egy ikon lett, ugye? És szerintem ez megy itthon is kicsibe, hogy olyan formákat keresnek, akik egyediek, akik, hogy mondjam, most senki nem kíváncsi egy átlagos ember, és én szerintem valahol ott siklott nekem is félre ez a dolog, hogy túlságosan egyszerű voltam, túlságosan hétköznapi ember maradtam, de viszont nem éreztem azt, hogy nekem erőltetnem kéne bármit is, ami nem vagyok.
4: Nem hoztál magaddal egy sztorit,
5: nem,
4: ugye?
5: Hát én lefogytam 25 kilót, és szerintem ez volt a történetem kb. Az X-faktorban. És szerintem, hogyha nem fogyok 25 kilót, még 5. se leszek. Mert ha a számok törvényét nézem, és már akkor is ugye ez ment, például a Manuelnek 260 ezer követője volt, amikor elindultunk a top 12-be, és nekem volt 3000, és így ültem, hogy mondom, drága Jóistenem, mit akarok én itt? Hát mondom, esélyem nincs ellene. Mert ugye most bemegy egy srác, jelentkezik, és ugye ezen az auditionon, amikor a meghallgatás van, és akkor elénekli azt a dalt, ezt a Hosszú volt a tél, amúgy egy tök jó dal, tényleg jó dal. Arra az alapra, amit utána a tévébe leadnak, és ugyanúgy aznap este már a kiadó kidobja YouTube-on, ahogy leénekelte. Oh. Szóval így van a... Mert ugye meghallja az ember a tévébe, hú, melyik, mi ez a dal, és akkor beírja egyből a YouTube-ra, hogy megpróbál rákeresni, és azonnal bum, ott van a nézettség. Szóval ki van ez már, van erre stratégia, marketingesek, tuti, hogy így összeülnek, és akkor megfejtik, hogy kiből lehet pénzt csinálni.
4: Hát nyilván ez erről szól.
5: Hát erről szól, ja.
4: Ez csak, a milliárdos
5: csak az, amikor valaki meg igazi művészlélek, az így szerintem nekem ott van például a párom is, hihetetlen jó festő. És körmözik mellette, de pedig úgy fest, hogy tényleg beszarás.
4: Hát szeretettel látjuk itt a Ramaszalomban.
5: Na majd elhozom.
4: Legközelebb.
5: És ő is például abban van, ugye, hogy aki igazi művész, az annyira vissza van szorítva, meg annyira nem érdekes. Itt nem kell már nem elég az, hogy csak valaki különleges olyan szempontból, hogy tehetséget kapott. Inkább az a jó, aki karakteres, és mondjuk vagy bicskanyitogató a stílusa, vagy mondjuk tényleg nagyon sajnálatra méltó, és ennyi a lényeg. És mindegy az, hogyha nem énekel hangnembe, vagy bármi, csak legyen egy hatásvadász, ugye?
4: Hogy... Renáta, amikor azt mondod, hogy nem az a jó, ha valaki ilyen-olyan. Kinek? Tehát kinek nem az a jó? Mert azért most már, figyelj, most már nem csak a televízió van, szóval dönthet úgy egy ember, hogy neki nem felel meg a televízió szerkesztőknek az ízlése, mert megfogja a telefonját, és nézi a TikTokot, igen, és hallgathatja a zenéket.
5: Igen.
4: Szóval ez a dolog, hogy van ennyire könnyű már egy TikTokon akár egy kis házi videót készíteni, mert igazából lehet egy, szerintem simán lehet, aki egy kicsit kreatív. Ez a dolog, hogy most van TikTok, meg Facebook, meg YouTube-ra fel lehet tölteni, ez szerinted nem vett le a tehetségkutatók értékéből?
5: Teljes mértékben szerintem, pontosan ezért mondtam azt, hogy eleve olyan srácokat és lányokat keresnek, akik már alapból jól futnak a TikTokon.
4: Tehát, hogy most szóval pont onnan akarják beszippantani.
5: Szerintem én nem akarom ismételten bántani, ez csak a saját véleményem.
4: Mi beszélgettünk, semmi gond.
5: Jó. Szerintem a tévéipar, ha lehet így mondani, vagy szakma, az egy az utolsókat rugdossa.
4: Hát erről beszélnek nagyon sokan, hogy valószínűleg a streamelős tévé persze fog működni. Így tehát, van, hogy az emberek nem azt várják, hogy műsoridő, és akkor mikor, ja, 8-kor kezdődik, nem ez lesz, hanem az, hogy simán streamelni fogják a különböző műsorokat, legyen az híradó, legyen az sportműsor, legyen az egy dokumentumfilm, vagy akár egy mozifilm, és nem lesz olyan, hogy adás, meg hány órakor, meg lesz ilyenek. Maximum a köztelevíziók működnek majd. Így.
5: Nincs türelme már az embernek. Olyan gyors világban vagyunk az internet által, hogy senki nem fog várni semmire, hanem egyből akarja is, és pontosan ezért van a Netflix, pontosan ezért vannak ezek a mindenfajta dolgok, meg hogyha ugye előfizetsz, akkor nincs reklám, azért most megnéz az ember tényleg a hétvégén, mondjuk a bekapcsolja vasárnap este, és mondjuk leadják a Harry Pottert az RTL-en, mondjuk karácsony fele, azért az a amúgy is 3 órás film lesz belőle, vagy 5 óra.
4: De nekem van egy nagyon jó trükköm. Pedig nem vagyok ilyen nagy tévénéző, bár most jön a hideg idő, biztos többet be fogok itt szorulni a tévé elé, de nekem az a trükköm, hogy amelyik tekerhető csatorna, ott azt csinálom, hogy bekapcsolom a tévét, lehalkítom, csinálom a dolgomat, vagy megállítom, és akkor visszatekerem. Tehát, hogy előre vagyok már a lejátszásban, nem tudom, 40 percet, és akkor visszatekerem, és amikor jön a reklám, akkor áttekerek rajta.
5: De ezt úgy csinálod, hogy felveszed az adást, nem?
4: Nem. Tehát nem? Amikor nézed élőben a tévét, mondjuk 8 óra, akkor elkezdődött a Harry Potter. Én bekapcsolom 8-kor a tévét, leveszem a hangot, mit tudom én, csinálok egy vacsorát, beszélgetek, telefonozok, stb. És akkor 8:40-kor oda megyek, felveszem a hangot a tévén, és szépen visszatekerem a legelejére.
5: És
4: amikor jön a reklám, akkor van ott ugye annyi, igen, hogy tudjak tekerni. De ugye már nem mindenhol lehet. És tényleg nagyon zavaróak a reklámok.
5: Nagyon, és nagyon hosszú. És egyébként tök érdekes azt végignézni, hogy a YouTube is, hogy elborult ilyen téren most már.
4: Reklám téren.
5: Hogy először 5 másodperc, aztán 10, 15, és most már 25 másodperces reklámot se tudsz nagyon átugrani néha. Ha csak nem veszed meg, mit tudjam én, 3500 már, vagy mennyi a prémium?
4: Tudod, milyen nagy dolog, hogy engem is nagyon idegesít, meg az egész családomat, és minden hülyeségre kiadunk akármennyi pénzt, de valamilyen elvi okokból soha nem fizetjük ki ezt a YouTube.
5: Ezt nem engedtem.
4: De ez tényleg nem anyagi oka van. Én nem tudom, hogy vagy bennem van egy bizalmatlanság a YouTube oldal, hogy én ott megadjam mindenféle adatomat.
5: Én saját tapasztalatból mondom, hogy nagyon nagy érzés amúgy, amikor YouTube prémium jön az embernek.
4: És tényleg ilyen 3500.
5: Hát azt hiszem annyi. És,
4: én nem
5: és
4: tudom, hogy mindig szígyük, már megír reklám.
5: Igen.
4: És akkor, de mi azért se nem. Nem tudom, elvi okokból nem.
5: Egy időben előfizettem, és az az érzés, amikor csak megyek, és jön be egyből a videó, az nagyon nagy érzés.
4: Hát persze.
5: És most megint nem, mert úgy vagyok vele tényleg én is, hogy számolgat az ember, és akkor volt egy idő amúgy, amikor fizettem Netflix, YouTube Premium,
4: HBO. Még Disney is van.
5: HBO, Disney.
4: Még valami
5: úgy csináljuk amúgy, elfelejtettünk. Úgy szoktuk csinálni barátokkal amúgy, hogy ugye megveszünk, mit tudom, 4000 forintos fiókért, már be tudsz jelentkezni mondjuk 3 eszközzel egyszer. Ja. És akkor így szétdobáljuk egymás közt, hogy te megvetted a Netflixet, na akkor regisztrálj be, és akkor mindenkinek ott van egy ilyen kis ikon, és akkor mindenkinek megvan a saját kis fiókért.
4: Én egyszer megadtam valakinek az egyik Netflix belépőmet, és az az érdekes, hogy utána nem használtam, mert kézzed egy olyan tévét vettem, amivel a Jettel meg az a TV márka nem kompatibilis. Tehát az én LG TV-men a Jettel rendszerben nem jön be a Netflix. Tehát ez a három dolog üti egymást. A Jettel, LG, ezért. Voltam benne, megkérdeztem, mondták, hogy igen, jól gondolja, nem alkalmas rá a televíziója.
5: Nincsenek meg egy
4: hát mondom, biztos. Most az egy ilyen félmilliós televíziót nem szeretnék pont kicserélni, úgyhogy nem néztük a Netflix. Tehát az a lényeg, hogy nem néztem már nagyon rég a Netflixet, viszont folyamatosan ment az előfizetés, mert azért néha telefonon, vagy laptopon rámentünk, tudod. De úgy nem nagyon néztem. És egyszer nézem, hogy kaptam egy levelet, hogy ön új készüléken jelentkezett be, és Angliában. Tehát, hogy addig adták tovább a barátaim a kódomat, tudod, hogy már túlment az ország határon, és akkor kijött egy ilyen, nem tudom, milyen magas pénzeket vontak le a bank számlánkról, nem is figyeltük, csak úgy, mert tudod, az ember, amikor vásárolgat, meg minden, azért nem tudod poénra, hogy hány ezer forintnál tartasz, amikor vásárolgatsz a kártyát.
5: Persze.
4: Én amúgy nagyon készpénzpárti vagyok.
5: A kártya.
4: De nem azért, tehát hogy azért nem vettük észre, hogy közben a Jettel...
5: Főleg ez a csipogós, csak csipogottatod, és
4: igen.
5: Azt veszed észre, hogy hoppá.
4: Igen, és közben nem veszed észre, ha valami más is lejön, amiben te beleegyeztél, de úgy nem is figyeltem. És akkor ez a 3000 már nem tudom, 9 volt, vagy valami nagyon sok, aztán gyorsan le is mondtam ezt a Netflix előfizetést, de tényleg ezzel vigyázni kell. De figyelj, ha belegondolsz, hogy mennyibe kerül egy mozi jegy, azért nem sok az a pár ezer forint. A különböző streamelős oldalakért szerintem.
5: Hát szerintem meg kell nézni, hogy melyik a legszimpatikusabb, és akkor arra az egyre ráállni.
4: Ja.
5: De amúgy meg ott van a torrent is, az még mai napig él.
4: Komolyan.
5: Hogyne.
4: És az hogy működik? Mert a torrentet azt úgy néztük, hogy volt még az a nagy dobozos, tudod, volt az a nagy dobozos számítógépen,
5: igen.
4: És akkor kaptunk ilyen letöltésre.
5: Van egy nagyon-nagyon jó magyar oldal, egy ilyen zárt körű oldal, ahova csak meghívóval lehet bejutni.
4: Aha, de hogy nézed meg?
5: Hallgatók úgy is tudni fogják,
4: de hogy melyik... hol nézed meg? Oké, hogy megkapod ezt egy e-mailbe, vagy akármi.
5: Igen, lehet. Hát a számítógépen.
4: Tehát ez csak ott lehet megnézni.
5: Hát ez laptop, meg számítógép. Ez telefonra, nem tudom, elvileg mondjuk
4: van. TV-re meg abszolút.
5: Van torrent kliens elvileg telefonra is. Szerintem az androidos az inkább engedi az ilyesmit, mint az Apple, mert az Apple az egy zártabb rendszer.
4: Na hát, miket tudunk megíteni? Mindenféle.
5: Hogy elkanyarodtunk a tehetségkutatóba.
0: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon.
0: Rádió Dik.
2: Rólunk,
0: neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Ez a Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi

0: dolgai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik, süss fel nap!
1: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Sikerélményt és önállóságot is ad a roma diákoknak az online gyakorlással segített tanulás. A személyre szabott online gyakorlás a hiányzó alapok pótlásával a sikeres önálló tanulást és az egymást segítő tanulási helyzeteket is erősítheti a hátrányos helyzetű roma diákoknál. Állapítja meg a Corvinus Egyetem vezetésével készült kutatás. A Megyeri Krisztina, Kós Zsófia és Szilágyi Brigitta alkotta kutatócsoport az Ámbédkar iskolában indított online felzárkóztató program első tapasztalatait vizsgálta. Az iskola nagyrészt roma, hátrányos helyzetű tanulókat fogad, köztük olyanokat is, akik korábban már kiestek, vagy majdnem kiestek a hagyományos oktatásból. A program 2021. szeptemberében indult, és a tanulmány elsősorban a 9-esek matematika és informatikai fejlődésére fókuszál. Az eredményeket a Prospects folyóirat publikálta még júniusban. A diákok az EduBase online oktatási platformon gyakoroltak. A rendszer egy-egy témakörből újabb és újabb paraméterezett feladatokat generált, azonnali visszajelzést adott, és lehetővé tette, hogy a tanulók többször is újra próbálják megoldani a feladatokat. Ez azért volt fontos, mert sok diáknál nem az életkorának megfelelő tananyag hiányzott, hanem az alsóbb évfolyamok alapjai. Nem lehet hiányzó alapokat átugrani. Ha a diák a saját szintjéhez igazítva kap feladatot, és azonnali visszajelzést is kap, akkor megjelenhet a sikerélmény, amelyre később a tanulási motiváció épülhet, mondta Megyeri Krisztina, a Corvinus kutatója. A vizsgát 9-es osztályban 40 diák kezdte az évet, közülük 27 tanuló eredményeit elemezték részletesebben. Ők átlagosan 31 online tesztet töltöttek ki, 10 témakörből, az átlagos eredményük 62% volt. A lányok több témakört próbáltak ki, és átlagosan jobban teljesítettek, míg a fiúk több tesztet oldottak meg, és több időt töltöttek gyakorlással. A kutatás szerint a program eredményességét nem lehet csak százalékokkal mérni. Már az is komoly előrelépés volt, hogy a diákok megtanultak használni egy online oktatási programot. A COVID időszak után ez meglepőnek tűnhet, de sok tanulónak otthon nem volt stabil internet kapcsolata vagy számítógépe, így az online tanuláshoz szükséges alapvető felhasználói készségek sem alakultak ki. Amikor számolni öröm. A program nehezen indult a tanulóknak, komoly lemaradásaik voltak az online eszközök használatában. Ezt pótolva komplex állapotfelmérést végeztünk, amiből kiderült, kinél milyen szintig kell visszamennünk, és innen indult a fejlesztés. A diákok a következő szintre úgy lépettek, ha a megelőzőt sikeresen teljesítették. Ha valaki gyakorolni szeretett volna, akármikor visszatérhetett a már teljesített témakörhöz, és ott új feladatok várták. Különös volt látni, hogy az alapvető számolási készségek témakörben több tanuló a megfelelő szint elérése után is gyakorolt. Számukra ez komoly sikert jelentett, mert az ő életükben nagyon ritka esemény volt egy 80% feletti dolgozat, ezért szerették volna ezt a sikert többször átélni, mondta Szilágyi Brigitta, a Corvinus és a BME kutatója, a kutatócsoport tagja.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
0: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked.
4: FM 100.3 Rádió Dik, Kökény Annát hallják itt a Roma Szalonban, és folytatom a beszélgetést Burai Renátóval. Egyébként a fiatalok azok sokat néznek filmeket laptopon?
5: Hát én csak azon nézem szinte, hogy azt is csinálom például, hogyha van egy jó sorozat, felmegyek erre a torrent oldalra, és akkor megpróbálom egybe az egészet leszedni, ugye?
4: Na hát.
5: és akkor felrakom egy pendrive-ra, vagy egy külső meghajtóra, rádugom a tévére, és akkor mindig csak nyomkodjuk tovább.
4: Képzeld el, én a Covid-ban, amikor be voltunk zárva, akkor nem tudtuk, hogy most akkor mi lesz velünk, és én annyira áldom a szerencsémet, hogy akkor nem néztem meg a Trónok harcát, pedig ugye évekig ment ez a sorozat, és egy részt nem láttam belőle, és akkor a fiammal elkezdtük nézni a Covid-ban. Az azt jelentette, hogy egy nap legalább megnéztünk 6-8 részt folyamat, úgyhogy csak felébredtünk, meg kimentünk a mosdóba, meg enni, az a csoda, hogy főztem, és így folyamat, és akkor olyan jó volt, hogy nem kell várni egy napot, vagy egy hetet a következő részig. Hát, az nagyon jó időszak volt.
5: Ez egy nagyon jó sorozat.
4: Te is szereted?
5: Hogyne. Hát szerintem a végét elrontották, de...
4: Hát mert nem írta meg az író, azt tudod?
5: Tényleg?
4: Igen, az utolsó nem tudom mennyi részt, azt nem az eredeti író írta, mert ő mondta, hogy nem érzi azt, hogy tudná a befejezését ennek a történetnek.
5: És hiszem.
4: Viszont a filmkészítők viszont ugye már megvették erre a jogot, és akkor ők írtak egy saját maguk egy befejezést. Tehát ez nem az eredeti. Meg. Viszont kézed volt róla szó, hogy meg fog jelenni az a verzió, hogy hogyan akarta befejezni aki írta a regényt, tényleg? A valódi író. De én nem tudom, hogy akarják ezt megcsinálni, nagyon sok idő eltelt, megöregedtek a színészek, sehol nincsenek a, ki tudja, a díszletek, lehet, hogy AI-jal megcsinálják, hogy, hogy lett volna ennek vége.
5: Felépítettek 7 évadot ugye ezekre a élőhalottokra, és a végén egy epizódba ledarálják az egészet.
4: Te így érezted?
5: Hát olyan hamar... Jó, maga a jelenet, most nem akarom leszpoilerezni.
4: A Hosszú éjszaka, dehogy nem,
5: mindenki látta.
4: Hosszú éjszaka című rész megvan. Ez a címe, Hosszú éjszaka.
5: Igen, azt hiszem a 8. évad második részében jönnek.
4: Hú, de jó.
5: Jó rész, igen. Csak szerintem kaphatott volna több teret.
4: Úgy érzed?
5: Legalább 2 epizódot is, mit tudjam én... félbehagyni mondjuk az első epizódot egy olyan pontnál, ugye, hogy úristen, mi lesz itt?
4: Értem.
5: És kicsit hosszabbra nyújtani, mert az, hogy így egy óra alatt lement az egész.
4: Tényleg? Hát,
5: és akkor 7 évadon át ugye várjuk ezeket, hogy legyen már valami kapcsolat köztük.
4: Aha, értem,
5: és akkor
4: hogy
5: a havassal ugye voltak ilyen megmozdulások, azok tök jók voltak.
4: Igen, is. Néha megjelennek ezek azért a filmben. Sőt, már a legelején is meg, hogy úgy kezdődik hát az egész sorozat.
5: És utána meg eltelik, vagy 10 év.
4: Eltelik egy csomó év, nem látniuk. Hát rendezvény volt a titoktatózatosak.
5: Én vártam rá ilyen éveket, én néztem.
4: De szegény.
5: Orzasztó volt.
4: Ez folyamat várja az ember, hogy ezek mikor jön. Jó, hát nekem mondom, könnyű volt, mert én ledaráltam 1-2 hét alatt az egészet, meg alig aludtunk, meg mondtuk, hogy figyelj, most alszunk egy kicsit, jó, egy kicsit aludjunk, és aztán folytattuk. Egyébként én már máskor is elmondtam, hogy nekem a Hosszú éjszaka című rész az biztos, hogy hát életem legjobb 10 filmalkotásába benne van. És minden kockáját ismerem, amikor ugye a Tyrion megy át az udvaron, úgy kezdődik ez az egész. Tehát én azt éreztem a bőrömön, hogy a félelmet, de mégis az összetartozást, hogy együtt félnek, együtt készülnek, fantasztikus nagyon rendezés, operatőr, színészek.
5: Minden jó.
4: Szerintem
5: jó.
4: Fantasztikus.
5: A háborúja, azt tetszett.
4: Fattyak csatája, ugye?
5: Fattyak csatája, ja.
4: Nem fogom tudni most rögtön poénra, hogy melyik
5: amikor
4: az.
5: A Remzivel, a Havas John, ugye megy a Rick, azt hiszem úgy hívták a legkisebb fiút.
4: Igen.
5: És akkor visszaengedi az a Remzi, az a kutyával letettős csávó, tudod.
4: Ú, azt nagyon utáltam.
5: Fú, hát az milyen jó, hogy szétépeti a Sansa utána.
4: Gyűlöltem ezt a fickót.
5: Nagyon, de milyen? De,
4: és olyan idegesítő
5: és az a durva, volt egy ilyen karácsonyi kiadás, ahol ugye volt a bűzös, ugye a Greyjoyból ilyen kutyát csinált,
4: igen,
5: szó szerint.
4: Igen.
5: És akkor benn vannak és énekelnek valami karácsonyi dalt, és akkor ez a színész benyit.
4: Igen.
5: És ott van bent ugye a Greyjoy, hát nem tudom most a nevét így a színésznek.
4: De értem.
5: És akkor ilyen karácsonyi ének van, és akkor benyit ez a Remzi csávó.
4: Na hát.
5: És akkor így megfagy a levegő. Komolyan. És utána átölelik egymás meg ilyeneket. Ugye színészek, de hát így eljátszani, de mondjuk meg a legnagyobb színész az a Joffrey.
4: A Joffrey-t szeretted?
5: Hú. Hát ki nem állhattam, de ekkora színészt,
4: Igen.
5: És a gyereknek problémája lett belőle, mert azt mondta, hogy az egész világ ugye utálja.
4: Na
5: hát. Nem is színészkedik a csávó.
4: Nem is. Pedig nagyon fiatal a
5: nagyon,
4: filmben.
5: De hát így eljátszani akkor ellenszenved.
4: Nagyon. Hát figyelj, jó volt az író, a rendező, meg jó volt az alapanyag, yeah. A színész is. Egyébként képzeld el, nekünk az a szokásunk otthon a családban, hogy minden filmben megtaláljuk a családtagjainkat.
5: No.
4: De egyébként kivel éreztél ilyen lelki közösséget a filmben? Melyik szereplővel?
5: Hű, de nagyot kérdeztél, várjál.
4: Jó, gondolkodj. Én addig elmondom, hogy az én fiam kijelentette, hogy én vagyok Ária.
5: Igen.
4: Hogy tehát minden tulajdonságába hozom Áriát, a titokzatos, a gyilkos, a mindenféle formában hozom őt. És egyébként amúgy tök aranyos volt, amikor megnéztem ezt a karaktert, akkor elkezdtük nézni, hogy tényleg ilyen nagyon nagy szeme van az Áriának.
5: Igen, igen.
4: De hogy tényleg minden mozdulata, az önállósága, a határozat, a hidegvére, mindenben. Na közben eszedbe jutott neked, hogy neked ki lenne?
5: Annyira nem, mert pont rád
4: figyeltem. Ja, rám figyeltem. Hát figyelj, figyelj, nagy kedvencek a Havas John, ugye? Az, aki
5: én, nagyon... amúgy, én amúgy például a Havasnak a karaktere azt úgy valamennyire úgy magaménak is éreztem, igen? Mert ilyen magának való céltudatos.
4: De most hasonlítasz a Havasra. Hát a szemed, hagyak. Ahogy nézel, van hagyak. Benne egy kis Havas John, ja. Is amúgy, ugye?
5: Te lennék, jó lenne. Mennék a falra. Elindem.
4: De amúgy, tehát női szemmel azért volt ellenszenves a Havasban.
5: Persze, hát tökéletlen volt sokáig.
4: Igen, nagyon furcsán választott szerelmet.
5: Ja, utána összeszedi magát.
4: Utána
5: én is így voltam az életben. Én is így vagyok az életben.
4: És például neked szimpatikus volt az a hogy hívták, az a, akit még nagyon sokan szerettek, melyik volt ez a karakter? Hát gondolom a királynő Jamie. Biztos nem.
5: Hát a királynő, de az is egy végtelen kedves nő lehet, mert én annyira rá voltam, kattam, hogy néztem interjúkat, és amúgy olyan kedves csaj.
4: Nagyon. Én is néztem vele.
5: Tök durva, hogy az ilyen kedves személyiség, mekkora tehetség ez is, ez a színészkedés, hogy eljátsza tényleg egy olyat, hogy már kiátkoznád olyan
4: elnézést. Ja. Hát kézed volt szülni, és a szülés után ugye a nőknek nagyon bedurran az emlőjük, ugye a sok tejtől. Uh-huh. És akkor nem tudta, de ez tényleg nagyon-nagyon nagy fájdalom, ezt csak egy nő tudja, hogy mennyire durva fájdalom, és akkor segítettek neki ezt a tejet onnan lefejni, úgymond a nővér. És nem bírta kihagyni a nővér, elkezdte neki mondani, szégyen, képzel, milyen aljas.
5: De jó,
4: ezt ő mesélt el egy interjúban.
5: Amúgy én voltam, képzeld el, hajóval Dubrovnikban, ugye ott.
4: Ahol forgatták.
5: Ott forgatták, és akkor én annyira fanatikus voltam, hogy kiszálltam a hajóról, és azonnal mentem, és volt vagy háromfajta ilyen turista csoport is, aki csak ilyen Game of Thrones,
4: na hát.
5: Trónok harca.
4: Ó, óra. De irigy vagyok rád.
5: És kiszálltam, és 35 euróért mentünk, és egy csávonál volt egy könyv, és akkor mutatta a helyszínt, ahol vagyunk, meg mutatta, hogy a forgatási képet róla. És tök sok mindent
4: és miket? Láttam. Emlékszel, hogy mit láttam, így, így talán be tudnánk azonosítani?
5: Van egy olyan rész, hogy ugye ahol lemegy pont a szerszely, erről jutott eszembe, hogy shame. Mondja, igen, szégyen. És akkor ott van egy bár, igen. Ahol lesétál azon a lépcsőn, és ilyen koktélok vannak, hogy shame koktél.
4: Na jó.
5: Igen, annyira rá vannak állva, hogy hát akkora turisztikai fellángolást adott ez nekik. Hát ugye mai napig. És akkor szó volt arról is, hogy a forgatásoknál, például mert ott vannak ugye magánlakások. Most a Váci is tök jó, meg Fashion Street, de lakik ott még azért egy ilyen 80 éves nénike, aki még nem adta el a házát. Az a durva, hogy fizettek nekik, ugye, hogy csukják be az ablakot, és hogy ne zavarkodjanak, uh-huh. Meg hogy ők is tűrjenek el mindenféle hangzavart, és komoly, komoly pénzeket fizettek ezeknek
4: hát,
5: a lakóknak.
4: Hát ne viccelj.
5: És lementem ezen a lépcsőn, és akkor volt egy csengő a csajnál, aki vezette a túrát, igen. És akkor így levideóztattam magamat, hogy így mondja nekem, hogy shame, én meg így sétálok nagy izé, szomorú.
4: Tényleg volt, csengettek, igaz?
5: Csengettek neki, ja. Hát nagyon durva, amúgy, tök szépek. Hát ugye azért itt is vannak ez a CGI, uh-huh. Hogy így az egészet hogy csinálják meg, de sok minden amúgy nagyon, nagyon durván megvolt, és ilyen originál volt.
4: Na de kanyarodjunk vissza a zenéhez. Ugye beszélgetünk.
5: Nagyon elmentünk.
4: Nagyon. De jó irányba, mert ez nekem tetszett nagyon. Szóval ötödik helyezett lettél.
5: Ötödik.
4: Ugye? Az X-faktorban. Egyébként mit vár ilyenkor az ember, hogy hogyan változik meg az élet? Neked volt ilyen elképzelésed, hogy mit tud ez lendíteni az életeden?
5: Így a saját tapasztalatomból, meg amit így mit tudjam, én láttam esetleg egy filmben, hogy hogyan működnek ezek a dolgok, mert nagyon mögé nem tudtam látni én. Hát így azt vártam, hogy gondolom az a, akkor a Gold Records volt a szerződőfél, mint kiadó, és hát azt vártam, gondolom, aznap este, amikor kiestem egyébként, én nagyon megkönnyebbültem, hogy akkor a teher jött le a vállamról, mert olyan nyomás volt már, és annyira nem az éneklésem volt a hangsúly, hanem hogy így táncoljak, meg így meg. Engem kinyírtak amúgy, megmondom az őszintét, hogy elvették tőlem azt, hogy arra figyeljek, hogy igazából én énekes vagyok, és engem nem érdekel az, hogy annyira kell mozogni meg minden. Jó, nem tudom mit, beadták nekem, hogy mit tudjam én, ilyen Michael Jackson szinten kell menni, érted, a táncba, mindenbe. Mikor van, aki csak kiáll és elénekel egyenesen.
4: Stevie Wonder se táncol a színpadon.
5: De ez a baj, hogy ennek már vége. Itt vagy felveszel egy ilyen holdjáró cipőt, szakadnadrágot, mindenféle szint, meg mit tudjam, mit csinálsz a fejedből, érted, egy ilyen, mondom, karakternek kell lenni, mert az, hogy te most énekelsz, az kevés.
4: De ez azt jelenti, hogy arról beszélsz, amikor valaki más menedzsel. De éppen azt mondtam, hogy de nincs szükséged erre a mainstream menedzselésre már, mert ezt meg lehet csinálni valahol, most már az online világban is, nem?
5: Igen, amúgy sokszor gondolkozok rajta, ugye így, hogy megmaradtam vendéglátós zenész jelenleg, bár mondjuk kihoztam most egy dalt amúgy a Heinz Gábor Bigával. Hát, jó kis dal tényleg, csak megint azt tudom mondani, hogy a felkapott listát, ha megnézi az ember, oda nem ilyen világú dal kell már, amit én is csináltam, mert az is még egy ilyen szép kategória, a dal.
4: De ki az, akinek kell? De tényleg mindig ez bennem egy kérdés.
5: Én nem tudom, mert Magyarországon, akik ilyenek.
4: Én most nézem a tehetségkutatót, és három hangos dalok, vagy nagyon kell kiabálni, igen, semmi érzelem, nincsenek harmóniák, és akkor bejön egy srác, aki egyébként nem jó énekes, az egyik tehetségkutatóba bejött Fehér Krisztián, azt hiszem, így hívják a fiút. Ja. És gitározik, a maga kis hangjál enénekel, és csak azért, mert harmóniák vannak benne, meg érzelem, mindenkinek jól esik meghallgatni. Pedig tudjuk, hogy ez nem egy nagy énekes, nem egy nagy történet, nagy zene, de egyszerűen boldogok lettek az emberek, mert végre valami emberi hangot, vagy mondatot mondott ki a száján, magyarul, és aztán beszélgettünk erről a barátaimmal, hogy szerinted jó volt ez, vagy ez rossz volt, vagy mi? Mondom, figyelj, melyik felvételt akarod újra hallgatni a ma estéből? Hát ezt a dalt akarom. De nem azért, mert olyan szenzációs énekes, hanem mert volt benne dallam. Voltak benne jó kis
5: hangok. Meg magának írja a dalokat.
4: Igen.
5: Szóval azért, amikor valaki önmagát nem meghazudtolva ír ugye dalt, akkor az, és ezt amúgy a Havas Lajos mondta nekem is, mert én is mondtam neki, hogy hát ilyen dalt kéne, meg olyan dalt, menő dalt kéne, meg csibész dalt, meg mit tudom én, milyen dalt kéne, mert látod, ez megy. De amúgy az az érdekes, hogy annak azért megy az, mert ő tényleg az, meg ő tényleg azon a szinten van, és az minden, ami naturális, ami ösztönszerűen jön az emberből, és igaz, az könnyebben át fog menni, mint hogyha én megpróbálom magam eladni egy olyan köntösbe, hogy én vagyok a csibész gyerek, akinek Audi A8-asa van, és akkor izé összeszedek egy este három csajt. Hm. Amúgy képes vagyok rád, de A8-as nélkül is.
4: Csak óvatosan az utcákon, mert nem sokára megy a Renátozna.
5: Elnézést kérek a páromtól is, hogyha majd hallgatja.
4: Viccelődtünk.
5: De majd ennél a résznél, hogyha érzem, hogy ezt fogom mondani, majd direkt kikapcsolom.
4: Jó. Egyébként nekem az jutott eszembe, hogy most ez a kereslet-kínálat dolog a zeneiparban, hogy mert hogy erre van kereslet, hogy, hogy erre a elektromos zene, zaj, zörej, depressziós, idegesít. Szerintem nem. Szerintem azzal, hogy ez van, azért van rá kereslet, mert nincs más. És ezt onnan tudom biztosan, hogy amikor a mostani 20-30 éveseknek nemhogy én mutatom meg, hogy ők mutatják meg nekem a 80-as, 90-es, sőt 70-es évek slágereit, hogy ezt ismered, ez de jó dal, és mondom, nektek ez tetszik. Hát persze, hogy tetszik nekik azok a zenék. Szóval nem igaz, hogy erre van kereslet, hanem ezt erőltetik, ezt a fejfájdító, depressziós, igen. Vagy mint hát arrogáns Beyoncé, mint egy zombi rángatózik.
5: Pedig annak is régen jó dalai voltak, csak elvitte teljesen ez a sátánista, mit tegyem én mi.
4: Igen, és hogy nem nőies, hanem ilyen zömök, tehát nem rasszista módon mondom, hogy egy orángután mozgás, mert ugyanígy fehérek is mozognak. Szóval még ha nehogy valaki félreértsen, de hát nem nőies, a zenéje én nem is tudom, hogy tényleg olyan a zene, hogy az ember öngyilkos akar lenni tőle. Nem az, hogy régen egy zene olyan volt, hogy mit te meghallgattál egy ilyen ergós lágert, vagy a Hungária, vagy most nem is tudom, hogy kik voltak, vagy a 90-es évek olyan dallamos magyar zene volt, hogy kedved volt rögtön, jött egy felhő leszállt közé.
5: Csak azoktól
4: ez éneklek. Megvan neked, persze. Biztos. Hát ezek...
5: Csak azoktól éneklek a dalokat. Nagyon újat, én nem is tudom, pont azt beszéltem jó múltkor, hogy párommal is, hogy mondtam neki, hogy milyen dalt lehetne feldolgozni egy mai. És én nekem ilyen a Unitednél, meg a Back to Black.
4: Igazad van.
5: Itt állt meg így a magyar.
4: Amúgy de igazad van.
5: Romáknál meg ugyanúgy a... Szóval ugyanúgy nem tudok annyira mait, ilyen mai előadót mondani, akinek például átvinném így akusztikusan feldolgozva a dalát. Kevés, nagyon kevés olyan dal van szerintem. Van még ez a Berkes Olivér, szerintem ő egy nagyon jó előadó volt. Ő is el van tűnve, nem tudom. Vagy csak én nem figyelem annyira. Nem tudom, de például az a srác is tök jó énekes. Tök jó énekes.
4: Hát aztán, hogy miért tűnnek el énekesek, ez nagyon érdekes, meg biztos erre sokféle válasz van. Én például az Olái Bolyát mindig hiányolom, mindenhonnan.
5: Hát ő azért már azért kitaposta az útját, azért ő szerintem örökre megjegyez.
4: Hát biztosan.
5: Örökre meg fogják őt jegyezni meg. Hát ő tényleg egy olyan, ő abból az eresztésből van, ahol még magas volt a léc mindenkinek.
4: Nagyon.
5: Ott sok jó énekes volt, azért megnéz az ember, egy Megasztár 1, 2, 3, 4, ott azért nehéz volt eldönteni, hogy na most akkor melyiknek kéne nyerni.
4: De hát az Ibolya akkor átment az adásokban, az első, nem tudom, négyben, hogy utána már nem is merték kiírni, hogy mennyi emlékszel erre?
5: Meg utána szegényt hogy szétszették? Most nem értem ezen a Magyarországon, amúgy még mindig fenn vannak akadva ezen a nemi dolgokon.
4: Igen?
5: Miközben, hát szinte még mindig, ugye, mert annyira mondják, hogy egy anya, egy apa, meg ilyen tolja ugye nem tudom, hogy ilyesmikről lehet itt beszélni.
4: Aha, tehát, hogy őt számon kérték azért, hogy ő milyen párt választ magának.
5: Igen.
4: Tudom, az első 4-5 adásig mutatták, hogy nem tudom, a szavazatok 60-70%-a ráment az Ibolyára.
5: Igen.
4: És amikor látták, hogy ez nagyon nem lesz így jó, mert azért ez egy roma lány, már nincs ilyen, de akkor volt, akkor ja, nagyon
5: persze,
4: fura volt,
5: persze.
4: Hogy egy cigánylány így énekel, és mindenki rászavaz az országban, majdnem, akkor kézed egy idő után már nem mutatták, hanem ilyen sima képek voltak.
5: Fantomképek,
4: mert hogy nem akarták kihozni győztesnek az Ibolyát egyáltalán. Persze. De tudod, mit nem értek ezen? Hát ha Magyarország 70-80%-a ő rászavaz, akkor miért nem akarják kihozni? Győztesnek értetek semmi
5: értelme. És nem 70-80% a cigányság a Magyarországon.
4: Hát nem. Na aztán nem is hozták ki. Nem is.
5: Visszatérve csak még, nem akartam én belemenni ő nekem magánéletébe, meg semmi ilyesmi félreért is.
4: Ja, értem.
5: Csak maga az, hogy
4: csak beszélgetünk
5: én például róla. Hajóztam sokat, meg külföldön voltam sokszor, és ott annyira nincs már ennek jelentősége, meg semmi, hanem tényleg annyira az embert nézik, ez csak itt maradt meg, hogy ennyire szétszedjük egymást esetleg akár egy nemi hozzá tartozással kapcsolatosan is.
4: Én értem, hogy mit mondod, de hidd el, hogy Magyarországon ezt tudod, miért változott meg? Szerintem nem érdekelte senkit már nagyon régóta. Igen. Meg mindenkinek van olyan barátja, ismerős, a kollégája, tök mindenki. Akkor változott meg az ehhez való hozzáállás szerintem, amikor elkezdett beáramlani Amerikából, és először azt mondták, hogy ez nem igaz, ez fék, de igaz, hogy nagyon korán megengedik a gyerekeknek azt, hogy ők döntsék el, hogy fiúk vagy lányok, és ezt sokáig tagadták Európában, hogy ez nem igaz Amerikában, de igaz, én ott voltam, nekem járt iskolába a gyerekem, és nem is most, hanem amikor nem is volt LMBTQ őrület, hanem 11-ben már nyitottak voltak arra az iskolát, hogy biztassák a gyerekeket, ami azért nem jó, mert az még pici nem tud róla dönteni.
5: Igen.
4: És szerintem ez nem vita tárgya, hogy egy kisgyerek, neki ehhez nincs köze.
5: Nincs. Én szerintem azt tényleg soknak tartom, hogy ennyire tolni kell ezt, viszont hogyha valaki eléri a 18 éves kort és felnőtté válik, onnantól kezdve azt csinál, amit akar.
4: Hát ez így van.
5: Csináljon, amit akar, meg szeressen, akit akar. Szerintem a legfontosabb az, bármit is tesz egy ember, csak ne ártson.
4: Figyelj, a legtöbbet ártani a nem heteroszexuálisoknak az LMBTQ ártott. Én ezt látom,
5: lehet.
4: Mert addig, amíg nem akartak belekeveredni, mondom, kisgyerek, az oktatási rendszer, stb. És hiába tagadják, hogy ez nem igaz, meg ez fék, nem, de igaz. De igen, mennek ezek a drag queenek, mennek iskolába, összezavarják a gyerekeket, ki a fiú, ki a lány, miért van a bácsi lila haj, piros szoknya, szakáll, igenis összezavarják őket, és nem gondolom egyébként, hogy ezt elő kell hozni kiskorba. Hát ha valaki
5: kiskorba nem, de...
4: hetero lesz, ja, ha nem lesz, hát meg nem lesz. Így,
5: persze. Én mondom, megint csak azt tudom mondani, hogy nincs ezzel semmi baj, csak érje el mindenki azt a kort, amikor önálló döntés képes. Ennyi.
4: Utána, akkor ebben egyet
5: utána ő lehet még a világ legjobb embere, mindegy, hogy kihez vonzódik. Lehet egy nagyon jó fej, szerethető ember ugyanúgy.
4: Nyilván.
5: Nem csak... Csak az, hogy tényleg egy kis korba, azért tényleg nem tudja az ember, emlékezni is alig emlékezik vissza, hogy miket csinálunk.
4: Mit meg mi köze van még ehhez?
5: Ja, tanuljon meg, mit
4: tudja. Még jár, szaladgáljon a fűbe, nem? 0-30-30-30-100-as telefonszámra várjuk a hallgatói véleményt erről a témáról is egyébként. Én azt gondolom, hogy Magyarországon azért egyértelműen a legtöbben ezt gondolják, de ha valakinek más a véleménye, azt mi nagyon szívesen fogadjuk itt a rádiódikben. Drága Renátó, mit csinálsz mostanában? Mert a múltról beszélgettünk, meg filmekről, meg minden egyéb másról, amiről nem is akartunk, de nagyon jól esett. Mi van veled mostanában?
5: Meg vagyok, köszönöm szépen. zenélek itthon is. Krisztiánnal vagyok, Burai Krisztiánnal mozgok, stúdiózgatunk, ha úgy van, meg most a nyarat vele letoltam.
4: Ti testvérek vagytok, rokonok?
5: Nem, csak névrokonok.
4: Komolyan?
5: De nagyon kiskorom óta ismerem őt.
4: De
5: is.
4: Utána néztél?
5: Nem néztünk amúgy utána, de hogyha a testvérek vagyunk, akkor ma le is szukunk. Le is szukunk, amúgy is. Sajnos.
4: Szóval a Krisztiánnal voltál egész nyáron.
5: Igen, neki. Ő elhívott, hogy vokálozzak, meg gitározzak már a fellépéseken, és tök jó élmény volt.
4: Akkor jó nyár volt.
5: Ja, meg úgy magamnak is zenélgetek. Ja. Hát igazából most itt télen visszaszorul egy kicsit a zene.
4: Vagy inkább nagyon.
5: Hát nagyon.
4: Viszont jönnek az ünnepek. Ilyenkor ja, az hát megindul azért?
5: Hát ugye jön majd egy szilveszter is, meg azért karácsonyi bulik vannak, ilyen céges rendezvények, akkor oda is ott azért lehet kifogni jó bulikat természetesen.
4: De jó.
5: De egyébként zenélek most egy-két étterembe fixen. Úgyhogy a Instagram oldalon, aki követ, vagy megnézi, vagy akár Facebookon, mindig kirakom, hogy hol vagyok, nyugodtan eljöhet, és akkor hall egy kis élő zenét.
4: Na, hát én nagyon kellemes őszt, vagy telet, vagy ünnepeket kívánok neked. Nem tudom, mit mondjak, mert Néhány napja még a hóesésre ébredtünk hajnap. Ugye?
5: Fejünk meg csak fáj.
4: Hát nagyon kellemes évvégét kívánok neked, meg jó muzsikálásokat.
5: Köszönöm.
4: És nagyon szeretném látni a szerelmedet, kedvesedet, párodat itt a Roma szalomban.
5: Na, behozom. Meg behozom képeket, mert tényleg nagyon jó fest.
4: Na, nagyon kíváncsi vagyok rá, és köszönöm, hogy itt voltál vele.
5: Én is köszönöm.
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
0: Ez a Roma szalon.
1: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
2: a mi hangunk.
3: Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di.
1: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
0: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dík. Süss fel nap.
1: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
4: A szociális szférát vonzóvá kell tenni a benne dolgozóknak, közölte a szociális és családügyi miniszter hétfőn a Facebook oldalán, ahol beszámolt arról, látogatásakor 67 gondozott mellett mindössze 2 ápolót és 1 takarítót talált a kőszegi gesztenyés otthonban. Bejegyzésében Kátai Németh Vilmos hozzátette, az intézményben, ahová Strompová Viktória képviselő

0: képviselőtársával látogatott el, a létszámhiány miatt a jobb állapotban lévő gondozottak akár saját maguk ellátására is képesek, sőt gyakran besegítenek a személyzetnek rosszabb állapotú társai gondozásába. A szociális szférát újra vonzóvá kell tenni a benne dolgozóknak, emelte ki, jelezve ennek első lépéseként döntött a kormány arról, hogy két részletben 25%-kal emeli a szociális dolgozók bérét. Elfogott és őrizetbe vett a rendőrség egy 40 éves nőt, aki droggal kereskedett a kőbányai lakásán és 8. kerületi parkokban is, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A 10. kerületi rendőrök egy elfogott kábítószer fogyasztó vallomása alapján akadtak a nő nyomára, akit végül pénteken a lakóhelyén kaptak el. A lakásban tartott kutatás során a nyomozók feltehetőleg kábítószerrel szennyezett pipát és tasakot, valamint mérleget és több mobiltelefont is lefoglaltak. Az bevett nőt kábítószer kereskedelem büntettével gyanúsították meg, és kezdeményezték letartóztatását. 1901 óta magasan a legszárazabb és a második legmelegebb nyáron vagyunk túl, közölte a Hungaromet, ismertetve, hogy a 2026-os nyár középhőmérséklete országosan átlagban 2,6 Celsius fokkal haladta meg az 1991-2020-as éghajlati normált. Emlékeztettek, hogy június 30-án Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, amivel új magyarországi abszolút meleg rekord született. Mindemellett csupán 74,1 mm volt az ország átlag csapadék mértéke, ami a szokásos mennyiség alig 36%-a. Ezzel a 2026-os nyár a 20. század kezdete óta a legszárazabb volt. A kormány egy olyan megoldásról dönt szerdán, amely célzottan a dízelmeghajtású autók vezetőinek segít, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés hétfői ülésén. A kormányfő egy napirend előtti felszólalásra adott válaszában kifejtette, jelenleg dízelhiány van nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, és ha a védett árat visszavezetnék, egy héten belül nem lenne gázolaj a magyar kutakon, mert amint elfogyna a stratégiai készlet, senki nem importálna gázolajat Magyarországra. Kiemelt a kormány inkább egy olyan megoldást szeretne, amely célzottan egy bizonyos teljesítmény alatti autót vezetőknek segít, azoknak, akik munkába járásra használják az autót, vagy a gyerekeiket viszik iskolába. Emellett segítené még az agrárszektort és más érintett szektorokat, amelyekben nagy nehézséget okoznak a jelenlegi üzemanyagárak, magyarázta.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Trájó, magyarul élet.
1: Életutak, hit, kereszténység.
2: Rádió Dick.
4: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Horváth Nikolett az én vendégem. Szia, köszöntelek téged!
5: Szia, Isten áldjon!
4: Isten áldjon téged is. Nagyon örülök neki, hogy a mai nap folyamán betekintést nyerhetünk az életedbe. Ugye te nagyon sokat evangélizálsz TikTokon és Facebookon, a social médián, rengetegszer felvállalod a hitedet, beszélsz Istenről, és nagyon sokan reagálnak rá, nagyon sok emberhez eljut az üzenet, amit te átadsz. Na de ne rohanjunk ennyire előre, hogy csinálod ezt és miért. Kezdjük a legelején. Milyen volt a te gyermekkorod, hogy nőttél fel, és gyerekként milyen volt az Isten képed?
5: Hát mindig is hittem Istenbe. Tudtam, hogy létezik már kislánykoromban is. És elmondanám most neked azt, kedves Armandó, hogy nekem nagyon nehéz gyerekkorom volt. Én kislányként elkerültem többször is a szüleimtől, intézetben voltam. Aztán ugye mindig kivettek, de mikor már megint valami történt a családba, tehát az én apám alkoholista volt, az édesanyám az egy beteg volt, a pszichiátriai beteg volt, és azért volt nehéz nekem a gyerekkorom, mert nem tudtam gyermekkort élni. És fiatalon, 14 évesen, ugye az iskolába sem tudtam úgy járni már, mikor ahogy nőttem fölfele, mert ugye sokat voltam otthon, nem tudtam menni iskolába, mert nem tudtam azt a gyermekkort megélni, hogy én tudjak tanulni. Mindenből gyenge voltam, hiába tudtam volna, és jók voltak a képességeim, sokat hiányoztam. Azért hiányoztam, mert édesanyám pszichiátriai beteg volt, és többször én láttam el a családot. Többször én szinte neveltem az öcsémet. És hát édesapámra nem nagyon lehet számítani, hát az utolsó ruha, ami volt, azt látta rólunk. Ezt így elmondom én egyenes adásban, hogy nekem ilyen szüleim voltak. De ugyanúgy tiszteltem őket, szerettem. 14 évesen megismertem egy embert. Gyülekezetben ismerkedtünk meg. És megmondom az őszintét, hogy volt egy olyan időszak, hogy mikor a 14 éves voltam, én elmentem otthonról ezzel az emberrel. Lementünk Szabolcsba. Egyszerűen elhatároztam, hogy én nekem az az élet, amit ott folytattam, nem volt jó. És nem is azért mentem el otthonról, mert hogy mondjam, tehát nem szerelem miatt, a kényszer miatt. Mert annyira ideges voltam, annyira feszült voltam már gyereknek, hogy kerestem a kiutat, és nem tudtam, hogy lesz kiutam, csak onnan el, minél előbb. Na hát én elmentem ezzel az emberre, úgy hívták, hogy Jani, és a szüleim rá egy hétre megtaláltak, ugye a rokonság, mint Szabolcsban van, értesítették őket, hogy ott vagyok, jól vagyok, stb. Beadtak ugye a hátam mögött az intézetbe, lemondtak rólam, egy teljes gyámságról lemondtak. Aztán meg jóba voltunk, de úgy, hogy már lemondtak rólam. Visszahozattak minket kocsival, Szabolcsból, bocsánatot kértünk, aztán engedték, hogy én nekem külön életem legyen. Külön életet éltem ezzel az emberrel. Tartottuk a kapcsolatot, jó volt, minden jó volt. Aztán egy nap a rendőrség megjelent az új címünkön, ahol éltünk, hogy én eltűnt személy vagyok, menjek be velük a rendőrségre. Hát nem tudtam elképzelni, hogy mi történt, mi volt, és akkor tudatosultam, hogy én intézet is lettem. Na hát én kamasz voltam, tini voltam, én nem tudtam, hogy mi ez az intézet, ugye megtapasztaltam, ott voltam egy hetet, alig vártam kiszökjek, hiszen akivel elmentem, beleszerettem, beleértem. Másfél év után, ugye másfél évet voltam ilyen intézet is, úgymond, mert utána már 16-ot betöltöttem, és az intézet kezelírását adta ahhoz, hogy engemet nagykorúsítsanak, vagyis férjhez adtak ahhoz az emberhez, akivel a mai napig vele vagyok. És ez benne a nagy dicsőség Istennek, hogy ő volt az első, és még mindig vele vagyok, ennek már 17 éve, és van 5 kisgyerekünk, és megmondom az őszintét, hogy hát ugye 16 éves voltam, férjhez adtak, de férjhez mentem, ugye Isten előtt is, ugye ott volt akkor a megtérés, a bemerítkezés, akkor a bűnbánat, a bűnvallás, stb. És kezdtünk Isten útját járni. Keresztény életet élünk azóta is, és nagyon sok megpróbáltatáson mentünk keresztül. És szeretném elmondani az embereknek, hogy amilyen mélyben voltam, és hogyha bárki is tapasztal ilyet, van kiút a mélyből, mert nincsen olyan mély, ahonnan Isten ki ne tudna hozni. Nagyon sokáig hajléktalanok voltunk. Fiatalon megismertem az utcát, megismertem a hajléktalan szállótól fölfele mindent, és nem hagytuk el az urat, nem mentünk bűnbe, nem mentünk lopni, rabolni. Jártuk akkor is az úr utcát. Ha utcán éltünk, utcán aludtunk, onnan is dicsértem az urat, akkor is imádkoztam. ennek 5-6 év kellett, hogy az Úr megadja, mire szükségünk van. Igen, nagyon kellett imádkozni, bőtöltünk, de nincsen az a mély, honnan Isten ki ne tudna hozni. Nem váltunk el, tehát az a nagy az egészben, hogy nem lehetett volna jobb is, mert például akadhatott volna más is. Tehát milyen az ember, tehát akik világiak, ugye, akik nem ismerték meg Isten útját, sokszor elesnek, sokszor mennek, súrlódnak, aztán egyik megcsalja másikat. Nálunk nem volt ez. Nem csaltuk meg egymást sosem. És ajánlottak fel külön-külön helyet nekünk, úgyhogy lakjunk, éljünk ott. Eltartottak volna minden, nem mentem, nem érdekelt. Azt mondtam, hogy Istenhez tartozom, ez pedig a férjem, és nem hagyom el. Aztán ebbe a hajléktalan életből az Úr úgy hozott ki, hogy kiutaltak nekünk egy önkormányzatos lakást, és hát az önkormányzatos lakásba éltünk 6-7 évet, onnan meg az Úr idehozott minket, ahol most vagyunk jelenleg. Ez egy örök lakás, anyósomtól örököltük, mert anyósom elhunyt, és ránk maradt ez a ház. Hát gyakorlatilag most saját házban vagyunk.
4: Innen fogjuk folytatni a történetünket. Dicsőség Istennek, hogy most már saját házba vagytok. Most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést Horváth Nikolettel. Maradjatok velünk, kedves hallgatóink!
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Horváth Nikolett az én vendégem. Köszöntelek téged!
5: Szia, Isten áldjon!
4: Nos, kicsi betekintést nyerhettünk az előző szegmensben a gyerekkorodról, hogy hogyan nőttél fel, és hogy milyen szörnyű dolgokon mentetek keresztül. Ugye hallhattunk Janiról is, akit megismertél, és a mai napig vele vagy együtt. Ugye 14 Igen. éves korod óta vagytok együtt.
5: Igen.
4: Említetted azt is, hogy sokat imádkoztatok, és Isten kihozott titeket ezekből a rossz helyzetekből. Viszont egy kicsit mesélj arról, hogy ugye szétszórtan éltetek, ugye a szüleidre nem nagyon támaszkodhattál, aztán nevelőintézetbe is kerültél, közben ismerted meg a Janit is, és az Istennel való találkozásod hogy volt? Tehát láttuk azt, hogy milyen a szülőkép, milyen az élet, hogy hallottál Istenről?
5: A gyülekezet, ugye ott sok ember mondta, hogy menjek el ebbe a gyülekezetbe, aztán voltak rokonok is, akik már jártak oda, hívtak minket. Hát én elmentem és kimentem előre, ott értem meg, ott fogadtam be az Urat, uh-huh. és ugye megkereszteltettem.
4: Hogy jutottál el a gyülekezetbe? Ki hívott oda?
5: Ebbe a gyülekezetbe rokon hívott meg egyébként, akik vidéken élnek, Dunai városba. Ott volt egy gyülekezet csapat, ugye, akik ugyanúgy a hídgyülekezethez tartoztak, és ők oda jártak. Aztán jöttek fel konferenciára Budapestre, a 10. kerületbe, a Gyömbrői útra. Igen. És akkor mondták, hogy hát gyere ki velünk, és gyere, fogadd el az Urat. Hát én azonnal mentem, nem is kellett ezt kérdezni, mert én vártam már egy ilyen lehetőségre, csak nem tudtam, hogy kitől vagy honnan fogom ezt megkapni, de hála Istennek és dicsőség az Úrnak, hogy elfogadtam az Urat teljes szívemből, teljes lelkemből, és a személyes kapcsolatomat minden nap ápolom, Úrra. Minden nap kell ápolni ahhoz, hogy az ember ne inogjon meg, ne billenjen ki abból a keskeny útról. Tehát teljesen a keskeny úton kell maradni ahhoz, hogy majd azon a szoros kapun az ember be tudjon jutni. amikor majd eljön az ideje, amikor vissza fog jönni az Úr. Tehát az én kapcsolatom Istennel jó, nagyon jó közösségem van, minden nap imádkozok, minden nap dicsérem, és úgy is élek. Tehát nem lehet tökéletesen élni, ugye, így csak Jézus volt tökéletes. Mert nagyon sokan azért nem mernek megtérni, mert azt mondják, hogy ők nem lesznek soha tökéletesek, ezért nem tudják, hogy milyen életük lesz, és nem mernek megtérni. De én arra bátorítok minden embert, hogy fogadja el az Urat, mert tart a kegyelem. Az a drága kegyelem, amit Jézus Krisztus által kaphat meg az ember, és azt úgy, hogy ugye nagyon sokan a világban vannak, a széles utat járják. Ugye keresik a boldogságukat, keresik azokat a testi vágyakat, de nem találják a boldogságokat, az örömüket, és nem tudják miért. Olyan, mintha ezen ember venné őket körül, és mindenki hiába szereti, mikor üresnek érzi magát. Még a leggazdagabb embernek is szüksége van Jézusra. Arra a váltságra, amit ő adott. És ha az Úr ezt befogadja, az ember, az illető, onnantól kezdve nem lesz egyedül. Nem lesz egyedül. Tehát hiába van pénze, hogyha ugye sokan mondják, de még a világiak is, akik a világban élnek, hogy nem lehet pénzért boldogságot venni, meg egészséget. Ez így van. Csak is Jézus Krisztus tud nyújtani olyan életet, olyan egészséget, és olyan örömöt, boldogságot. Senki más.
4: Hol volt ez a gyülekezet, ahol megtértél, az a Hídgyüli?
5: Budapest 10. kerület, Gyömrői út 63.
4: Ja, tehát akkor a Nagy Hídgyülekezetbe jártál akkor. Igen. A hídcsarnokba. És azt, azt követően, amikor lementetek vidékre, ugye Janival, meg amikor visszakerültetek Budapestre, és az állami gondozásba is kerültél, akkor ott tudtad folytatni az Istennel való kapcsolatodat?
5: Tudtam folytatni, és úgy, hogy nem jártam gyülekezetbe. Nehezebb volt, de kitartottam. És úgy tudtam folytatni, hogy szüntelen imádkoztam. Tehát olyan óra nem telt el, hogy én ne imádkozzak. És ugye a hitem, tehát megvolt rá a hitem, hogy igenis az Úr ki tud onnan hozni, ki tud abból a helyzetből hozni, ki tud engem abból a mélységből hozni, amiben én benne voltam. Mert el akartak zárni engemet. Ugye már szerettem egy embert, megismertem. Ugye az én gyerekkoromat nem is tudtam gyerekként megélni, mert úgy éltem a gyerekkorom, mint egy felnőtt. Tehát még más a játszótéren játszott gyermekként, én csak azt nézhettem.
4: És sikerült?
5: Mikor hazamentem, akkor teljesen, mint egy felnőtt, ugyanúgy mosni, főzni, takarítani, összvisz, 8-9 éves voltam. És ez így ment évekig.
4: És sikerült utána a 8 osztályt befejezni? Tehát az általános iskola megvan?
5: Igen, az sikerült. Felnőttek iskolájába jártam. Az sikerült.
4: Tehát akkor után képezni kellett magad a testi tagozaton.
5: Hát, igen.
4: És azt követően, amikor kijöttél ugye az állami gondozásból, ugye Janival folytattátok a kapcsolatot tovább, és mondtad azt is, hogy utcára kerültetek.
5: Igen.
4: És még, igen. És ott is kitartott a hitetek végig?
5: Igen. Meg volt rá hitünk, nagyon erős a hitünknek, ahhoz, hogy olyan erős legyen a hitünk, ahhoz minden nap kellett imádkozni. Hogyha egy napot úgy kihagytunk, mert lehet, hogy volt egy-két nap, hogyha úgy kihagytunk, akkor aznap már nem úgy éreztük magunkat, már nem úgy jött össze semmi. Tehát nekünk mi magunkra voltunk hagyva, nem volt senkink. Örültünk, hogyha volt munka, ilyen építőiparban, ment a Jani dolgozni, kubikolni, és én nekem ugye nem voltak irataim se, meg kellett csináltatni ahhoz, hogy én érvényesüljek. Nem vettek fel, mert fiatal voltam. Azt mondták, hogy 16 éves, és a 18-at töltsem be ahhoz, hogy engemet tudjanak állandóra alkalmazni. Nem volt helyünk. Nem tudtam volna bejárni. Ugye egy munkahelyre ápoltan kell megjelenni. Tehát tényleg olyan illedelmesen és felöltözve, kultúrát, minden bemenni, hogy tényleg az ember tudjon dolgozni napi szinten, meg az ember megnézik a munkáját, főleg, hogyha meg romákról van szó, ugye mindig többet kell teljesíteni, mert több az elvárás, ez tapasztalat, hogy több az elvárás, mint aki nem roma.
4: És akkor...
5: Hát én beöltöztem fiúnak, beöltöztem fiúnak, rávitt kényszer ahhoz, hogy kapjunk munkát, hogy aznap kifizessenek, hogy tudjunk mit tenni. Tehát, hát igen.
4: Ja, és akkor ilyen fiús munkát vállaltál el?
5: Igen.
4: Aztán.
5: Ahhoz, hogy engemet alkalmazzanak, be kellett öltözni, hát felvettem egy baseball sapkát, teljes fiús cuccba átöltöztem, és maga úgy adtam az egész jellememet, mint egy fiú, és megfogtam erősen ezt a lapátot, és adtam neki, és akkor is meg tudtam csinálni, amit a férfiak, én ugyanúgy 16 évesen.
4: Ja, tehát akkor az építőiparban dolgoztál.
5: Igen.
4: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán továbbra is Horváth Niki lesz a vendégem, maradjatok velünk, kedves hallgatóink!
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
4: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Horváth Niki az én vendégem, köszöntelek téged.
5: Szia, Isten áldjon!
4: Ott hagytuk abba, hogy hogyan dolgoztatok és harcoltatok azért, hogy meglegyen a napi élelem.
5: Igen.
4: Azt követően ugye már említetted, hogy sikerült utána önkormányzati lakáshoz jutni, és azt követően most már saját házban laktok. Mindezekben a dolgokban Isten mennyire játszott közre? Éreztél valami különlegességet?
5: Még mondok egy bizonságot.
4: Igen?
5: Teljesen közre játszott Isten, és onnan tudom, hogy Isten keze volt benne. Mert ugye a legjobbat akarja nekünk, és ezek után csak jobbak jöttek. Na most, amiben most mi vagyunk ebbe a kis 35 négyzetméteres házba, amit ugye örököltünk anyósamtól, ezt a házat elárverezték. A tudtunk nélkül, úgyhogy nem is tudtunk róla, leveleket nem kaptunk. Egy év után derült ki, hogy el van árverezve, és maga egy jogerős tényt kaptunk az árverésről, hogy ez már be van fejezve ez az árverés, ami jogerős lett. Na most, ugye itt már nem tudtunk mit tenni, fel volt függesztve az ügy, el kell mennünk ebből a házból. De nagyon sokat sírtunk ez idő alatt. Kb. Egy fél éve tudtuk ezt meg, tavaly novemberben, hogy el van árverezve, és azért árverezték el, mert volt egy régi taviza, ami anyusomnak a nevén volt. És hiába minden harcnak, hiába minden ügyintézéseknek, akkor se tudtuk megmenteni már ezt a házat. De az Úr adott nekünk kétszer akkor a házat, és most költözés alatt vagyunk, tehát kétszer akkor a házat adott nekünk az Úr, vidéken, 70 négyzetméteres házat, 1000 négyzetméteres telekkel, úgyhogy minden dicsőség az övé. Ez a ház, amit mondok, hogy az Úr adta, igen, az Úr adta. Azért adta az Úr, mert megmondom az őszintét, hogy ez vidéken van ez a ház, és nagyon sokat kellett ahhoz imádkozni, hogy ne húzzanak be minket. Ugye nagyon sok árverés úgy van, hogy nem kapnak visszajárót, vagy hogyha kapnak is, nagyon keveset kapnak vissza. Mert pont csak a tartozásért, ugye ők a tartozásnak az árát hajtják be, és csak annyiért árulják azokat a házakat, akiknek elárverezik, hogy csak annyit kapjanak, amennyi nekik jár. De annyira imádkoztam, és én elmentem a végrehajtóhoz személyesen. És a szemébe néztem, és elmondtam neki, hogy 5 kiskorú gyermek van. És én azt mondtam neki, hogy ezt a házat mi nem hagyjuk. Hiába árverezte magát, mondom, imádkozni fogok, hogy ez az árverésig vezető lépjen vissza. Hát meresztette rám a végrehajtó szemét, aztán felvette a kapcsolatot az árverési vezetővel, aztán bejött egy moratórium, úgy vagyunk még itt amúgy, bejött egy moratórium, birtokbadás halasztása, elkezdtek tárgyalgatni, és adtak vissza annyit, hogy én tudjak venni egy másik házat vidéken. És ezt a ház dupla akkora, mint ez, amiben vagyunk.
4: És vidéken hova fogtok menni?
5: Nógrádba. Uh-huh. És minden bent van a házba, és a nevemen van már, tehát saját tulajdonom lett. És már meg is volt az, hogy ott első nap, mikor meg volt az a ház, a kulcs a kezembe, a tulajdonnak, imádkoztunk, hálákat adtunk az Úrnak. És a mai napig hálás a szívem, hogy nem megyünk az utcára. Hát én könyörögtem az Úrnak, hogy ne menjünk utcára, mert megtapasztaltuk, tudjuk milyen az. Tudjuk milyen, amikor utcán vagy, és nincs mit enned, és nincs, aki befogad, nincs, ahova menjél, mert nem ismersz olyan embereket, akikre számíthat. És nem akartunk visszamenni az utcára. Aztán féltettük a gyerekeket. Itt van ez az 5 gyerek. Fel kell, hogy nevelkedjenek. Mi akarjuk felnevelni, Uram. Segíts meg minket, Uram, hogy ne menjenek intézetbe, ne vigyék el tőlünk. És jött egy olyan levél, amiben ott volt, hogy jár vissza annyi, hogy tudtunk belőle házat venni, és hálás a szívem az Úrnak nagyon, mert nem viszik el a gyerekeket, van biztos hely, tudunk hova menni, nem leszünk hajléktalanok, sőt, akkora telefonot, hogy rendbe fogom hozni, és én fogok ott összejöveteleket szervezni. Az Istennek a dicsőségére. Mert hirdettem az Urat, bárhol legyek a világban, és nem számít, hogy Nógrádban leszek, az se számít, hogy most itt vagyok Pesten. Mindenhol, ahol erre járok, hirdetem az Urat, és szólok az emberek felé, hogy Jézusnak az az üzenete, hogy a kegyelem még tart. Hogy fogadják előtt, mert csak benne van örök élet, benne van üdvösség. Csak nála van remény és élet. Nem a világban.
4: Amen.
5: Úgyhogy Amen. Én ezért tettem ezt a bizonyságot, mert nagyon sok ember megkeresett engem, miután megtudták, hogy elárverezték a házunkat, hogy ők is így jártak, és hogy nekik hogy jártak. Tehát elmondták, hogy tőlük sajnos elvitték a gyerekeket, hogy ők már sajnos utcára mentek, nem tudnak hova menni. Hát annyira imádkoztunk, annyira hittel és igaz szívvel és alázattal álltunk az Úr elé, hogy az Úr megadta a házat. És azt mondtam az embereknek, hogy hamarosan én bizonságot fogok tenni, nem akármilyen módon. Nem csak egy posztba fogok tenni bizonságot, nem csak egy videón keresztül, hanem országvilág hallani fogja az én bizonságomat, hogy az Úr él, és hogy milyen csodálatos, milyen mindenható, milyen örökkévaló kegyelme van, és milyen szeretet van. Mert csak benne van élet és szeretet. És az Úr meghallgatta az imáimat. Igen, felemelt a mélyből. Igen, voltam utcán, éheztem, intézet is voltam, rendőrség is körülött. De az Úr megtartott engem. Nem csináltam semmit magammal. Nem lettem öngyilkos, nem mentem bele a drogba. Nem mentem olyan emberek közé, akik a rosszra vittek volna. Nem lettem prostituált. Az Úr olyan csodálatos és olyan kegyelmes, hogy engem annyira megtartott az Úr. És most, bocsánat, csak rájött a sírás, mert igen, mert így van. Hogy az Úr tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. Ő ugyanaz az úr, aki meghalt értünk, aki az életét adta a keresztem. Igen, kihozott és felemelt. Mert fej vagyok, és nem farok. Mert első vagyok, és nem az utolsó. Igen, mert az úr szeret engem. Szeret. És azért nem hagyott el, mert tudta, hogy kitartok mellette. És meg van írva, hogy boldog az az ember, aki kitart mindvégig, mert az elnyeri az életnek koronáját. És szeretnék egy igei megvallást mondani az emberek felé, a hallgatók felé.
4: A következő szegmensben meg fogjuk ezt tenni. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt megosztottad velünk. Most elmegyünk, meghallgatunk ismét egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést. Továbbra is Horváth Nikolett lesz a vendégem. Maradjatok velünk.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok. Ez pedig a Trajó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Horváth Nikolett az én vendégem. Köszöntelek téged!
5: Isten áldjon! Szia!
4: Na, nos, ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy átment ez az elején szomorú történet egy nagyon vidám dologba, sőt, el is sírtad magadat.
5: Igen.
4: Ezek örömkönnyek voltak már, hála Istennek, és azt mondtad, hogy van valamilyen megvallásod a kedves hallgatóknak, vagy valami ilyesmit mondtál, mielőtt
5: igen,
4: elmentünk zenét hallgatni.
5: Igen. Ezt a kedves hallgatóknak és mindenkinek, aki a világban van és az országban, minden embernek szeretném mondani, hogy ezt a megvallást, amit most mondani fogok, mondja ki saját maga is az ő életére, mert számítanak a megvallások ahhoz, hogy az ember tényleg meg tudja állni a helyét ebben a világban, és tényleg a negatív problémákat el tudja saját magától távolítani a saját életéből. És ezzel segíteni szeretnék nagyon sok embernek. Ugye az ige azt mondja, hogy a halál és az élet a nyelv hatalmában van. De Isten megsúgja nekünk, hogy válasszuk az életet. Oda súgja ma is neked, hogy válaszd az életet. És most megvallom, és aki hallja, az mondja velem. Áldott vagyok a városba, és áldott vagyok vidéken. Áldott vagyok lefekvésemkor, és áldott vagyok felkelésemkor. Áldott a testem, és áldott az életem minden területe. Áldást mondok ki a napjaimra. Sikert hívok be, isteni bőséget hívok az életembe. Áldást mondok ki a vállalkozásomra és a munkámra. Kihirdetem, hogy a bevételeim egyre csak nőnek és gyarapodnak. Sikert és gazdagságot hirdetek ki a gyülekezetem számára. Sikert és gazdagságot hirdetek ki a testvéreim számára. Sikert és gazdagságot hirdetek ki isteni bőséget a szeretteim számára. Kihirdetem, hogy minden szerettem az Úré. Kihirdetem, hogy az otthonom a béke helye. Kihirdetem, hogy az otthonomat, vagyon és gazdagság árassza el. Szólok a lábaimhoz, hogy minden úton tudjanak járni, és minden akadályt le tudjanak küzdeni. Az elmémnek békességet szólok, a szívemnek bátorságot. Áldást mondok ki az államra, a kormányra. Kihirdetem, hogy etikusan és morálisan vezetik ezt az országot. Fej vagyok, és nem farok. Felette vagyok a dolgoknak, és nem pedig alatta. Első vagyok, és nem utolsó. A Jézus nevében Isten szeret engem. Megőriz engem, Isten kiválasztott engem. Teljesen egyesülök a mai napon is Istennek a terveivel, a céljaival. És ez a mai nap is egy ajándék, ami jól és tökéletesen kezdődött, és halad, és végződik. kívánom nektek a Jézus nevében, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob örökségéből táplálkozzatok a mai napon is a Jézus nevében. Amen.
4: Amen. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Ez egy gyönyörű megvallás volt. Gyakran tettél ilyet az életedben?
5: Igen, minden nap.
4: Amikor azok a nehéz idők voltak, akkor is ilyen hasonlókat mondtál?
5: Akkor is, igen. Igen. Még a sírva is, még ha a sírástól alig tudtam beszélni is, az Isten tudta minden gondolatomat, minden könyörgéseimet, meghallgatta. És tudta, hogy mire van szükség, és mielőtt kértem volna, ő ezt már megadta. Én tudtam. Én nem tudtam, hogy fél évvel ezelőtt mi lesz velünk, hogy lesz. Azt hittem, hogy szétszakad a család. Azt mondtam, állj, én fej vagyok, és nem farok. Engemet az Úr nagyon szeret, és nem hagyja az övéit az Úr. És az Úr megáldott engemet. Mert ugyanúgy lett egy saját házam, ami a tulajdonomban van. A gyerekei boldogok, velünk maradnak. Föl tudjuk őket nevelni, és Istené minden dicsőség.
4: Ámen, dicsőség az Úrnak. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Kedves hallgatóink, maradjatok velünk a következő órában is. Továbbra is Horváth Nikolett lesz a vendégem.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: kérdésed van, vagy kérésed, a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Ezzel a dallal nagyon-nagyon sok szeretet

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Ven y bésame otra vez, necesito oler tu piel.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövege. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról. Nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Sikerélményt és önállóságot is ad a roma diákoknak az online gyakorlással segített tanulás. A személyre szabott online gyakorlás a hiányzó alapok pótlásával a sikeres önálló tanulást és az egymást segítő tanulási helyzeteket is erősítheti a hátrányos helyzetű roma diákoknál. Állapítja meg a Corvinus Egyetem vezetésével készült kutatás. A Megyeri Krisztina, Kós Zsófia és Szilágyi Brigitta alkotta kutatócsoport az Ámbét Kariskolában indított online felzárkóztató program első tapasztalatait vizsgálta. Az iskola nagyrészt roma, hátrányos helyzetű tanulókat fogad, köztük olyanokat is, akik korábban már kiestek, vagy majdnem kiestek a hagyományos oktatásból. A program 2020